0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. június 22-én hétfőn. Az elmúlt napok kulcsszava a szlovák belpolitikában kétségkívül a bizalom volt. Robert Fico és kormánya az Alkotmánybíróság intése után a parlamentben bizonygatta, megérdemlik, hogy esélyt kapjanak a folytatásra. A Magyar Szövetség vezetése az elmúlt időszak hullámvölgyeit követően a hétvégén a pártországos tanácsát igyekezett meggyőzni arról, hogy a tömörülés egysége továbbra is töretlen. A csalók pedig egyre kifinomultabb módszerekkel próbálnak közelebb kerülni gyanútlan áldozataikhoz. Ténykedésük célja pedig már rég nem csak a pénzszerzés. Az előttünk álló 3 órában erről is szólunk majd. A mai reggeli hangmérnöke Vasies Olívia, a hírszerkesztő pedig Mezőszállási Márk. Most neki adom át a szót.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Megkezdődtek a béketárgyalások Amerika és Irán között. Jobboldali győzelem a kolumbiai elnök választáson, derült, illetve gyengén felhős idő várható. Jönnek a részletek. Andrej Danko, a szlovák nemzeti párt elnöke arra szólította fel Robert Fico miniszterelnököt, hogy ne folytasson hivatalos tárgyalásokat Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel addig, amíg Ukrajna nem rendezi egyértelműen a banderista mozgalomhoz köthető személyek és jelképek dicsőítésének kérdését. Danko szerint a frissen megválasztott lengyel államfő Karol Navroszky példát mutatott azzal, hogy elutasította az olyan történelmi szereplők ünneplését, akiket lengyel civilek elleni tömeggyilkosságokkal hoznak összefüggésbe. A politikus hangsúlyozta, Szlovákiának is világosan ki kell fejeznie ellenérzését minden olyan történelmi személy vagy mozgalom glorifikálásával szemben, amelyet szélsőséggel vagy civil áldozatokkal járó bűncselekményekkel kapcsolnak össze. Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint stratégiai hiba az egyre élesebb konfliktus a lengyel és az ukrán politikai vezetés között. A feszültség azt követően nőtt meg, hogy Karol Navroszky lengyel elnök visszavonta Volodymyr Zelenszky legmagasabb lengyel állami kitüntetését. Az ukrán elnök ezt követően visszaküldte az elismerést Varsóba, mire több korábbi ukrán vezető is visszaadta saját lengyel kitüntetéseit. A vita hátterében az áll, hogy Ukrajna hősként ismert el az ukrán felkelő hadsereg, az UPA szerepét. Lengyelország viszont ezt a szervezetet a volhíniai mészárlásokkal és más háborús bűnökkel hozza összefüggésbe. Svájcban lezárult az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások első fordulója. A közvetítők tájékoztatása szerint a felek megállapodtak egy olyan menetrendben, amely 60 napon belül végleges egységhez vezethet. A megbeszélések pozitív légkörben zajlottak és létrehoztak egy technikai egyeztetési mechanizmust a további tárgyalásokhoz. Washington és Teherán egy Libanonnal közös koordinációs csoport felállításáról is döntött, amelynek célja a térségben zajló katonai műveletek visszaszorítása. Az iráni külügyminiszter jelentős előrelépésről beszélt, míg az Egyesült Államok hivatalosan egyelőre nem kommentálta az eredményeket. A libanoni Hezbollah vezetője Naim Qassem elutasította Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök tervét, amely szerint az izraeli hadsereg hosszabb ideig a dél-libanoni biztonságjövezetben maradna. Qassem televíziós beszédében kijelentette, Izrael megszállóként van jelen Libanon területén, ezért csapatainak távozniuk kell. Hozzátette, hogy az ország szuverenitásának védelme a libanoni hadsereg feladata. Netanyahu ezzel szemben azt mondta, hogy az izraeli erők addig maradnak a határmenti térségben, amíg az szükséges az észak-izraeli lakosság biztonságának garantálásához. A jobboldali Abelardo de la Espriella nyerte a kolumbiai elnök választás második fordulóját. A csak nem teljes feldolgozottság mellett a jelölt szűk előnnyel előzte meg baloldali ellenfelét, Iván Cepedát. A 47 éves ügyvéd és vállalkozó politikai kívülállóként kampányolt, és kemény fellépést ígért a kábítószerkereskedelemmel összefonódott fegyveres csoportokkal szemben. De la Espriella nyíltan szimpatizál Donald Trump amerikai elnökkel, aki támogatásáról biztosította a kampány során. Elemzők szerint győzelme javíthatja Bogota és Washington kapcsolatát, ugyanakkor komoly próbatétel elé állíthatja a kolumbiai békefolyamatot is, miközben az országban továbbra is erős a fegyveres erőszak és a szervezett bűnözés jelenléte.
0: Időjárás.
2: Ma derült, illetve gyengén felhős idő várható, napközben fokozatosan a megnövekvő felhőzettel, az ország északi részén helyenként záporokkal, zivatarokkal, amelyek akár erősek is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul, az északi szél általában mérsékelt marad, azonban zivatarok környezetében átmenetileg megerősödhet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Komárom városában a Pozsonyi út és a Bazsantia környékétől Aranyos felé haladva radar méri a sebességet. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.
3: Sohasem. Értettem.

0: Brigádi Lászlóról. Labdarúgó világbajnokság 2026.
1: Az Európa-bajnok Spanyolország 4-0-ra leiskolázta Szaúd-Arábiát. A tengeren túli futball VB H csoportjának második fordulójában. Érdekesség, hogy az első felvonásban mindkét találkozó döntetlennel végződött. Amint az várható volt, a nyitókörben elhullajtott pontok a zöldfoki szigetek elleni fiaskó után nagy lendülettel kezdtek a spanyolok, és már a 10. percben a 18 éves Lamin Yamal megszerezte a vezetést, az első félidő közepén Mikel Oyarzabal az első ivószünet előtt 3 perc alatt duplázott, és eldőlt a meccs. A spanyolok nagyot léptek a továbbjutás felé. A G csoport harmadik mérkőzése is pontosztoszkodással végződött. Belgium csak gól nélküli döntetlent játszott Iránnal, egy olyan találkozón, amelyen a kapusok voltak a főszereplők. Thibaut Courtois és Alireza Bejranvand is több gólnak látszó lövést hárított. A 66. percben emberhátrányba került az európai gárda. A hajrában mindkét oldalon elpuskáztak egy zicsert, így maradt a 0-0. Belgium Iránt sem tudta legyőzni. Hétfőre viradóra két meccset rendeztek a VB-n. Az Európa-bajnok Spanyolország után Uruguaytól is pontot rabolt a zöldfoki szigetek válogatottja, amely a vezetést is megszerezte a 21. percben, de még az első félidő hajrájában fordítottak a dél-amerikaiak. A második játék részben ráültek az eredményre, és ez lett a vesztük, mert az ellenfél a 61. percben kiegyenlített. Az utolsó fél órában jól védekeztek a csapatok, így meglepetésre 2-2-es döntetlennel végződött az Uruguay zöldfoki szigetek összecsapás a H csoportban. A G csoportban Egyiptom hátrányból fordítva 3-1 arányban legyőzte Új-Zélandot, így története során először nyert VB meccset. Miután Lionel Messi a világbajnokságon mesterhármassal kezdett a címvédő argentin labdarúgó válogatottban Algéria ellen, szülőhazájában felavatták a róla készült óriási szobrot, amely 26 méter magas és 70 tonnát nyom. Ennyit a futballvilágbajnokságról, egyéb sporthírek. Ezüstérmet szerzett a Muhari Eszter Büki Lili Nagy Blanka Borsodi Emma összeállítású magyar női párbajtőr csapat a franciaországi Vivo Európa bajnokság zárónapján, miután a döntőben 42-36-ra kikapott a francia együttestől. A magyar férfi tőrcsapat az 5. helyen végzett. Fábián Bettina a 2. helyen zárt a 3 kilométeres kieséses versenyben a nyílt vízi úszók világkupa sorozatának utolsó állomásán a portugáliai Setúbalban. A férfiaknál Betlehem Dávid 4. zárt. Pignicki Fanni a 4. helyet szerezte meg labdával a ritmikus gimnasztikázók világkupa sorozatának pekingi állomásán, ahol a magyar együttes kéziszer csapat összetettben szintén 4. lett. Takács Boglárka az 5. helyen ért célba női 100 méteren, a hagyományos hengelói aranykategóriás atlétikai versenyen, a női röplabda Európa Liga alapszakaszának utolsó

Ben. Az összetetben élen álló olasz Marco Bezzecchi a szombati sprintversenyben bukott, ráadásul az esést követően összeszólalkozott egy pályabíróval, akit meg is ütött, ezért kizárták a vasárnapi futamról.

6 óra 18 perckor köszöntjük a névnaposokat. Ma Paulina napja van. A Paulina női név a Paula továbbképzett, később önállósult változata. A név gyökerei a latinban keresendőek, jelentése az utónévkönyv szerint kicsi, kistermetű, illetve szerény. Férfi párja a Pál, az urak azonban a hölgyektől eltérően január 25-én ünnepelnek. A kibővített naptárak szerint ma érdemes felköszönteniük a Krisztina, az Ákos, valamint az Albin nevű ismerőseiket is. A szlovák naptár szerint ugyancsak Paulina napja van. Boldog névnapot kívánunk minden kedves ünnepeltnek!

0: 6 óra 22 perc. Felfedezték a valaha volt legnagyobb fürdőkomplexumot. Új módszerrel harcolnak a tigris szúnyogok ellen Franciaországban, és a II. Világháborúban elrabolt műkincseket szolgáltattak vissza. A következő percekben egyebek mellett erről is hallhatnak. Színes híreink következnek a nagyvilágból Gazsik Viktória válogatásában.
1: Rendkívüli régészeti felfedezést jelentettek be a holland kutatók. Az ország történetének legnagyobb ismert római kori fürdőkomplexumát tárták fel a mai Nijmegen területén. Az ásatások során több tízezer lelet került elő, köztük bronzszobrok, pecsétgyűrűk, ékszerek, hajtők, pénzérmék és egy bronzból készült mellszobor, amely Bacchus római boristent ábrázolja. A régészek szerint a leletek arról tanúskodnak, hogy a térség lakói mintegy 1800-1900 évvel ezelőtt kimondottan gazdag életet éltek. A fürdőkomplexum falait márvány boríthatta, padlóit pedig fekete-fehér mészkőlapok díszítették. Különösen figyelemre méltó a több száz csontból készült hajtű, aminek segítségével a tehetős római nők bonyolult frizurákat készítettek. A mai Nijmegen helyén egykor a római kori Ulpianovio Magus Batavorum város állt, amely a mai Hollandia egyik legjelentősebb római települése volt. A történészek úgy vélik, hogy a fürdőket nem sokkal azután építették, hogy a település Trajanus császártól városi rangot kapott az időszámításunk szerinti 100 körüli években. Steril hímszúnyogokkal veszik fel a harcot a tigris szúnyogok ellen Franciaországban. A Montpellier-ben működő Teratis vállalat hetente már 1,5 millió sterilizált hímszúnyogot tenyészt és enged szabadon. A röntgensugárzással kezelt hímek ugyan párosodnak a nőstényekkel, de azok terméketlen petéket raknak, így fokozatosan csökken a populáció. Az első eredmények biztatóak, egy franciaországi kísérleti programban a peték mintegy fele már terméketlennek bizonyult, és az év végére ez az arány akár 90%-ra is emelkedhet. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy nem a faj teljes kiirtása a cél, hanem az állomány tartós visszaszorítása. A módszer ígéretes, de egyelőre költséges és technológiailag is kihívást jelent. A kutatók szerint a jövőben évente akár több milliárd steril szúnyog előállítására is szükség lehet a hatékony védekezéshez. Németország hivatalosan is visszaadott több a II. Világháború idején eltulajdonított lengyel kulturális értéket, köztük egy középkori zenei kéziratot és egy 16. századi királyi gyűrűt. Az átadásra a Lengyel-Német Fórum keretében Berlinben került sor. A visszaszolgáltatott tárgyak között szerepel a Gaudem Mater Polonia kezdetű középkori himnusz egyik kézirata, amely a lengyel vallási költészet egyik legrégebbi emléke. Hazakerült egy olyan királyi gyűrű is, amelyet a feltételezések szerint első Zsigmond lengyel király viselt. A műkincsek felkutatása hosszú és bonyolult folyamat volt. A német külügyminiszter szerint a tárgyak eredetének és tulajdonjogának tisztázása gyakran valódi detektív munkát igényel. A lengyel kulturális minisztérium hangsúlyozta, minden visszatérő műtárgy felbecsülhetetlen történelmi értéket képvisel, és a restitúciók új fejezetet nyitnak a lengyel-német kulturális együttműködésben. A mostani átadás egy tavaly elindított folyamat folytatása, amelynek célja a háború során elveszett kulturális örökség minél nagyobb részének hazajuttatása.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok, Önök a Pátria Rádiót hallgatják. Rohamosan emelkedik azon szülők száma, akik már a kötelező oltásokat sem adatják be gyermekeiknek, ezért az Egészségügyi Minisztérium felvilágosító kampányt indított. De milyen következményekkel járhat, hogyha bizonyos betegségek esetében drasztikusan csökken a lakosság nyáimmunitása? A folytatásban ennek járunk majd utána. Előbb azonban regionális híreink jönnek Mezőszállási Márktól.
2: Emléktáblát avattak Komáromban a magyar nyelvű tudományos sajtó egyik úttörőjének számító mindenes gyűjtemény tiszteletére. A 18. század végén megjelent folyóiratot Péceli József református lelkész szerkesztette, és a magyar nyelvű tudományos ismeretterjesztés mérföldkövének számít. Az emlékjelet a Ferences Barátok utcájában az egykori református lelkész lakfalán helyezték el. Az ünnepségen elhangzott, alap nem csak a magyar felvilágosodás fontos alkotása volt, hanem a helyi értelmiség összefogásának eredménye is. Több autólopás történt az elmúlt napokban Kassán, ezért fokozott óvatosságra figyelmeztet a rendőrség. A hatóságok azt javasolják, hogy a járműveket lehetőleg jól megvilágított vagy kamerával megfigyelt helyeken parkolják. A kulcs nélküli rendszerrel felszerelt autók tulajdonosainak azt ajánlják, hogy a kulcsokat ne az ajtók vagy ablakok közelében tartsák, hanem használjanak speciális védőtokot vagy fémdobozt. A rendőrség továbbra is vizsgálja az eseteket. Szombat reggel tűzütött ki a Kassai Saca város rész büntetés végrehajtási intézetében. A lángok egy speciális részlegen keletkeztek, a sajtóinformációk szerint egy fogvatartott meggyújtott egy törölközőt, a tűz pedig a matracokra is átterjedt. A sűrű füst miatt 6 személy szorult ellátásra, köztük rabok és börtönőrök is. 3 férfit kórházba szállítottak füstmérgezés, illetve égési sérülések miatt. A tűzoltók rövid idő alatt megfékezték a lángokat, a rendőrség és a szakértők pedig vizsgálják az eset körülményeit.
0: Időjárás.
2: Ma derült, illetve gyengén felhős idő várható, napközben fokozatosan megnövekvő felhőzettel, az ország északi részén helyenként záporokkal, zivatarokkal, amelyek akár erősek is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul, az északi szél általában mérsékelt marad, azonban zivatarok környezetében átmenetileg megerősödhet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Komárom városában a Pozsonyi út és a Bazsantia környékétől Aranyos felé haladva a radar méri a sebességet. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 6 óra 36 perc. A modern orvostudomány és a vakcinázás egyik nagy sikere, hogy látszólag úgy tűnik, bizonyos betegségek megszűntek létezni. Ezzel a tudattal együtt pedig az egészséges félelemérzet is csökkent, ami azt eredményezte, hogy egyre többen utasítják el a kötelező oltások felvételét. Egy-egy ilyen döntés azonban rendkívül komoly következményekkel járhat. A közelmúltban egy 3 éves, oltatlan cseh kisfiú halála hívta fel Európa figyelmét, hogy a közegészségügyi kérdéseket nem lenne szabad félvárról venni. A szlovák egészségügyi minisztérium a történtekre reagálva egy felvilágosító kampánnyal igyekszik felhívni a lakosok figyelmét, hogy a tudatosság életeket menthet. De a polgároknak valóban több információra lenne szüksége, vagy inkább az elmúlt évek dezinformációs tevékenysége következtében megrendült bizalmat kellene helyreállítani? Egyebek mellett erről kérdezte dr. Rajzák Editet, a Dunaszerdahelyi Kórház gyermek és újszülött osztályának vezető főorvosát, Kálmán Norbert, a legutóbbi reggeliben.
1: Doktornő, azt olvastam, hogy az 1930-1940-es években a turokgyík, ez a diftéria, gyermekhalálozás egyik legrettegettebb oka volt, és ugrunk egyet, 1970-es évekre a legtöbb magyar és szlovák gyermekorvos már alig látott valódi torokgyíkos esetet. Most itt van ön, egy gyermek és újszülött osztály vezető főorvosa, és azt hallja, hogy Csehországban egy 3 éves gyermek meghalt torokgyírban. Mit gondol ilyenkor?
2: Hát ez szörnyű, ugyanis úgy gondolom, és hogyha megengedi ezt, inkább úgy gondolnám, hogy tehát valójában a 21. században a WHO kitűzte azt, hogy biztosítsa az egészséges gyermekeket, tehát egyáltalán a felnőtteket, hisz a gyermekekből felnőttek lesznek. Mi az oltás célja? Soha ne felejtsük el, hogy az oltás az egy immunizáció. Mit jelent az, hogy az egy olyan formája a védekezésnek, amikor az oltás segítségével olyan ellenanyagot képzünk, hogy ezeket a fertőző betegségeket ne kapjuk el. Tehát a fiatal felnőtt esetben gyermekek sem. Tehát az immunizációnak a célja az, hogy ezeket a betegségeket egyáltalán eltüntessük a föld kerekségéről, és nem csak a személyi védelemről szól, nem csak arról, hogy én vagy a gyermekem beoltva van magamat védjen, hanem ez egy csoportos immunitás, egy csoportos védekezés. Tehát az egész csoportban, ahol vagyunk, mozgunk, ha mindenki be van oltva, akkor ki tudjuk védeni a betegséget. Na most sajnos ezzel találkozunk, hogy ezek az alapoltások sincsenek meg. Tehát én csak arra gondolok, ami kötelező lenne, tehát nem kellene különösebb oltásokat is, mint a standardon felüli oltásokat, de az alapokat, mint a diftéria, tehát az pontosan a torokgyík, a tetanusz, a szamárköhögés, a gyermekbénulás, a B-hepatitis ellen, ugye a vírusos mágyulladás, és a végefedő gyulladás ellen a hemofilus influenza B, amivel oltjuk a gyerekeket. Én azért merem állítani, hogy ez egy rettenetes, ugyanis anno, amikor én kezdtem, az már nagyon régen volt, hisz a 90-es évek elején kezdtük oltani a hármas vakcinával a mumps, a kanyaró és a rózsahimlőt. Én azóta a beoltott gyerekeknél ezt nem láttam. Pedig anno, amikor én kezdtem, ez az oltás még nem volt, és rengeteg ilyennel találkoztunk. Tehát nem csak védem a gyermeket, hanem a lehetséges komplikációt is meg tudom előzni. És sajnos én már láttam, és ki kell emeljem, hogy azok a védőoltások megteszik a maguk hatását. Tehát kivédek olyan komplikációt, lehetőséget, például, mint a mumpsnál, hogy egy here gyulladást okozott, amivel a férfiú sterillá válik. Ugye? De ez az alapoltásokat kéne már oda jutnunk, hogy a szülők igenis észrevegyék, igenis védjék a gyerekeket. Sajnos azt kell mondjam, szerkesztő úr, hogy volt olyan esetünk, hogy a 2 éves gyereknek nem voltak meg az alapoltásai. És bátorkodtam megkérdezni az édesanyától, hogy ön és a férje oltva van? Igen. Van még másik gyerekük is, aki szintén oltva van. Akkor mondtam annak az anyukának, önök védve vannak, de önök hazavihetik azt a betegséget, ezek a bakteriális betegségek, és megfertőzik a gyermeket, és nem kell, hogy túlélje. Természetesen azt is ki kell emelni, hogy vannak mindenféle tévhitek, és ezt ön is biztos olvassa, hallja, ami megjelenik a közösségi oldalon, hogy milyen mellékhatása van. Azt hiszem, hogy nem ismeretlen a szülőknek, amikor azt mondják, hogy hogy azt olvassák az interneten, hogy az oltásoktól a gyermek autista lesz. Hát kérem szépen, nem az oltásoktól lesz autista. Egyébként, hogyha tovább lapoznának azt, hogy amikor a 90-es évek végén egy londoni orvos jelentette meg, egyébként ez tiszta biznisz volt, és ha tovább lapoznának, akkor igenis látnák azt, hogy később megjelent egy tudományos magazinban, az volt az a The Lancet, ami megcáfolta ezeket az ostoba gondolatokat. És hogyha már azt veszik, mert ezzel is találkoztam, hogy mennyi minden állományjavító, meg mindenféle anyag belekerül ezekbe az oltásokba, és hogy az roncsolja a gyermeknek az egészséget, ez sem igaz, kérem szépen. Tovább kell olvasni, hogy az oltóanyagokban mi van, milyen anyagok kerülnek, ami mit szolgálnak? Az, hogy stimulálja az immunrendszert, azoknak, annak az oltásnak a jelentőségét, hatékonyságát is emelje, és egyáltalán nincs semmiféle olyan rizikós tanulmány, illetve rizikós mutató, amit például azt már múltkor azt hallottam, hogy Alzheimer betegség egyáltalán nem okoz Alzheimer betegséget, az teljesen más jellegű, és semmiféle genetikai állomány roncsolásába, meg rákfejtésbe egyáltalán nem jelenik meg, és még egyet tessék szívesen megengedni, és ezt tisztességgel vállalom, hogy én ezt nem tudtam, hogy ez ilyen mértékben, például a formaldehid, amit használnak, és természetes formában az megtalálható az élő szervezetekben, na és ettől voltam meglepődve, hogy egy formaldehid, ami egy 2 hónapos gyereknél körülbelül 1,1 mg, 100-szorosan több, mint ami az oltóanyagban található. És biztosan nagyon sok ember szereti a körtét. Hát a körtében a formaldehid 50-szer több, mint ami található a vakcinában. Na kérem szépen, akkor ne együnk körtét? Kérdezem én. És visszatérve a diftériára, gondolom, hogy ez megrázott minden embert, főleg azok körében, hát én csak reménykedni tudok, hogy talán eljutott oda az a gondolat a szülőnek, hogy ettől talán megmenthetem a gyermekemet, hogy a diftéria, kérem szépen, egy nagyon fertőző betegség, és halálos kimeneteli, ha nincs az a gyermek beoltva. Természetesen túl lehet élni, de nem biztos, hogy a mellékhatások nem hagynak eléggé nyomot. Azt, mint ahogy ön a bevezetőben említette, hogy a 20. század elején rengetegen meghaltak. De a védőoltásokkal ezt pontosan meg lehetne előzni.
1: Ugye ennek a története az tulajdonképpen, hogy a Csehországban meghalt ugye egy 3 éves gyermek toroggyíkban, erről olvasott a Szlovák Tudományos Akadémia elnöke Martin Venhárt, és azt mondta, hogy azonnal írt egy SMS-t az egészségügyi miniszternek, Kamil Saskonak, hogy ezzel valamit csinálni kell, mert ez nem normális, hogy ez egyszerűen így alakul. De most átváltani gyakorlati részre ezt az egész történetet. Most vannak olyan szülők, akiket itt mondjuk valamennyire bemutatott, tehát hogy akik, én nem tudom, félnek, vagy egyszerűen csak fogékonyabbak a riogató hangzatokra, hangzásokra, akkor velük mit lehet csinálni, hogyha oda megy, de hisz, doktornő, ön folyamatosan ezt csinálja, elmagyarázza észérvekkel, hogy miért jó, ha be van oltva a gyerek, példát mond, rámutat élethelyzetekre, és mégis folyamatosan találkozik ilyen szülőkkel, akkor én nem tudom, működni fog egy ilyen észérvekre alapuló kampány, mondjuk így, vagy akkor mit kéne csinálni ön szerint?
2: Biztos, én szerintem többször el kell mondani. Én például nem egy anyukával így beszélgettünk, és amikor az ember észérveket mond, hogy önök védve vannak, de a gyermek nincs. És lehetséges, hogy az óvodában járó gyerek hazahozza ezt a fertőzést. Önök védve vannak, de a gyermeket lehet, hogy elveszíti. És ilyenkor mindig úgy próbálom magyarázni, lehet, hogy ez egy morbid dolog, de képzelj el, lehet, hogy túlöli. De például nyomorult marad, rövide, például vegyük a toroggyéknál, ugye? Ott is lehetnek mellékhatások a tünetekből, a kezelésből, de a komplikáció még mindig ott marad, hogy szívgyulladás, szívizomgyulladás. Tehát avval a gyerek már tökéletesen egész egy megnagyobbodott szívizomnál. Ott már kialakulhatnak mindenféle vezetési, keringési zavarok. Összeomlás lehet, hogy túléli, de soha nem élhet minőséges, teljes életet, ha egy szívizomgyulladás esetén megnagyobbodik a szívizom. Lehetnek mindenféle tüdőgyulladás, amit nem kell, hogy a gyermek túléljen. Megtámadja az idegeket, agyidegeket, a nagy idegközpontokat, és ebben nyilvánul meg, lebénul az a gyermek. Ugye ennél a diftériánál lehet, hogy banálisan kezdődik, láza van, levert, ugyanúgy, mint egy bármilyen tüdőgyulladásnál. De az igazi tünete, ha belenéz az orvos, és akkor, ha nincs a gyermek beoltva, már kell látni, hogy az a mandula, illetve a garak részén olyan durva, vastag, sárga, lilás, kékes, durva, ilyen lepedék alakul ki. És mikor köhög a gyerek, tényleg ez így, én nem látom, én csak a képeket az interneten, ami felvezető volt, ilyen ismertető képek, ahogy a gyerek azt kiköhögi, tényleg ilyen vastag, pikkelyes, úgy néz ki, mint a gyík, gyíknak a bőre, amúgy is utálom a csúszómászókat, tehát mint a gyík. Miért kell kitennünk egy gyermeket ilyen problémának? Én hiszem, és meg is sikerült győznöm egy-két anyukát ezzel kapcsolatban, amikor én sajnos megéltem, szerkesztő úr, hogy akkor még nem volt mumps oltás, és a gyermek kanyarolt, illetve kanyarol mumps és a rubeola. Én megéltem azt, hogy a rubeolától, a rózsahimlőtől megszületett gyermek, mert az anya megkapta, és szívbeteg volt. 9 hónapos korában veszítették el a szívbeteg gyermeket, ugyanis nagyon nagy mértékben egy vele született szívellenes, szívbetegséget, rendellenességet okoz. Én megértem azt, amikor a kanyaróban a kislány kapott egy agyhártyagyulladást, és a fél szemére megvakult. Tetszik tudni, ezek voltak olyan döntő pillanatok, amikor én, mint szülő úgy gondoltam, ha bármi oltás lehetséges és elérhető, akkor én azt biztosan megteszem. Minden szülőnek így kéne gondolkodnia.
1: Vannak példák egyébként, amikor jól működtek ezek a kampányok. Angliában lehetett ezt látni 2023-24 körül, amikor kanyarjárvány volt. Ruandában például a HPV oltás esetében, Ausztrália No Jab No Pay keretében inkább úgy oltatott ezek ellen, az alapbetegségek ellen, hogy pénzügyi ösztönző, illetve szankciós rendszert tett a másik oldalra. Na de tehát, hogy a külföldi példákban az látszik, hogy a legnagyobb fordulatot nem is csak a kampány, hanem az hozta, ha valaki személyesen utána nyúl, mondjuk a kimaradó családoknak. Tehát, hogy valahogy éppenséggel, célzott megkereséssel, behívással, eléréssel. Tegyük fel, a Szlovákiában is egy ilyen átfogó jelleggel végeznék ezt a kampányt. Van erre kapacitás a gyermekorvosi rendszerben?
2: Én hiszem, hogy igen. Én szerintem ezt elkezdődött, többször kéne mondani, többször kéne ismételni, felhívni mindenféle problémákkal, komplikációval, ami lehetséges. Ez a hexavakcina, amivel mi oltunk, mennyi betegséget ki tud védeni. Kérem szépen, el kell jutni oda, hogy az a szülő megértse, hogy nem magamnak, aki oltva vagyok, csinálok jót, mert én védve vagyok, de megfertőzhetem, mert lehetek bacillus gazda azt a gyermeket.
1: Hát ő csak tudja, a szülő is azt gondolja, hogy ő azzal, hogy nem, hát már aki nem oltás ellenes, ha nem oltatja be, azzal védi igazán a gyermekét.
2: Hát
1: ez a
2: akkor
1: baj.
2: Nagyon rosszul gondolja. És remélem, hogy az állami edukáció az, amit fog végezni, remélhetőleg a szlovák egészségügyi minisztérium karöltve az egyetemi elismert emberekkel, vezetőkkel, oda jutunk, hogy tényleg megtörténjen. És ha megenged még egy gondolatot, Ez egy mementó. Tessék elképzelni, ugye most már ez a humán papilloma vírus ellen is oltunk 9-től 17 éves korig, és nem csak a lányok, hanem a fiúkat is. És azt kell megjegyezni, hogy ez az egyedüli oltás, ami megvédi a fiatal embereket, lányokat a méhnyakráktól. Egyáltalán tehát oltatandó. Én most oltattam be a lányaimat, pedig már 30 évesek elmúltak. De azt megjegyzem, nem csak a lányok, hanem a fiúkat is be kell oltani, mert a fiúkat is érinteti komplikáció. És még azt szeretném megjegyezni. Tessék elképzelni, volt egy ominózus eset, a kollégina a rendelőben be akarta oltani, és az anyuka ellenkezett. A gyerek 17 és fél éves volt, a kislány. Tetszik tudni, mi történt? Az a gyermek volt annyira felvilágosult, hogy visszafordult a doktornénihez, és azt mondta, doktornéni, én nem soká 18, és én kérem szépen ezt az oltást. Tehát azért valamilyen szinten lehet, hogy ez a világháló, a közösségi háló valamit jelent olyannak, aki egy kicsit mélyebben belás. És pontosan hiszem azt, szerkesztő úr, hogy ezzel az edukációval, a felvilágosítással, az ismételten közvéssel, felvilágosítással, azokat a tudományosan bizonyított tény, hogy ez nem árt, hanem segíteni fog, eljutunk oda, hogy a szülők egyértelműen visszatérnek ahhoz, hogy minden gyereket beoltassanak, hiszen ha 93%, ha jól emlékszem, lecsökken az oltottak száma, akkor már jön a probléma. Nyilván egy ilyen betegségnél hozzá kell tegyem, amikor bármi olyan betegség előfordul, amire a szülő nem számol, na akkor megugrik az oltottak száma. És mellékhatás? Milyen mellékhatás? Nyilván vannak csoportok, akik immunokompromittáltak. Azokat nem oltjuk csak akkor, ha immunológiailag rendben vannak. Amiről én tudok, ami nálunk előfordult, lokális, tehát azon a helyen, ahol megkapja, bevörösödik, kicsit fáj, kicsit meggyullad, nagyon egyszerű, be lehet adni egy kis fájdalomcsillapítót, helyileg lehet hidegborogatást tenni, azon kívül lehet, természetesen lehet magasabb láz, hányhat az a gyermek, némely esetben haszmenése van, egy kicsit megduzzad a nyirokcsomó, de ez nem kontraindikáció, ezeket mind lehet kezelni. Nálunk például mind a két lányom 40 fokos lázzal küzdött, mit adtunk, lázcsillapítót, kitakartuk, folyadékbevitel, ez 24 óra után elmúlik. Kérem szépen, ezek nem elriasztó megjelenések, mellékhatások. Ez egy minimum, de megvédem a gyermekem életét, és ez legyen minden szülő anya előtt.
1: Igen, amit említett itt a HPV-vel kapcsolatban, hogy ez most jött ki, ez a kutatási eredmény Angliában, hogy a HPV oltási program után a 20-24 éves nők között 5 éven át egyetlen méhnyakrákos haláleset sem volt.
2: Nagyszerű információk, és ha megenged még egy gondolatot, a nőknél 6% hal meg olyan méhnyakrákban, amit megelőzhetnénk nálunk Szlovákiában is.
1: Kampány indul Szlovákiában az oltásokkal kapcsolatos bizalom növelésére egy tragikus csehországi eset miatt, amelyben egy 3 éves kisfiú halt meg torokgyíkfertőzésben. A részletekről dr. Rajzák Edittel, a Dunaszerdék Kórház gyermek- és újszülött osztályának vezető főorvosával beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
2: Én köszönöm a lehetőséget. Viszontlátásra.

0: A hétfői nappaliban ezúttal is többféle világ találkozik egymással. Szó lesz a 12. SPEFI nemzetközi speciális filmfesztiválról, amely a fogyatékossággal élő, neurodivergens vagy pszichiátriai állapottal rendelkező emberek történeteinek hiteles filmes bemutatását helyezi középpontba. A részletekről Fábián Gábor fesztiváligazgatót kérdezzük. Vendégeink lesznek Kontár Ronald és Kalocsai Enrikó, akikkel a Mátyusföldi Labdarúgó Akadémia sikeres idényéről, az utánpótlás kérdéséről és a felsőszeri Big Mad Cupról beszélgetünk, de természetesen a labdarúgó VB sem maradt ki. Végül alsószeribe is ellátogatunk. 20. alkalommal rendezik meg a Jurtanapokat, erről Szabados Zsolt főszervezővel beszélgetünk. A hétfői nappaliban Jakubec László várja a hallgatókat 9 óra után a Pátria hullám hosszain.
1: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. június 22-én hétfőn. Bár Szlovákia az elmúlt fél évben többször is élesen bírálta az Ukrajnával kapcsolatos uniós állásfoglalásokat, Robert Fico a múlt hét végén lezajlott uniós csúcs alkalmával már nem gördített akadályokat a zárónyilatkozat elfogadása elé. Hétfő lévén hamarosan belpolitikai összefoglalónkkal jelentkezünk, amelyben többek között arról is szót ejtünk, hogy hogyan kellene értelmezni a miniszterelnök külpolitikai fordulatát. Előbb azonban friss információk jönnek, a mikrofonnál Mezőszállási Márk.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Megkezdődtek a béketárgyalások Irán és Amerika között. Jobboldali győzelem a kolumbiai elnök választáson. Derült, illetve gyengén felhős idő várható. Jönnek a részletek. Andrej Danko, a szlovák nemzeti párt elnöke arra szólította fel Robert Fico miniszterelnököt, hogy ne folytasson hivatalos tárgyalásokat Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel addig, amíg Ukrajna nem rendezi egyértelműen a banderista mozgalomhoz köthető személyek és jelképek dicsőítésének kérdését. Danko szerint Karol Navrotsky lengyel államfő példát mutatott azzal, hogy elutasította az olyan történelmi szereplők ünneplését, akiket lengyel civilek elleni tömeggyilkosságokkal hoznak összefüggésbe. A politikus hangsúlyozta, Szlovákiának is világosan ki kell fejeznie ellenérzését minden olyan történelmi személy vagy mozgalom glorifikálásával szemben, amelyet szélsőséggel vagy civil áldozatokkal járó bűncselekményekkel kapcsolnak össze. Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint stratégiai hiba az egyre élesebb konfliktus a lengyel és az ukrán politikai vezetés között. A feszültség azt követően nőtt meg, hogy Karol Navrotsky lengyel elnök visszavonta Volodymyr Zelenszky legmagasabb lengyel állami kitüntetését. Az ukrán elnök ezt követően visszaküldte az elismerést Varsóba, mire több korábbi ukrán vezető is visszaadta saját lengyel kitüntetését. A vita hátterében az áll, hogy Ukrajna hősként ismerte el az ukrán felkelő hadsereget, az UPA szerepét. Lengyelország viszont ezt a szervezetet a volhíniai mészárlásokkal és más háborús bűnökkel hozza összefüggésbe. Tusk szerint a viszály gazdasági, geopolitikai és diplomáciai károkat okozhat mindkét országnak. Svájcban lezárult az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások első fordulója. A közvetítők tájékoztatása szerint a felek megállapodtak egy olyan menetrendben, amely 60 napon belül végleges egyességhez vezethet. A megbeszélések pozitív légkörben zajlottak és létrehoztak egy technikai egyeztetési mechanizmust a további tárgyalásokhoz. Washington és Teherán egy Libanonnal közös koordinációs csoport felállításáról is döntött, amelynek célja a térségben zajló katonai műveletek visszaszorítása. Az iráni külügyminiszter jelentős előrelépésről beszélt, míg az Egyesült Államok hivatalosan egyelőre nem kommentálta az eredményeket. Naim Qassim, a libanoni Hezbollah vezetője elutasította Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök tervét, amely szerint az izraeli hadsereg hosszabb ideig a dél-libanoni biztonsági övezetben maradna. Qassim televíziós beszédében kijelentette, Izrael megszállóként van jelen Libanon területén, ezért csapatainak távozniuk kell. Hozzátette, hogy az ország szuverenitásának védelme a libanoni hadsereg feladata. Netanyahu ezzel szemben azt mondta, hogy az izraeli erők addig maradnak a határmenti térségben, amíg az szükséges az észak-izraeli lakosság biztonságának garantálásához. A libanoni helyzet miatt az amerikai-iráni tárgyalások egyik kiemelt témának számított a hétvégén Svájcban. A jobboldali Abelardo de la Espriella nyerte a kolumbiai elnökválasztás második fordulóját. A csak nem teljes feldolgozottság mellett a jelölt szűk előnnyel előzte meg a baloldali ellenfelét Iván Kepedát. A 47 éves ügyvéd és vállalkozó politikai kívülállóként kampányolt és kemény fellépést ígért a kábítószerkereskedelemmel összefonódott fegyveres csoportokkal szemben. De la Espriella nyíltan szimpatizál Donald Trump amerikai elnökkel, aki támogatásáról biztosította a kampány során. Elemzők szerint győzelme javíthatja Bogota és Washington kapcsolatát, ugyanakkor komoly próbatétel elé állíthatja a kolumbiai béke folyamatot is, miközben az ország továbbra is erős a fegyveres erőszak és a szervezett bűnözés jelenlétével kapcsolatban.
0: Időjárás.
2: derült, illetve gyengén felhős idő várható, napközben fokozatosan megnövekvő felhőzettel. A hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul, az északi szél általában mérsékelt marad, azonban zivatarok környezetében átmenetileg megerősödhet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Jelentős torlódásra kell számítani Rózsahegy bejáratánál. Ivachnófalu felől érkezve a várakozási idő megközelítőleg 25 perc, míg Valaszka Dubová irányából körülbelül 15 perces menetidő növekedéssel kell számolni. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. Sport. Zsigárdi Lászlóról. Labdarúgó világbajnokság 2026.
3: Az Európa-bajnok Spanyolország 4-0-ra leiskolázta Szaúd-Arábiát a tengeren túli futball VB H csoportjának második fordulójában. Érdekesség, hogy az első felvonásban mindkét találkozó döntetlennel végződött. Amint az várható volt, a nyitókörben elhullajtott pontok a zöldfoki szigetek elleni fiaskó után nagy lendülettel kezdtek a spanyolok, és már a 10. percben a 18 éves Lamine Yamal megszerezte a vezetést, az első félidő közepén Mikel Oyarzabal az első ivószünet előtt 3 perc alatt duplázott, és eldőlt a meccs. A spanyolok nagyot léptek a továbbjutás felé. A G csoport harmadik mérkőzése is pontosztoszkodással végződött. Belgium csak gól nélküli döntetlent játszott Iránnal, egy olyan találkozón, amelyen a kapusok voltak a főszereplők. Thibaut Courtois és Alireza Behrenvand is több gólnak látszó lövést hárított. A 66. percben emberhátrányba került az európai gárda. A hajrában mindkét oldalon elpuskáztak egy zicsert, így maradt a 0-0. Belgium Iránt sem tudta legyőzni. Hétfőre viradóra két meccset rendeztek a VB-n. Az Európa-bajnok Spanyolország után Uruguaytól is pontot rabolt a zöldfoki szigetek válogatottja, amely a vezetést is megszerezte a 21. percben, de még az első félidő hajrájában fordítottak a dél-amerikaiak. A második játék részben ráültek az eredményre, és ez lett a vesztük, mert az ellenfél a 61. percben kiegyenlített. Az utolsó fél órában jól védekeztek a csapatok, így meglepetésre 2-2-es döntetlennel végződött az Uruguay zöldfoki szigetek összecsapás a H csoportban. A G csoportban Egyiptom hátrányból fordítva 3-1 arányban legyőzte Új-Zélandot, így története során először nyert VB meccset. Miután Lionel Messi a világbajnokságon mesterhármassal kezdett a címvédő argentin labdarúgó válogatottban Algéria ellen, szülőhazájában felavatták a róla készült óriási szobrot, amely 26 méter magas és 70 tonnát nyom. Ennyit a futballvilágbajnokságról, egyéb sporthírek. Ezüstérmet szerzett a Muhari Eszter Bükilili Nagy Blanka Borsodi Emma összeállítású magyar női párbajtőr csapat a franciaországi Vivo Európa bajnokság zárónapján, miután a döntőben 42-36-ra kikapott a francia együttestől. A magyar férfi tőrcsapat az 5. helyen végzett. Fábián Bettina a 2. helyen zárt a 3 kilométeres kieséses versenyben a nyílt vízi úszók világkupa sorozatának utolsó állomásán a portugáliai Setúbalban. A férfiaknál Betlehem Dávid 4.-ként zárt. Pignicki Fanni a 4. helyet szerezte meg labdával a ritmikus gimnasztikázók világkupa sorozatának pekingi állomásán, ahol a magyar együttes kéziszercsapat összetettben szintén 4. lett. Takács Boglárka az 5. helyen ért célba női 100 méteren, a hagyományos hengelói aranykategóriás atlétikai versenyen, a női röplabda Európa Liga alapszakaszának utolsó, 6. fordulójában Grúzia-Szlovákia 0-3 és Koszovó-Magyarország szintén 0-3. A szlovák és a magyar válogatott is hibátlan mérleggel került az elődöntőbe, egyben kijutott a 2028-as Európa-bajnokságra is. Alex Molchan kiharcolta a főtáblára jutást a majorkai tenisztornán. A 4 éves kihagyás után 2 hete visszatért Serena Williams, egyéniben is szabadkártyát kapott a wimbledoni tenisztornára. A címvédő spanyol Marc Márquez nyerte a gyorsasági motoros világbajnokság cseh nagydíját a MotoGP kategóriában Brünnben. Az összetetben élen álló olasz Marco Bezzecchi a szombati sprint versenyben bukott, ráadásul az esést követően összeszólalkozott egy pályabíróval, akit meg is ütött, ezért kizárták a vasárnapi futamról.

7 óra 14 perc. Az elmúlt napok kulcsszava a szlovák belpolitikában kétség kívül a bizalom volt. Robert Fico és kormánya az alkotmánybíróság intése után a parlamentben próbálta bizonygatni, megérdemlik, hogy esélyt kapjanak a folytatásra. És miután a koalíció az előzetes várakozásoknak megfelelően összezárt a kabinet mögött, a miniszterelnök rögtön meg is feledkezett a magasra csapott államháztartási hiány jelentette problémáról,

0: Zenek a parlamentben, a kassai taláros testület döntése azonban mondhatni megadta az utolsó lökést, amire szükségük volt. De mennyire volt összhangban a vita gyakorlati megvalósítása azzal, amit a vonatkozó jogszabály megkövetelt volna a politikusoktól?
1: Hát véleményem szerint nagyon távol állt a vita, meg az egész folyamat is a normális üléstől. Elsősorban azért, mert Robert Fico ugyebár hónapok, ahogy említetted a bevezetőben, hónapok óta halogatja ezt a bizalmi szavazást, és mindenféle mondva csinált ürügyekkel késleltette, hogy ez az aktus sorra kerüljön. Azt állította, hogy meg kell gondolni, hogy ugyanis van egy olyan mondat az adósságfék nevű minősített többséggel elfogadott törvényben, hogyha az ország államháztartásának a hiánya meghaladja 52%-ot, már a GDP 54%-át, tehát a nemzeti össztermék 52,5%-át, akkor haladéktalanul szlovákul bezokladni, bizalmi szavazást kell kérni a kormánynak a parlamentben. Nos, erről folyt a mesterséges vita, ilyen lassan már gumicsonttá szilányodott az, hogy mit jelent ez a késedelem nélkül. Ezért húzta Robert Fico hónapok óta ezt a lépést. A végül az Alkotmánybíróság az elmúlt héten határozott válaszra tett lehetőséget, és mindenképpen azt állította, hogy azonnal bizalmi szavazást kell kérnie. Robert Fico nem tehetett más, mint másnapra összehívta a parlamenti ülést, előzőleg a kormány tartott a rendkívüli ülést, és ott döntöttek arról, hogy bizalmi szavazást kérnek, és ezután másnap már sikerült is, 78-an támogatták a kormányt, tehát azt jelenti, hogy tulajdonképpen tovább regnálhat, és valószínűleg most már kihúzza egész a jövő évi választásokig, ha bár Szlovákiában ugye bármi elképzelhető, annak az ellenkezője is. El kell mondani azt, hogy a vita egyrészt a kormánypártiak javaslata alapján csak 12,5 órára korlátozódott, ez az egyik dolog. Másik számomra a legnagyobb csalódást Ladislav Kamenický pénzügyminiszter okozta, aki egészen indulatos és értelmetlen felszólással söpört végig a parlamentben. Tulajdonképpen sértegette az ellenzéket, többször azt mondta, nem értenek a közgazdasághoz, és mindenféle más jelzőkkel is sértegette őket, és ez megadta a vitának a alaphangját. Ez volt az egyik dolog. A másik, a kormány megfeledkezett ennek a törvénynek a második feléről, ugyanis a jogszabály nem csak azt mondja ki, hogy bizalmi szavazást kell kérnie, hanem azt is, hogy fel kell mutatnia azt, hogy hogyan lépnek tovább, miként csökkentik az adósságot, az ország adósságát. És erről szó nem esett, Ladislav Kamenický egyetlen mondatban sem említette azt, hogy milyen víziói vannak, miként lehetne megoldani azt, hogy Szlovákia jelenleg már a GDP arányosan 62,5%-ánál tart, ami a államháztartás hiányát illeti. Tehát valamit lépni kellene, és amit idáig Ladislav Kamenický lépett, az egyáltalán nem volt eredményes, teljesen hatástalan volt, több minden esetben megszorító intézkedéseket hozott, viszont nem csökkentette az államnak a költségvetését, és az államnak a intézményeinek is, tehát a minisztériumoknak és másoknak a költségei nem csökkentek, és így nem tudjuk, hogy hogyan tovább. Mindenképpen tény az, hogy Szlovákia lassan-lassan a görög út fele menetel, ami nem lenne jó, de bízunk benne, hogy mégsem lesz így, de Ladislav Kamenicskynek mindenképpen ugye, sarkára kellene állni, és végre értelmes gazdaságot élénkítő intézkedéseket foganatosíthatna, miként Denisa Szaková gazdasági miniszter is. Egyelőre csak ígérgetnek, és amit idjáig nyilvánosan benyújtottak, az a sajnos nem sok eredmény hoztak, mert Szlovákia adóssága továbbra is növekszik, tehát nincsen életképes javaslatuk, ami már rövid távon nagyon veszélyes utat sejtett, és mindenképpen kellene már lépnie a pénzügyminiszternek és a gazdasági tárcsavezetőnek, hogy felmutasson már eredményeket, mi az, aminek köszönhetően Szlovákia gazdasági mérlege javulni fog.
0: és miután a kabinet kipipálta az általuk egyszerű formaságként értéke,

0: bizalmi szavazást, Robert Fico visszatért azokhoz az úgymond örökzöld ügyekhez, amiket az utóbbi időszakban igyekezett tematizálni. De ezúttal miért kerültek a cél keresztjébe a civilek?
1: A Robert Fico, amióta hatalmon van, és főleg az utóbbi időben ugyanazt hangoztatja, hogy dőjön el a választás mindig a pártok politikai versenyében, tehát életképes programok szavazzanak bizalmat, és azt állítja, hogy az NER ilyen párt. Ugyanakkor a valóságban azt teszi, hogy igyekszik a politikai ellenfeleit mindenképpen lejáratni különböző adatoknak a nyilvánosságra hozatalával, amelyek közül egy része legálisan nem is kerülhetne hozzá, de mégis ugye kikürtöli, mert mindenhol vannak emberei. Ugye először kezdte Mika Csimecska édesanyjának az ügyével, a Projekt Fórum ügyével, amelyről már nagyon sokat tudunk, és amelyet tulajdonképpen mai napig nem oldottak meg. A másik része pedig az, hogy az ellenzék, tehát elsősorban a Progresszív Szlovákia kiparkodott ellenlépéseket tenni, és rámutatott arra, hogy bizony nem az édesanyja, mármint Csimecska édesanyja az élősködő, hanem azok a emberek, akik a SMER legszűkebb vezetőségi körében, tehát a Hozudvarába tartoznak, például Robert Ficonak a fia, aki vitatható, hogy milyen pénzekkel működik együtt a pártban, megalapították a SMER ügynökséget, aztán most újabban a Kala nevű jogi irodát, amely Robert Kalinyáknak a tulajdona, és itt ezekben végül is állami pénzek is kerülnek. A kérdés az, hogy mikortól lesz a közpénz a SMER-nek a forrását erősítő összeg, mert arról van szó, hogy ugye a választások alapján jelentős összeget kaptak a pártok, elsősorban a SMER, mint győztes párt. Ezek, ha bekerülnek a SMER-nek a költségvetésébe, tehát a konyhájába, úgy mondanám, akkor kérdés az, hogy a közpénzek valójában átalakulnak-e a SMER-nek a pénzévé, amelyet aztán különböző módon használhatnak. Tehát mindenképpen, amikor Robert Fico ugye élésködésről beszélt Marta Simecska és másoknak az ügyében, akkor megfeledkezett arról, hogy ugyanilyen esetek fordulhatnak elő a SMER házatáján is, hiszen, mint említettem, a SMER-nek több embere, ugye már ezeket a költségvetésbe átutalt pénzeket azokkal gazdálkodik, és így azután kérdés az, hogy ez vajon mennyire legális. Robert Fico azt állítja, hogy igen, mert soha semmilyen csalást nem hajtottak végre. Hát erről lehet vitatkozni. Kiderül majd rövidesen az, hogy vajon mi lesz Marta Simecskovának a sorsa. Én azt tartom különösen érdekesnek, hogy miért nem jelentik fel, ha valóban úgy van, ahogy mondják, hogy csalás követett el, ami valószínűleg igaz, a Csimecskova és társának az ügyében, akkor fel kell jelenteni, és meglátjuk, hogy a rendőrség mit fog tulajdonképpen milyen nyomozást végez, és milyen eredményt mutat fel. Erre várunk, de ez nem jelenti azt, hogy ugyanúgy, tehát továbbra is a Progresszív Szlovákia elnökét kell szidni, mert ez a lényeg a Robert Ficonak, hogy itt kiparkodik lejáratni a legnagyobb ellenfelét, a Progresszív Szlovákiát, és elsősorban annak elnökét, Mika Csimecskát, holott neki édesanyjának a különböző vitatható módszereivel kapcsolatban nincsenek semmiféle kapcsolatai, tehát nem támadható azért, mert az édesanyja különböző dolgokat hajtott végre, de Robert Fico ezt teszi, és iparkodik minél hamarabb, minél inkább lejáratni Mika Csimecskát és a Progresszív Szlovákiát.
0: Van azonban egy téma, amely esetében elmozdulást tapasztalható a kormány fő részéről. A múlt hétvégén esedékes uniós csúcson ugyanis történt néhány váratlan dolog. De melyek azok a kérdések, amik kapcsán Robert Fico irányt váltott?
1: Robert Fico tulajdonképpen ebben a pillanatban magára maradt Brüsszelben, legalábbis a helyzet ezt tükrözi. Arról van szó, hogy idáig ugye már elsősorban Orbán Viktor volt az, aki fékezte az uniós határozatok elfogadását, és különböző más módon is iparkodott védzilálni az uniós egységet. Most azonban Magyar Péter megjelenésében ez a helyzet megváltozott, és egyelőre Robert Fico az Brüsszelben, legalábbis jelenleg, aki ugyebár továbbra is Putin barát politikát folytat, és az ukránokkal is tartja a kapcsolatot. Kérdés, hogy a mostani, amit a hírekben hallottunk, Karol Navracsics lengyel elnöknek a kifogásait vajon mennyiben nyomnak majd a lapban az ukrán-szlovák kapcsolatokban, de a lényeg az, hogy Robert Fico úgy tűnik magára maradt a uniós döntéseknek a fékezésében, habár különböző körökben azt állítják, hogy Orbán Viktor helyett majd a bolgár miniszterelnök lesz az, aki összefog Robert Ficóban, de egyáltalán nem látjuk a nyomát, mert elfogadták a oroszok elleni szankciós programnak a növelését, és továbbra is a meghosszabbítását, tehát ebben nem történt semmiféle változás. Másik, ami nagyon fontos Robert Fico esetében, hogy forgalmazta, és több más társával hasonlóan a visegrádi négyeknek az együttműködését, annak a felújítását, és úgy tűnik, hogy ez valósággá válik, mert holnap Gödöllön találkozik a négy miniszterelnök, tehát a cseh, a lengyel és a szlovák kormányfő, valamint a házigazda Magyar Péter. Kíváncsiak vagyunk, elsősorban a szlovákiai magyarok szempontjából is nagyon fontos lesz ez a tanácskozás. Az régi-régi hagyományt elevenítenek, hiszen tudjuk, hogy a visegrádi együttműködés a 14. században indult, 1335-ben a cseh, a lengyel és a magyar király találkoztak a dunamenti visegrádi kastélyban, ahol elsősorban a kereskedelmi együttműködésről és a Habsburgok elleni fellépésről tárgyaltak. Tehát ezeket a nemes hagyományokat fogják felújítani remélhetően, és kíváncsian várom az első találkozót, a hosszabb megbeszélés Robert Fico és Magyar Péter között, mert több minden olyan kérdés, amit valószínűleg Magyar Péter fel fog vetni. Ő említette azt, hogy a Benes Dekretumok ügyét is megtárgyalja Robert Ficoval, és több minden más olyan kérdés van, amit meg kell vitatni. Bízom benne, hogy helyreáll az alapvető bizalom a lengyelek, a csehek, a szlovákok és a magyarok között már, mint kormányszinten is, tehát nem lesznek már ellentétek magyar és lengyel vonatkozásban, de ugyanúgy Robert Fico és a lengyel Zuma Tusk között, mert voltak különböző súrlódások, bízom benne, hogy ezeket megoldják, és a visegrádi négyek tulajdonképpen visszatérnek oda, hova elkezdték korábban, tehát egy fontos szerepet játszanak majd Brüsszelben és a szlovákiai belpolitikában is.
0: És egy percünk maradt arra is, hogy kitérjünk rá egy kicsit bővebben, hogy Magyar Péter és Robert Fico első brüsszeli találkozója, tehát az első hivatalos készfogás, hogy sikerült múlt héten?
1: Úgy tudom, hogy röviden beszéltek, kezet fogtak egymással. Robert Fico nem is tett semmi említés, legalábbis nem láttam, hogy említést tett volna erről a rövid találkozóról. Magyar Péter megemlítette, hogy találkozott Robert Ficoval is, és hát ennek a folytatása nyilvánvalóan holnap lesz Gödöllön, ahol hosszabb idejére tárgyalhatnak és beszélhetnek a fontos kérdésekről. Mindenképpen érdekes mindenképpen az, hogy volt egy olyan videó, amelyen Donald Tusk azt mondja, no, nincsenek itt az oroszok végre, arra utal, hogy Orbán Viktor már nem tagja Európa társat. Ebben a pillanatban mindegy jelkép, a háttérben megjelent Robert Fico, persze nem tudta, hogy miről beszél Donald Tusk, de egyfajta jelképet is nevezhetjük ezt, mert ugye már Robert Fico most, amit említettem, az talán az egyetlen olyan kormányfő Brüsszelben, aki a Putin barát vonalat képviseli, remélhetően nem lesznek folytatói.
0: Az elmúlt percekben a múlt hét legjelentősebb közéleti fejleményeiből válogattunk Szilvási József újságíróval, rádiónk rendszeres kommentátorával. Köszönöm szépen a beszélgetést!
1: Én is köszönöm a lehetőséget, és derűs napot kívánok minden kedves hallgatónak!
2: Pátria Rádió. Pozsony FM 98,9.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok, Önök a Pátria Rádiót hallgatják. A hétvégén ismét összeült a Magyar Szövetség Országos Tanácsa. A megbeszélés legfontosabb témája pedig a közelgő megyei választások kapcsán zajló jelöltállítási folyamat volt. De a közelmúlt hullámvölgyei után sikerült közös nevezőre jutnia a vitás kérdések kapcsán a párt politikusainak? A folytatásban erre a kérdésre is keressük majd a választ. Előbb azonban regionális híreink jönnek Mezőszálási Márktól.
2: Ünnepélyes keretek között avatták fel Matyej Herbenda, a szlovák nemzeti ébredés ismert alakjának életnagyságú bronzszobrát Rimaszombat főterén arról elnevezett könyvtár előtt. A vak népművelő és könyvterjesztő a 19. században fáradhatatlanul dolgozott a műveltség és az olvasás népszerűsítésén. Az új köztéri alkotás egy padon ülve ábrázolja Herbendát, amely mellé a látogatók is leülhetnek. A szobron olvasható üzenet szerint jaj annak a nemzetnek, amely nem olvas. Az avatáson politikai és kulturális közéleti szereplők is részt vettek, akik hangsúlyozták az olvasás és a tudás fontosságát. Emléktáblát avattak Komáromban a magyar nyelvű tudományos sajtó egyik úttörőjének számító mindenes gyűjtemény tiszteletére. A 18. század végén megjelent folyóiratot Péceli József református lelkész szerkesztette, és a magyar nyelvű tudományos ismeretterjesztés mérföldkövének számít. Az emlékjelet a Ferences Barátok utcájában az egykori református lelkész lakfalán helyezték el. Az ünnepségen elhangzott, alap nem csak a magyar felvilágosodás fontos alkotása volt, hanem a helyi értelmiség összefogásának eredménye is. A szervezők szerint a tudás terjesztésének és a közösség szolgálatának üzenete ma is aktuális. Több autólopás történt az elmúlt napokban Kassán, ezért fokozott óvatosságra figyelmeztet a rendőrség. A hatóságok azt javasolják, hogy a járműveket lehetőleg jól megvilágított vagy kamerával megfigyelt helyeken parkolják. A kulcs nélküli rendszerrel felszerelt autók tulajdonosainak azt ajánlják, hogy a kulcsokat ne az ajtók vagy ablakok közelében tartsák, hanem használják speciális védőtokot vagy fémdobozt. A rendőrség továbbra is vizsgálja az eseteket.
0: Időjárás.
2: Ma derült, illetve gyengén felhős idő várható. Napközben fokozatosan megnövekvő felhőzettel, az ország északi részén helyenként záporokkal, zivatarokkal, amelyek akár erősek is lehetnek. A hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul, az északi szél általában mérsékelt marad, azonban zivatarok környezetében átmenetileg megerősödhet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Jelentős torlódásra kell számítani Rózsahegy bejáratánál Ivachnó falu felől érkezve, a várakozási idő megközelítőleg 25 perc, míg Valaszka-Dubova irányából körülbelül 15 perces késéssel kell számolni. Pernek térségében Malacka irányába sebességet mérnek a rendőrök. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: 7 óra 36 perc. Izzasztó tárgyalásokat tudhatnak maguk mögött a Magyar Szövetség politikusai. Az országos tanács hétvégi ülésén nem csak az érvényben lévő hőségriadó miatt volt forró a hangulat. Az elmúlt hetek történései után ugyanis akadt néhány kellemetlen ügy, amit a jelenlévőknek tisztáznia kellett. Bár a tömörülés tájékoztatása szerint csak úgy, mint 4 éve, most is Berényi József, valamint Csenger Tibor szállnak majd versenybe a megye elnöki tisztségért Nagyszombat, illetve Nyitra megyében. Berényi József egyelőre nem tekint magára jelöltként, mert állítása szerint nem élvezi a párt vezetőjének támogatását. A vonalban pedig már itt van velünk Kubik László, a Magyar Szövetség elnöke, akivel a következő percekben ezt a gordiuszi csomót is megpróbáljuk majd kibogozni. Jó reggelt, elnök úr!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Mivel az elmúlt hetekben nem kívánta véleményezni a jelölt állítási folyamatot, valamint az azzal kapcsolatos fejleményeket, így az előttünk álló szűk fél órára bőven van témánk, és kezdjük mindjárt a legkézenfekvőbb kérdéssel. Operálhat még a Magyar Szövetség a korszakváltás ígéretével, azok után, hogy a pártvezetése tulajdonképpen változtatás nélkül hagyta jóvá a járási szervezetek által elfogadott jelölt listákat, amiket ugye számos kritika ért, mert néhány kivételtől eltekintve megszólalásig hasonlítanak a 4 évvel ezelőtti listákra?
1: Hát hol beoperálhatna? Egyrészt a korszakváltás az nem egy olyan pont, amihez elérünk és befejezetnek lehet tekinteni, hanem egy mozgásban lévő folyamat, mint minden a világon és méter életünkben. Úgyhogy ezt nem lehet lezártnak tekinteni, a korszakváltás az természetesen folytatódik. Ugyanakkor a korszakváltás nem feltétlen csak személykérdéseket érint, sőt, elsődlegesen nem is azt. A korszakváltás valahol szemléletváltást jelent, és egy újabb, frissebb, üdébb politikai kultúra képviseletét. A tisztelet, a fair hozzáállás és a csapatszellem politikai kultúráját, mert én úgy gondolom, és ezt 2024. szeptemberében is mondtam a kongresszuson, hogy ezek azért úgy hiányoztak a belső működési mechanizmusból, pontosabban nem volt egyértelmű, hogy ezek jelentik a főszabályt. Még most is látok erre utaló jeleket, én meglehetősen őszinte beszédet mondtam az országos tanácson, jó szokásom szerint. Az egyik a politikai helyzet értékelését érintette a beszéd egyik része, egyetemszerűen elsődlegesen az országos politikát és az ellenzéki tárgyalásokat. A másik pedig ennek a, hogy is mondjam, a korszakváltásnak az átültetésére vonatkozott párton belül, de összességében a listák azok megszülettek. Én, ahogy említettem, elmondtam mindenhol a véleményem, elmondtam az alkalmazandó szempontrendszert, ugyanakkor mindenhol tiszteletben tartottam a járási többségeknek a döntését, és én azért azt nem mondanám, hogy ugyanazokkal a listákkal indul a Magyar Szövetség, mert több helyen, több járásban vannak cserék, valahol a lista fele is új, és vannak fiatal képviselőjelöltek, említhetném Lévai járást, említhetném a Losonci járást, de ahogy említettem, a korszakváltás azért mégiscsak egy folyamat, és a megyei politikában pedig a stabilitás és a tapasztalat az rendkívül, meg a beágyazottság rendkívül sokat számít, úgyhogy most ennek a kettő egyvelegének tekintem én a jelölt állítást, amelyre végül is az országos tanácson úgymond pont került végére.
0: Jeleztük, hogy vannak kivételek, ugyanakkor összességében véve mégiscsak érvényes, hogy rengeteg a hasonlóság, és a személyi kérdéseknél maradva még egy kérdés erejéig, ugye ön azt jelezte, hogy a korszakváltásnak nem csak ezen a szinten kellene megvalósulnia, viszont az utóbbi hetekben ez volt a legláthatóbb szempont, tekintve, hogy lemondott a tömörülés alelnöke Őri Péter, aki döntését a korszakváltás hiányával indokolta, mivel az ő olvasatában ezt a meghirdetett váltást fiatal és megújulásnak kellett volna kísérnie, de hasonló érveket fogalmaztak meg a komáromi, a galántai, illetve a rozsnyói járás azon politikusai is, akik úgy határoztak, hogy független listával vágnak neki az őszi önkormányzati választásoknak. Nem kellett volna markánsabban élnie azzal a joggal, amit a közelmúltban megszerzett, tehát hogy nagyobb beleszólása, illetve vétójoga legyen a fontos önkormányzati pozíciók jelöltjei kapcsán? Nem látja hibának, hogy nem élt a rendelkezésére álló eszközzel?
1: Lehet amellett is érvelni, de lehet amellett is érvelni, hogy hiba lett volna a belső kohéziót megingatni. és ott, ahol van egy összetartó csapat, amely azért, ha azt nézzük, 4 évvel ezelőtt mondjuk hozta az eredményt, mind választási eredményt, mind aztán a megyén belüli munkára vonatkozó eredményt és teljesítményt, és mondjuk Komáromra és Dunaszerdahelyre ez kifejezetten igaz, akkor, hogyha adott esetben a csapat belső kohézióját ingatja meg az elnök, az se biztos, hogy jót tesz a morálnak, sőt, az ellenkezőjét válthatja ki. Tehát, hogy itt ezt a két szempontot kell ilyenkor mérlegelni, én a konzervatív út mellett maradtam, ugyanakkor világosan tettem az országos tanácson, és egyébként az elmúlt hetekben is, hogy az a kampányteljesítmény, ami 4 évvel ezelőtt volt, tekintettel arra, hogy rendkívül gyorsan forog körülöttünk a világ, és rendkívül új trendek, új metódusok köszöntenek be ránk, nem biztos, hogy elég lesz. Tehát mind a terepmunkát, mind az online megjelenést én rendkívül nem csak bátorítom, hanem elvárom. És a kommunikációs fegyelmet is a jelöltektől, tehát mindenki, aki az emberek bizalmáért száll versenybe. És hát október 24-e után pedig, amely járásokban nem értük el a 4 évvel ezelőtti összesített és arányosított karika számot, akkor le kell vonni a következtetéseket, mert nem lehetünk következmények nélküli párt, és ahol ezt az eredményt nem sikerült elérni. Tehát nem a képviselők számára gondolok most, mert hogyha mondjuk a szlovák pártok megszerveződnek és hoznak egy jobb eredményt a mi javunkra, azt nem nagyon tudjuk befolyásolni. De azt tudjuk befolyásolni, hogy mi hány magyar embert viszünk el szavazni, és hogyha nem viszünk el többet, mint 4 évvel ezelőtt, akkor ugyanazzal a csapattal nem indulhatunk a jövő évi döntő megméretetésre a parlamenti választásokra. Tehát a régi struktúrák, én úgy látom, hogy még mindig nagyon sok helyen stabilak, és bízom benne, hogy viszont motiváltak is, de ezt tulajdonképpen be kell egymásnak bizonyítanunk az őszi megmérettetésen, és ha nem, akkor annak, ahogy említettem, teljesen indokolt pártbéli következményei lesznek. Úgyhogy ennyit a jelölésről. Egyébként pedig, amire a kérdés vonatkozott, persze, tehát, hogy jó dolog a verseny, meg jó dolog az is, hogy személyes ambíciója van egy jelöltnek, nem kell azért feltétlen a saját akaratunk nem érvényesülését, vagy érvényesülésének a meghiúsulását rögtön a korszakváltás megfeneklésének betudni. Erre azért határozottan intenék mindenkit, és én azért azt javasolnám mindenkinek, hogy azért alázat egymás és a párt iránt is, mert véges számú a képviselői jelöltek számára fenntartott törvény adta hely. Véges számú jelöltet tud egy párt is indítani, és egészen biztos, hogy ha valaki lesz 1, 2, 3, nem érvényesül, akkor az természetes, hogy kicsi elégedetlen, vagy más szempontokat tartott volna célszerűnek, de szerintem lehet eleganciával is kezelni.
0: És nem csak a jelölt elnézést, és nem csak a jelölt listákon feltüntetett helyek száma véges, hanem mondhatni a választók türelme is, és az elmúlt hetek árnyékában sokakban régi reflexek jelenhettek meg, és úgy érezhették, hogy a párt tulajdonképpen visszatért oda, ahonnan az önmegválasztása óta indultak, tehát, hogy ismét önmagukkal kell foglalkozniuk a különböző elégedetlenségi kérdések miatt. Hogy látja, ezek után se kellett volna vétót alkalmazni, vagy legalábbis intenzívebben kommunikálni azt, hogy mi történik pontosan?
1: Én csak ez a vétó nem lehet bunkós bot, tehát említettem, hogy vétót úgymond egyértelmű hibák és olyan esetben lehet alkalmazni, ahol aztán közmegegyezés van a vétó mögött. Ha közmegegyezés van egy egyesség mögött, és ezt szedi szét a pártelnök a vétóval, akkor az komoly belső megrengéseket is okozhat. De most már tényleg nem szeretnék úgymond abba a hibába esni, amire a kérdés vonatkozott, hogy önmagunkkal foglalkozunk. Sőt, én az elmúlt hetekben pont az ellenkezőjét tettem, és erre is utaltam az országos tanácson a beszédemben, hogy amíg újra visszakerültünk az országos politika homlok terébe, érdekli a szlovák közvéleményt, érdekli a szlovák pártokat, érdekli a szlovák politikusokat, a programunk, az elképzeléseink, idézőjelben kérőink vannak jobbról, balról, elindítottuk az ellenzéki tárgyalásokat a programunk és a szakmai elképzeléseink terén, Tehát, hogy most már június 20-a után, amikor úgy lement a párton belüli verseny a megyei jelöltséget illetően, most már javasolnám mindenkinek, hogy ezekre a témákra fókuszáljunk, én eddig is ezt tettem. És születtek egyébként fontos határozatok az országos tanácson, az egyiket ugye említettem, ez a mozgósításra vonatkozott, hogy el kell érni a 4 évvel ezelőtti, sőt jobb eredményt kell elérni a magyar választók megszólítása tekintetében. A másik ilyen fontos történet viszont a következő, hogy azt a határozatot, amelyet az országos elnökség 2-3 hónap ezelőtt hozott, történetesen, hogy az elmúlt hónapok belpolitikai fejleményei után nem várunk tovább, és a legnagyobb kormánypárttal, illetve a Republikával kizárjuk az együttműködésnek a lehetőségét az országos politikában. Ezt tegnap az ország, pontosabban szombaton az országos tanács megerősítette, illetve hozott mellé egy másik határozatot is, elfogadtunk egy másik javaslatot is, hogy a párt megerősíti a béli szándékát, hogy önállóan kívánja magát megmérettetni a parlamenti választásokon, és önálló frakcióval kívánja a magyar érdekképviseletet biztosítani, csak hogy félreértés ne essék majd a közvéleményben, és ne úgy értelmezzék azon lépésünket, hogy kizártuk a Smert és kizártuk a Republikát, hogy mi automatikusan valamelyik ellenzéki párttal együtt indulnánk, mert hogy az egész egyszerűen nem igaz, és erről soha nem beszéltünk.
0: Ugyanakkor elnézést, látjuk, elnök úr, hogy... egy kicsit előre szaladt, hisz félreértések nem csak a parlamenti választások kapcsán vannak, hanem a megyei választások esetében is, és mivel ez a fő témán, kérem, még tisztázzuk, vagy bogozzuk ki a legnagyobb gordiuszi csomót, amit a bevezetőben is ígértünk a kedves hallgatóknak, amely központja jelenleg Nagyszombat megye, tekintve, hogy a párt bejelentette, hogy a megye elnök jelölt ezúttal is Berényi József lesz. Berényi úr azonban a hétvégi tanácskozás után közölte, hogy egyelőre nem tekint magára jelöltként, mivel nem érzi az ön támogatását. Most akkor van, vagy nincs megye elnök jelöltje a pártnak Nagyszombat megyében?
1: Az országos tanács határozatai, amelyekről az imént is beszéltem, igaz, hogy más területet érintve, de erről is világosan fogalmaznak, és pedig megerősítik Csenger Tibort Nyitra megyei elnökjelöltként és Berény Józsefet Nagyszombat megyei elnökjelöltként. Ezt egyhangulag szavazta meg az országos tanács, beleértve a párt elnökét. Nem tudom, hogy ennél mi egyértelműbb kifejezése lehet a szándék megerősítésének és a bizalomnak.
0: Ugyanakkor ezt elnök úrnak is el kell ismernie, hogy Berényi úr felvetése vagy megérzései talán nem teljesen alaptalanok, tekintve, hogy elnök úr még a közelmúltban is azt nyilatkozta, hogy Berényi Józsefet jó alelnöknek tartja, de ideális jelöltnek nem. Hogy lehet feloldani ezt a helyzetet?
1: Hát azzal lehet feloldani, ami megtörtént szombaton, hogy bizalmat szavazott Berényi József indulásának a Magyar Szövetség országos tanácsa. Én most már nem mennék vissza az elmúlt hetekbe, mivel ezt lezárt dolognak tekintem, de hogy ne kerüljen meg a kérdést, való igaz, hogy nyomatékosítottam, hogy a kormányzáshoz olyan tapasztalt politikus kell, mint Berényi József, Nagyszombat megyében, viszont a kampányhoz, és a kettő nem kell, hogy kizárja, sőt, inkább erősítené egymást, pedig egy fölépítendő fiatal politikus szerintem most a megfelelő jelölt, vagy lett volna a megfelelő jelölt a párt számára. Na de ha senki nem állt bele ebbe a megmérettetésbe, ugye, akkor ha az ember csak át tud mondani B-t nem, akkor tulajdonképpen lezártnak tekinthető a jelölt állítás.
0: Nem érzi, hogy ezzel azt közvetítik Berényi úr felé, hogy jobb hián lett jelölt, aki ezek után mondhatni joggal érezheti azt, hogy bizony nem bírja az önbizalmát?
1: A bizalomról már beszéltem, és azt egy szavazat formájában megerősítettem.
0: Berényi úr nem érte be ennyivel, tekintve, hogy idő előtt távozott ugye a tanácskozásról, és azt mondta, hogy bőven vannak kérdőjelek, amit még tisztázni kell.
1: Remélem meghallgatja, vagy hallgat most bennünket ő is, és akkor még egyértelműbb lesz. A másik oldalon pedig teljesen egyértelmű mindkét járás akarata, a galántai és a dunaszerdahelyi, ami jó e két járásnak, az jó a párt vezetésének is, ennyit tudok még ehhez mondani.
0: hogy feleslegesen ne pazaroljuk az időt arra, amiről feltehetően nem árul el több dolgot, hiszen ugyanazt tudtuk meg különböző kérdésekre is. Térjünk még ki egy kicsit Nyitra megyére, ahol azért egyértelmű Pocsenger Tibor lesz a jelölt, bár az elmúlt hetekben különböző nevek hangzottak el, például elnök úré is, és nem tűnt annyira alaptalannak, hogy akár elnök úr is megmérettetheti magát, tekintve, hogy bizonyos járási elnökök több sajtóterméknek is megerősítették, hogy négy szem közt lezajlott beszélgetések alkalmával úgy nyilatkozott, hogy vállalja a jelölést. Hogy lett tehát Nyitra megyében Gubik Lászlóból Csenger Tibor?
1: Csak hogy ez pontatlan információ, mert én soha nem mondtam senkinek, hogy vállalnám.
0: Elnézést, Becse Norbert, a komáromi járási elnök például több sajtóterméknek is megerősítette, hogy ön telefonon közölte vele, hogy vállalja a jelölést.
1: Rendkívül hibásan és pontatlanul, mert hogy ilyen nem történt, se felé, se más felé.
0: Beszéltek erről, elnézést egyébként a párton belül, hogy kell-e ilyen pontatlan információkat közölni a sajtóval, ami aztán találgatásokra ad okot?
1: És nem véletlen, hogy a párt kommunikációs fegyelmének a szükségességét megerősítettük egy másik országos tanácshatározatban, pont az ilyen hibák kiküszöbölése miatt. És visszatérve az érdemi részéhez, tehát, hogy sehol nem mondtam, és senkinek nem mondtam azt, hogy vállalnám, sőt, épp az ellenkezőjét mondtam, hogy egy pártelnöknek teljesen más a felelősségi és mozgástere, mert hogy látva egyébként az országos politikai turbulenciákat, és látva egyébként a kihívásokat is mondjuk, amelyeket a jelöltállítás a párt elé támasztott, az országos elnöknek az országos kohéziót kell összetartania, nem pedig egyetlen régióra fókuszálnia. Ugyanakkor azt hozzátettem, hogyha nem akad ember, aki vállalná, akkor nem mondok nemet, mert akkor végső soron a pártelnöknek kötelessége bevállalni. Tehát, hogy ennyi volt a történet, ezért merülhetett fel a nevem. De Csenger Tiborral megegyeztünk abban, hogy egy eredményeinket bemutató, eredményeinkre koncentráló és a magyar érdekképviselet meglétének az erejét bemutató kampányt fogunk folytatni Nyitra megyében, mert az elmúlt 4 évben számos fejlesztést, számos forrást, számos segítséget hozott a déli 5 járásban a Farkas Iván vezette frakció, amelynek ugye a főszereplője a megye kormányzásában alelnökként Csenger Tibor volt. Ezt kell most a kampányban bemutatnunk, és erre Csenger Tibornál megfelelő alkalmasabb jelöltet nem találunk.
0: És ehhez lesz szükség
1: az... Köszönöm neki azt az alázatot, hogy elvállalta újonnan a jelölést.
0: És ahhoz, hogy ez sikerüljön, szükség lesz az ön által most már többször említett kommunikációs fegyelemre, illetve az egységesen képviselt narratívára, mivel úgy vélik, hogy ezek nélkül nem lehet majd célba érni. De ebbe a kommunikációs fegyelemben mennyire fér bele, hogy esetenként maga a pártelnök is impulzív közösségi médiás bejegyzésekben reagál egy-egy fejleményre?
1: Szerintem teljes mértékben. Tehát nem tudom most konkrétan melyik esetre gondolunk.
0: Hát, hogy példákat említsünk. Kezdjük például azzal, hogy a sajtó kéréseit nem fogadta el, amikor a megyei jelöltállítás kapcsán kialakult helyzetről szerettünk volna önnel beszélgetni, de ez a véleménynyilvánítási moratórium a közösségi médiás posztokra nem vonatkozott. Ott például a Kútai polgármester körül csoportosuló regionális politikusok tájékoztatóját azért véleményezte.
1: Igen, de ebben én nem látok ellentmondást, hiszen párt belügyeit, amíg nem jutottunk dűlőre, amíg nincsenek a végeredmények kitárgyalva, és amíg az nincs a megfelelő formon elfogadva, ugye erről szólt a szombati országos tanács, addig szerintem egyáltalán nem szerencsés és pont félreértésekre ad okot kifelé tálalni. Tehát, hogy
0: elnézést, pont azért merül fel a kérdés, hogy a közösségi médiában legitimnek érezte, hogy kommentálja azt, ami szintén a párt belügye, tekintve, hogy párt tagokról beszélünk, akik függetlenedtek?
1: Hadd folytassam, tehát, és ahogy ez lezárult, akkor rögtön állunk a sajtó rendelkezésére, hiszen ezért beszélgetünk most hétfőn reggel. A másik történet, amire viszont utal, azért nem nincs ellentmondás, mert az nem pártnak a belügye, hanem ez úgymond egy komáromi formáció megjelenése, és azon belül pedig egy szlovák jelöltnek a támogatása, aki még csak be se jelentette vagy megsérősítette az indulását, amit én közösségi szempontból éreztem meglehetősen nagy hibának. Ezt szóvá tenni, lehet, hogy impulzív dolog, de ez pont, hogy a belső kohéziót és a pártfegyelmet és a mi jelöltjei motiváltságát szándékozott erősíteni.
0: De egyébként hozhatunk fel még egy példát, tekintve, hogy ön azt is kérte pártársaitól, hogy a fajsúlyos politikai kérdéseket online és offline is sallangmentesen közvetítsék. És ebbe a sallangmentes információ átadásba mennyire férnek bele az olyan bejegyzések, mint hogy arról kell meggyőzniük a választóikat, hogy itt egy PS kormány alatt se visznek senkit az ukrán frontra, nem lesznek minaretek Farnadon, nem átalakító klinika Nagycsalomján és abortusztabre automaták se a Királyhelmeci Tesco parkolójában.
1: Ha nem érték volna el a kívánt hatást a szavaim, akkor most nem idéznék őket ennyire pontosan. Tehát, hogy ez az ékes bizonyíték annak, hogy érdemes így kommunikálni, mert ez innét válik megjegyezhetővé és értelmezhetővé mind befelé, mind kifelé a párt politikai üzenetek.
0: Ugyanakkor ön arra is kérte...
1: Én ezt most megerősítésként vettem, és köszönöm is önnek, és én azt, vagy annak a híve vagyok, hogy őszintén sallangmentesen beszéljünk, nyilván a kellő tiszteletet megadva, és legyenek ezek a szavak mindig befelé, a csapatunk felé motiválóak. Nem tudok olyan megnyilvánulást, vagy olyan beszédet mondani, felidézni, ami ne ezt az iránt követte volna. Kifelé pedig, ha van egy ellenfél, hát az már a verseny része persze, hogy
0: De egyébként arra is kérte a kollégáit, hogy sürgősen józanodjanak ki az ideológiai delíriumból. Működőképes eszköz ehhez a kijózanításhoz, hogy ilyen hangvételű bejegyzésekkel próbálja magyarázni a közvéleménynek azt, amit magyarázni kell?
1: Hát ezt a kollégáktól kell talán megkérdezni, hogy hat rájuk. Én egyenlőre nem látom azt, hogy bármiféle negatív lecsapódása lenne. Az pedig, hogy fel kell rázni a sorainkat, és ahogy említettem, változnak a kampányolási szokások, és egyáltalán nem biztos, hogy ugyanazzal a politikai munkával elérhető ugyanaz az eredmény. Tehát egyértelműen meg kell tudni fogalmazni a tétet, és forgalmazni és arra sarkalni a jelöltjeinket, akik az emberek bizalmáért indulnak, hogy kemény meló áll előttük, mert hogy a piros-fehér-zöld színeket kell képviselniük a régiójukban. Tehát, hogy szerintem erre, ha az ember frappánsan, adott esetben valamelyik, vagy anekdotaszerűen, vagy használjuk, akkor a sallangmentesen fogalmazza meg az iránt, ez szerintem csak jótékonyan tudhatni. Legalábbis én így működök, hogy rám az ilyesmi mondjuk egy fociöltözőben az edzőtől jótékonyan hatott.
0: Újra összeült a Magyar Szövetség Országos Tanácsa. A hétvégi egyeztetés legfontosabb fejleményeit az elmúlt percekben Gubik Lászlóval, a Magyar Szövetség elnökével tekintettük át. Elnök úr, nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Köszönöm szépen, további kellemes napot kívánok!
2: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. június 22-én hétfőn. Donald Trump alelnöke J.D. Vance Svájcban igyekezett előre mozdítani a tartós béke létrejöttét a Közel-Keleten. De hogyan viszonyultak a washingtoni ajánlathoz Teherán képviselői, különösen azok után, hogy az amerikai elnök ismét megtorlással fenyegette Iránt? A folytatásban erről is beszélgetünk majd, előbb azonban friss információk jönnek, a mikrofonnál Mezőszállási Márk.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Sztrájkol a cseh közmédia. 2700 kilónyi kokaint foglaltak le az ausztrál rendőrök. Derült, esetenként gyengén felhős időnk van. Jönnek a részletek. 24 órás figyelmeztető sztrájkot tartanak a cseh televízió és a cseh rádió munkatársai. A tiltakozás miatt több televíziós és rádiós műsor késve kezdődik, emellett a közmédia internetes felületein és közösségi oldalain is kevesebb tartalom jelenik meg a megszokottnál. A dolgozók a kormány tervezett média törvény ellen tiltakoznak, amely megszüntetné a jelenlegi díjfizetési rendszert és a közszolgálati médiumokat közvetlenül az állami költségvetésből finanszírozná. A tiltakozók szerint a változás veszélyeztetheti a közmédia függetlenségét és mintegy 15%-os költségvetési csökkentést eredményezne. Ez akár 450-700 munkahely megszűnéséhez és számos műsorgyártásának leállításához vezethet. Ismét ukrán drónok vették célba Moszkvát és környékét. Az orosz hatóságok közlése szerint csak az elmúlt éjszaka közel 60 pilóta nélküli repülőeszközt semmisítettek meg a légvédelmi rendszerek. A biztonsági intézkedések miatt ideiglenesen leállították a forgalmat a főváros 4 nemzetközi repülőterén, köztük a Seremtyevo és a Domodedovo légi kikötőben is. Az utóbbi napokban Ukrajna fokozta a Moszkva elleni támadásokat, és több alkalommal célba vette az orosz főváros közelében működő olajfinomítót is. A támadások célja az orosz katonai és energetikai infrastruktúra gyengítése lehet. Ausztrália történetének legnagyobb kokainfogását hajtották végre a hatóságok Sydney közelében. A rendőrség összesen 2700 kiló kábítószert talált elrejtve műanyag tartályokban, föld alatti bunkerekben. A lefoglalt mennyiség fekete piaci értékét több mint 800 millió ausztrál dollárra becsülik, ami mintegy 490 millió eurónak felel meg. Az ügyben 8 személyt vettek őrizetbe, köztük 2 férfit, akik a razzia során megpróbáltak elmenekülni. A nyomozás szerint a kokaint egy nemzetközi bűnszervezet juttatta az országba, a Csendes óceán térségén keresztül, majd Queenslandből Sydneybe szállították tovább. A hatóságok szerint a térség egyre fontosabb tranzitútvonallá válik a nemzetközi drogcsempészet számára. A Magas Tátrában villám csapott egy 48 éves szlovák turistába a Kriván csúcsán. A nő a villámcsapás következtében elesett és több sérülést is szenvedett, fejsérüléseket, égési sérüléseket, valamint vérzett a füle is. Elsőként túratársai nyújtottak neki segítséget, majd értesítették a hegyi mentőszolgálatot. A térségben tomboló vihar miatt mentőhelikoptert nem tudtak bevetni, ezért a hegyi mentők gyalog közelítették meg a helyszínt. A sérültet később a Csorbatónál átadták a mentőknek. A hegyi mentőszolgálat ismét arra figyelmeztet, hogy túrázás előtt mindenki tájékozódjon az időjárási viszonyokról, különösen zivatar veszélyes esetén. Hivatalos eredmények szerint a miniszterelnök Abiy Ahmed vezette Prosperitás párt nyerte az etióp parlamenti választásokat. A kormánypárt a mandátumok mintegy 90%-át szerezte meg az alsóházban. A választásokon körülbelül 40 millió ember vehetett részt, ugyanakkor több térségben biztonsági okok miatt nem tartottak szavazást. Tigré tartományban továbbra is érezhetőek a korábbi polgárháború következményei, míg más régiókban fegyveres csoportok tevékenysége nehezítette a voksolást. A Nobel-békedíjas Abiy Ahmed az utóbbi években egyre több bírálatot kapott az ellenzékkel szembeni fellépése és a demokratikus intézmények helyzete miatt.
0: Időjárás.
2: Derült, esetenként gyengén felhős időnk van, napközben fokozottan megnövekvő felhőzettel, a hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul, az északi szél általában mérsékelt, azonban zivatarok környezetében átmenetileg megerősödhet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset nehezíti a közlekedést Pozsonyban a Lamacsi út végén Patrónka irányába. A középső sávot lezárták, a helyszínen 10 perces torlódásra kell számítani, valamint jelentős forgalmi dugó alakult ki Kisutcaújhely előtt, Csaca felől. Az érintett szakaszon a várakozási idő elérheti a 60 percet. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
3: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám. A Victorinox név egyet jelent a praktikus svájci zsebeszközökkel. Most a Slovnaftnál jelentős kedvezménnyel szerezheti be őket. Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban a Slovnaft töltőállomásokon végzett vásárlásai után, és vigye haza a kompakt multifunkciós késeket, fogókat vagy a mentőkést jelentős kedvezménnyel. Siessen, mert az akció csak augusztus 2-áig vagy a készlet erejéig tart. További részletek a slovnaft.sk/akcie oldalon.

0: Brigádi Lászlóval. Labdarúgó világbajnokság 2026.
1: Az Európa-bajnok Spanyolország 4-0-ra leiskolázta Szaúd-Arábiát a tengeren túli futball VB H csoportjának második fordulójában. Érdekesség, hogy az első felvonásban mindkét találkozó döntetlennel végződött. Amint az várható volt, a nyitókörben elhullajtott pontok a zöldfoki szigetek elleni fiaskó után nagy lendülettel kezdtek a spanyolok, és már a 10. percben a 18 éves Lamine Yamal megszerezte a vezetést, az első félidő közepén Mikel Oyarzabal az első ivószünet előtt 3 perc alatt duplázott, és eldőlt a meccs. A spanyolok nagyot léptek a továbbjutás felé. A G csoport harmadik mérkőzése is pontosztoszkodással végződött. Belgium csak gól nélküli döntetlent játszott Iránnal, egy olyan találkozón, amelyen a kapusok voltak a főszereplők. Thibaut Courtois és Alireza Bejrán-Vand is több gólnak látszó lövést hárított. A 66. percben emberhátrányba került az európai gárda. A hajrában mindkét oldalon elpuskáztak egy zicsert, így maradt a 0-0. Belgium Iránt sem tudta legyőzni. Hétfőre viradóra két meccset rendeztek a VB-n. Az Európa-bajnok Spanyolország után Uruguaytól is pontot rabolt a zöldfoki szigetek válogatottja, amely a vezetést is megszerezte a 21. percben, de még az első félidő hajrájában fordítottak a dél-amerikaiak. A második játék részben ráültek az eredményre, és ez lett a vesztük, mert az ellenfél a 61. percben kiegyenlített. Az utolsó fél órában jól védekeztek a csapatok, így meglepetésre 2-2-es döntetlennel végződött az Uruguay zöldfoki szigetek összecsapás a H csoportban. A G csoportban Egyiptom hátrányból fordítva 3-1 arányban legyőzte Új-Zélandot, így története során először nyert VB meccset. Miután Lionel Messi a világbajnokságon mesterhármassal kezdett a címvédő argentin labdarúgó válogatottban Algéria ellen, szülőhazájában felavatták a róla készült óriási szobrot, amely 26 méter magas és 70 tonnát nyom. Ennyit a futballvilágbajnokságról, egyéb sporthírek. Ezüstérmet szerzett a Muhari Eszter Büki Lili Nagy Blanka Borsodi Emma összeállítású magyar női párbajtőr csapat a franciaországi Vivo Európa bajnokság zárónapján, miután a döntőben 42-36-ra kikapott a francia együttestől. A magyar férfi tőrcsapat az 5. helyen végzett. Fábián Bettina a 2. helyen zárt a 3 kilométeres kieséses versenyben a nyílt vízi úszók világkupa sorozatának utolsó állomásán a portugáliai Setúbalban. A férfiaknál Betlehem Dávid 4.-ként zárt. Pignicki Fanni a 4. helyet szerezte meg labdával a ritmikus gimnasztikázók világkupa sorozatának pekingi állomásán, ahol a magyar együttes kéziszer csapat összetettben szintén 4. lett. Takács Boglárka az 5. helyen ért célba női 100 méteren, a hagyományos hengelói aranykategóriás atlétikai versenyen. A női röplabda Európa Liga alapszakaszának utolsó, 6. fordulójában Grúzia-Szlovákia 0-3 és Koszovó-Magyarország szintén 0-3. A szlovák és a magyar válogatott is hibátlan mérleggel került az elődöntőbe, egyben kijutott a 2028-as Európa-bajnokságra is. Alex Molchan kiharcolta a főtáblára jutást a majorkai tenisztornán. A 4 éves kihagyás után 2 hete visszatért Serena Williams egyéniben is szabadkártyát kapott a wimbledoni tenisztornára. A címvédő spanyol Marc Márquez nyerte a gyorsasági motoros világbajnokság cseh nagydíját a MotoGP kategóriában Brünnben. Az összetetben élen álló olasz Marco Bezzecchi a szombati sprint versenyben bukott, ráadásul az esést követően összeszólalkozott egy pályabíróval, akit meg is ütött, ezért kizárták a vasárnapi futamról.

0: 8 óra 17 perc. Bár a kezdést eredetileg péntekre tervezték, végül csak tegnap ültek tárgyalóasztalhoz Washington és Teherán képviselői. Az amerikai-iráni tárgyalások pedig nem indultak zökkenőmentesen, mivel Izrael a hétvégén újabb csapásokat hajtott végre Libanon ellen, így az iráni forradalmi gárda válaszul bejelentette, lezárják a Hormuzi szorost. A hajóforgalom figyelő honlapok végül nem érzékeltek fennakadást, Donald Trump mégis a nyomásgyakorlás mellett döntött és közölte, ha 60 napon belül nem születik meg a végleges alku, kész áthaladási díjakat bevezetni. A vonalban Nagy Gábor külpolitikai újságíró, a HVG vezetőszerkesztője. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Az amerikai-iráni tárgyalások célja, hogy a felek véglegesítsék a múlt héten már szignózott 60 napos tűzszüneti, valamint békekeret megállapodást, amit Donald Trump egyébként odahaza hatalmas sikerként igyekszik keretezni. Így kezdjük kérem azzal, hogy mennyiben van összhangban az amerikai elnök állítása a valósággal. Valóban ekkora áttörés sikerült összehoznia?
1: Hát mindesetre sikerült megállapodnia Iránnal számos kérdésben, de hogy ez győzelem lenne, azt az amerikaiak nem gondolják, sőt egyenesen arról beszélnek, hogy ebben a konfliktusban Amerika és személy szerint Donald Trump kapitulált, amit ő persze nem ismer el, de minden jel azt mutatja, mert a szándéknyilatkozatban nem szerepelnek olyan fontos dolgok, mint Iránnak a nukleáris programja, vagy a ballisztikus rakétája, és a hormuzi szoros is csak 60 napig szabadon átjárható. Tehát mondhat bármit Donald Trump, elnézést kérek a hallgatóktól a hangomért, kicsit meg vagyok fázva, tehát mondhat Donald Trump bármit, ez csak számára győzelem, mindenki más úgy látja, hogy Amerika meghátrált.
0: Ennek ellenére a tárgyalásokra mégiscsak szükség van, hiszen a meghátrálásnak nem lehet jelét adni ennyire nyilvánvalóan, és G.T. Vance a tárgyalásokat megnyitó beszédében történelmi jelentőségű találkozóról beszélt, illetve felszólított mindenkit arra, hogy nyisson új fejezetet a Közel-Keleten. Ezekhez a nagy elvárásokhoz képest, amit Donald Trump alelnöke megfogalmazott, hogyan alakult végig a, mondanám, hogy tegnapi találkozó, de az egyeztetések ugye egészen a hajnali órák zajlottak, tehát a ma reggeli egyeztetés.
1: Tehát J.D. Vance már csak hivatalából fakadóan is azt mondta, hogy minden nagyon jól ment, hatalmas előrehaladást értek el. Ezt nem tudjuk, mivel részletek nem kerültek nyilvánosságra, viszont Trump azt mondta, hogy ha nem mennek jól a dolgok, ő 60 nap után akármit csinálhat, ezt eddig is tudtuk, eddig is azt csinál, amit akar, 60 nap után akármit csinálhat, még Irán fölött is átveheti a hatalmat. Hát ez egy nagyon erős túlzás, mert jelenleg nem úgy néz ki, hogy akár csak a hormuzi szorossal kapcsolatban is az történne, amit Irán akar.
0: És egyébként mennyire reagált élesen Irán Donald Trump enyhén szólva sem diplomatikus nyelvezetére, tekintve, hogy a fenyegetéssel kivitelezett nyomásgyakorlás nem biztos, hogy annyira ínyére volt Teheránnak?
1: Irán is megtalálta a hangját, mert látja, hogy ebből a konfliktusból már nem tud kijönni akkora vereséggel, mint amit Trump kommunikál, hogy mekkora vereség.

0: véget ért Iránra, és azt is látja, hogy Trump belekerült egy olyan zsákutcába, ahonnan próbál kihátrálni, hiszen az iráni háborúnak olyan általa figyelembe nem vett, vagy számításba nem vett következményei vannak, amik az egész világra, az egész gazdaságra, de azon belül az Egyesült Államokra is rettentően károsak, és Trump számára, illetve a republikánusok számára jön a novemberi félidős választás, és azelőtt mi sem hiányzik nekik kevésbé, mint az, hogy az amerikaiak úgy érezzék, hogy ez egy pénzpazarló inflációkeltő háború volt, és akkor el fogják veszíteni a félidős választást. Tehát Irán ebből a szempontból furcsa mód, mert azért nagy pusztítást végeztek az amerikai izraeli légitámadások, nyerekben érzi magát, tudja, hogy egy olyan eszköz van a kezében, a hormuzi szoros, amivel tárgyalásra kényszerítheti Amerikát.
1: Bár Teherán nyerekben érzi magát, ahogy arra ön is utalt, az amerikai-iráni tárgyalások mégsem indultak túl zökkenőmentesen, és az egyeztetés sorozat sikerét is veszélybe sodorhatja, hogy Libanonban a tűzszünet ellenére is folytatódnak az összecsapások. De képes lesz rákényszeríteni a Fehérház Izraelt, hogy hagyjon fel ezekkel a támadásokkal, vagy akár az egész béke folyamat is kudarcba fulladhat?
0: Hát mindenképpen igyekszik. Arról kiderültek kijöttek értesülés, és Trump maga is megerősítette, hogy meglehetősen emelt hangon, mondhatni kiabálva beszélt Netanyahuval, hogy a Hezbollah, illetve Libanon elleni támadásokkal ne nehezítse meg az ő dolgát azzal kapcsolatban, hogy lezárja ezt a háborút egy Iránnal történő megállapodással. Még keményebben fogalmazott J.D. Vance alelnök, aki a szándéknyilatkozatot kommentáló Washington sajtóközleténél figyelmeztette Izrael, hogy ne döntse ezt az egészet romba, mert már csak egyetlen erős hatalom van a világon, amelyik támogatja, és ez az Egyesült Államok. Jobb lenne nem elveszíteni az Egyesült Államok támogatását és jó szándékát. Ez egy egészen nyílt és nem túl barátságos figyelmeztetés volt Izrael számára.
1: Ugyanakkor ez a nem túl barátságos figyelmeztetés, amit Washington Izraelnek küldött, lehet, hogy a hallgatóink egy részének furcsánhat, tekintve, hogy mindenki emlékezhet a közel-keleti háború kirobbanására, amiben tulajdonképpen az izraeli miniszterelnök Benjamin Netanyahu és az amerikai elnök Donald Trump még mondhatnék közösen vettek részt. A korábbi nagy egyetértést azonban az úton előre haladva felváltották az ellentétek. De egészen pontosan melyik ponton kezdett egymással konfliktus kerülni a két vezető, ami mostanra idáig fajult?
0: Azon a ponton, hogy különbözik az érdekük. Alapvetően különbözik az érdekük, tehát Trump, mivel látja, hogy a bombázások nem hoztak eredményt, nem történt rendszerváltás, sőt, alig amennyi fiának, ostobának hatalomra jutásával meg is erősödtek a konzervatív erők Iránban. A hormuzi szorosról felfedezte Irán, hogy ez egy fegyver a kezében, talán még fontosabb is, mint az atombomba, mert azt egyszer ledobja, most próbálok szarkasztikus lenni, bocsánat, egyszer ledobja az atombombát, az megtörtént, a hormuzi szoros a jövőben bármikor lezárhatja. Tehát Trump meg akar állapodni. Netanyahu háborús célja viszont az volt, hogy kiíthatni tényezőként a közel-keleten Irán. Azt pedig nem fog jönni az amerikai-iráni megállapodással, mert azzal Irán sok értelmezés szerint még meg is erősödhet, meg is növekedhet a szerepe, ami kihat a régióra, kihat Izraelre, és kihat a Perzsalből menti arab országokra, és szemmel láthatóan Netanyahu ezt nem akarja, nem ez az ő háborús célja. Ráadásul legkésőbb októberben választások lesznek Izraelben, és neki el kell magyaráznia nem csak azt, hogy mi történt, amikor a Hamas rátámadt Izraelre, amiért a felelősséget még mindig keresik és osztják, hanem azt is, hogy mit ért el azzal, hogy Irán ellen háborúzott. Tehát különbözik Trump és különbözik Netanyahu célja, míg február 28-án még ugyanaz volt.
1: Ezek a különböző érdekek tehát tovább bonyolíthatják a közel-keleti tényleges és tartós béke létrejöttét. Nem véletlen tehát, hogy ebben a helyzetben tulajdonképpen szinte senki nem akar jósolni, hogy mi lehet a kimenetele ezeknek az egyeztetéseknek, de azt talán tudjuk, hogy hogyan folytatódhatnak majd a tárgyalások.
0: Hát J.D. Vance vezetésével folytatódnak a tárgyalások. Trump már nem először játssza el azt a tréfásnak gondolt helyzetet, amikor azt mondja, hogy menjél tárgyalni alelnökön J.D. Vance, ha a tárgyalás eredményhoz, a tárgyalás eredményt hoz, az az én dicsőségem, ha kudarcot vallasz, az a te hibád. Nem tudni, hogy mi történik, meg kell állapodni arról, hogy mi történik a 60 nap alatt, amire a szándéknyilatkozat rögzíti a feltételeket, és főleg, hogy mi történik 60 nap után, mi történik azzal, amiről a bevezetőben beszéltünk, mi történik az iráni nukleáris programmal, maradhatnak-e, vagy bővülhetnek-e Iránnak a ballisztikus rakétkészletei, mi lesz a regionális szövetségesekkel. Szóba sem került a szándéknyilatkozatban az a háború elején még célként kitűzött követelés, hogy Irán adjon fel a térségbeli szövetségesei a Hezbollah, amit Izrael támad, és a Hamász, amit Izrael próbál megsemmisíteni támogatásával. Tehát ezeket mind még szóba kell hozni, és senki nem tudja, hogy végződik.
1: És ahogy arra némiképp ön is utalt, míg J.D. Vance ezen kérdések megoldásával küszködik, addig Trump elnök inkább a brit miniszterelnök bukására koncentrált, hiszen több angol sajtótermék is úgy értesült, hogy Keir Starmer ma bejelentheti lemondását. De miben vallott kudarcot Starmer Donald Trump szerint, és mi áll valójában a talán borítékolható távozás hátterében?
0: Trump szerint nem tudta kezelni az energiakérdést, nem tudta kezelni a migrációs politikát Starmer, és amellett egy gyenge vezető. Trump nem szereti a lúzereket. Ez egy deklarált politikai hivallása, mivel ő magát állandó győztesnek tartja, ezért nem szereti a lúzereket. Starmer szerint egy lúzer, és megérdemli azt, amit kap. Viszont ami a brit belpolitikát illeti, ott Starmer földcsúszomlásszerű győzelmet aratott a választáson, viszont soha még brit miniszterelnök ilyen gyorsan nem veszítette a népszerűségét, és ezt a munkáspárt is érzi. A munkáspárt még nem váltott le hatalomban lévő miniszterelnököt, a konzervatívok már többször is ilyesfajta kihívásra. Most megválasztották a manchesteri polgármestert egy időközi választáson a parlamentben, mert annak, hogy valaki kihívja a brit miniszterelnököt a munkáspártnál is, és a konzervatívoknál is feltétel, hogy legyen egy mandátuma a londoni parlamentben. Ezt a múlt héten a Andy Burnham manchesteri polgármester megszerezte, és most már van annyi képviselő, aki meg tudná őt szavazni az érnek, munkáspárt vezetőjének és miniszterelnöknek. A kérdés már csak az, hogy Starmer önként megy, vagy pedig arra kényszerítik, hogy menjen.
1: És remélhetőleg ezt a nap folyamán megtudjuk majd, vagy legalábbis az angol sajtó ezt sugallta a tegnapi nap folyamán. Az aktuális nagy-britanniai, illetve Egyesült Államok béli fejleményekről Nagy Gábor külpolitikai újságíróval, a HVG vezető szerkesztőjével beszélgettünk. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Köszönöm.
2: Pátria Rádió. Rozsnyó, FM 105,9.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok! Önök továbbra is a Pátria Rádiót hallgatják. Úttörő kezdeményezéssel állt elő a jegybank, amely célja, hogy a pénzügyi nevelést mindenki számára elérhetővé és érthetővé tegyék. De mit érdemes tudni a legsérülékenyebb társadalmi csoportokra fókuszáló kezdeményezésről? A folytatásban ezt is megtudhatják a Szlovák Nemzeti Bank szóvivőjétől. Műsorunk záró fél óráját azonban ma is regionális híreinkkel kezdjük, így most Mezőszállási Márké a szó.
2: Komárom városa kiterjeszteni az utazási támogatást a speciális iskolák tanulóira is. A tervezet szerint a Kava, Lándor és Gyulamajor város részekből bejáró gyermekek családjai kaphatnának hozzájárulást az utazási költségekhez akkor is, ha az érintett iskola nem a város fenntartásában működik. Keszek Béla polgármester elmondta, a cél az, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel férjen hozzá az oktatáshoz. A javaslat egy helyi speciális alapiskola igazgatójának kezdeményezésére készült, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy a rendszeres bejárás jelentős anyagi terhet ró a családokra. A támogatást a város saját költségvetéséből finanszíroznák, mértéke pedig a tanulók tényleges iskola látogatottságától és az igazolt utazási költségektől függne. A rendelet tervezetről a képviselőtestület következő ülésén dönt. Ünnepélyes keretek között avatták fel Matyej Hrebenda, a Szlovák Nemzeti Ébredés ismert alakjának életnagyságú bronz szobrát Rimaszombat főterén, arról elnevezett könyvtár előtt. A vaknép művelő és könyvterjesztő a 19. században fáradhatatlanul dolgozott a műveltség és az olvasás népszerűsítésén. Az új köztéri alkotás egy padon ülve ábrázolja Hrebendát, amely mellé a látogatók is leülhetnek. Az avatáson politikai és kulturális közéleti szereplők is részt vettek, akik hangsúlyozták az olvasás és a tudás fontosságát. Több autólopás történt az elmúlt napokban Kassán, ezért fokozott óvatosságra figyelmeztet a rendőrség. A hatóságok azt javasolják, hogy a járművek lehetőleg jól megvilágított vagy kamerával megfigyelt helyeken parkoljanak. A kulcs nélküli rendszerrel felszerelt autók tulajdonosainak azt ajánlják, hogy a kulcsokat ne az ajtók vagy ablakok közelében tartsák, hanem használjanak speciális védőtokot vagy fémdobozt. A rendőrség továbbra is vizsgálja az eseteket.
0: Időjárás.
2: Derült, esetenként gyengén felhős időnk van, napközben fokozatosan megnövekvő felhőzettel. A hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul, az északi szél általában mérsékelt marad, azonban zivatarok környezetében átmenetileg megerősödhet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset nehezíti a közlekedést Pozsonyban a Lamacsi út végén Patrónka irányába. A középső sávot lezárták, a helyszínen körülbelül 10 perces torlódásra kell számítani. Jelentős forgalmi dugó alakult ki Kisutcaújhely előtt Csaca felől. Az érintett szakaszon a várakozási idő elérheti a 60 percet. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Kétes telefonhívások, gyanús alkalmazások, hamis nyomozók és az egyes intézmények nevével való visszaélések. Ez csak néhány azon csalások közül, amikkel napjainkban bárki találkozhat. Az átverés típusok listája azonban folyamatosan bővül, a szélhámosok módszerei pedig egyre kifinomultabbak. A céljuk már rég nem csak a pénzszerzés, bizalmat építenek, és így próbálnak minél közelebb férkőzni a gyakran magányos, vagy éppen kiszolgáltatott élethelyzetben lévő áldozataikhoz. A stúdióban Mayer Péter, a Szlovák Nemzeti Bank szóvivője, akivel a következő percekben a csalásokkal kapcsolatos friss fejleményeket és aktuális trendeket tekintjük majd át. Üdvözlöm, és hálásan köszönöm, hogy ezúttal is elfogadta a meghívásunkat.
1: Köszönöm a meghívást.
0: Nem ez az első alkalom, hogy azzal a céllal ül a vendégszékben, hogy felhívja a kedves hallgatóink figyelmét az éppen aktuális csalásokra, és elképzelhető, hogy egy-egy ilyen beszélgetés alkalmával azért vannak olyanok, akik rálegyintenek, hogy ők biztosan nem válnak majd csalás áldozatává, kellően tudatosak, és nincs szükségük további felvilágosításra. De mit mutatnak maguk az adatok? A lakosság mekkora hányada találkozik, vagy találkozott már az egyes átverés típusokkal?
1: Azt látjuk, hogy a csalások már ma nem valami távoli vagy ritka eset, szinte mindannyian már találkoztunk valami típusú csalással, ami adataink szerint 10 emberből 7 kapott már gyanús e-mailt vagy üzenetet, amire nem szabad kattintani, ugye? És a válaszadók fele találkozott már bazáros, internetes adásvételi csalással, és sokan tapasztaltak gyanús telefonhívást is. Ami a legmodernebb és sajnos nagyon hatékony újabb típusú csalás, az egy kamu applikáció a telefonba, ami elvileg ellopja az összes pénzünket, ami van a bankunkban.
0: Általában azt szoktuk mondani, hogy a csalások bizonyos fajtái tulajdonképpen az idők kezdete óta velünk vannak, és valamilyen módon az életünk részét képezték eddig is. De minek tudható be, hogy napjaink statisztikái azért ennyire borúsak? A csalások száma emelkedett drasztikusan, vagy inkább a szélhámosok lettek sokkal kreatívabbak?
1: Mind a kettő, úgy mondanám, sokkal modernebb eszközök vannak a csalóknak portfólióba, úgymondva, és ugyanúgy a csalások mindig is úgy voltak, hogy a emberi reakciókra céloznak, félelem, bizalom vagy gyors döntés kényszere, és az mindig működik. 10 évvel ezelőtt is, és 5 év múlva is ez fog működni, már az a kérdés, hogy milyen eszközzel érik el a csalók ezt a csalást, és az emberek emóciója mindig ugyanaz. És már nem az a kérdés, hogy találkozunk-e csalással, hanem inkább az, hogy mikor, és az a fontos, hogy nagyon gyorsan tudjuk felismerni ezt a csalást. Ezek a csalások úgy néznek ki, hogy például felhívnak valakit, a csalók felhívnak valakit azzal, hogy veszélyben van a bankszámlája, és át kell utalni a pénzt valami biztonságos bankszámlára. Ilyen nincs, ugye nincs ilyen, hogy biztonságos bankszámla. Nagyon gyakran áll rendőr, vagy áll Nemzeti Bank munkatársa. Rendőrök meg a Nemzeti Bank munkatársai nem hívnak föl embereket semmi témába, főleg ilyen témában nem, főleg azért, mert nincs ilyen, hogy biztonságos bankszámla. Máskor ugye bizalomra építenek a csalók, az is nagyon öreg téma. Úgy tesznek, mintha már említettem banki alkalmazottak, vagy valamilyen amerikai rendőr, amerikai katona, aki hónapokon át ír valakivel, és ilyen bizalmat épít, és néha szeretetet is, és aztán jön valami gond, amiért el kell utalni pénzt, és ugye sose láttuk azt a embert, és aztán sose látjuk a pénzünket se.
0: Léteznek tehát olyan visszatérő történetfoszlányok vagy szenáriók, amit nagyon szívesen használnak a csalók, és ahogy a mellékelt ábra mutatja, ezek általában működnek is. De mennyiben alakította át az iparágat a mesterséges intelligencia megjelenése? Tekintve, hogy jelezte, hogy azért az eszköztár az bővült az elmúlt években, ehhez mennyiben járult hozzá az, hogy a technológia folyamatosan fejlődik, és újabb lehetőségek állnak a szélhámosok rendelkezésére?
1: A mesterséges intelligencia úgymond nagyon jó segítő, de ugye nagyon működik a csalók nevében is. Már nagyon gyakran látjuk, hogy a mesterséges intelligencia tudja hamisítani a ismert neveket, ismert személyiségeket, telefonon is akármilyen hangot már tud komuzni, és ez nagyon veszélyes, ha valaki elhiszi, hogy tényleg valami ismert személyiség hív fel engem, hogy átutaljam a pénzt, mert eszébe van a pénzem, hogy látjuk a interneten is mindenféle ismert politikusokat, színészeket, énekeseket, akik kriptovalutákat hirdetnek, ami gyakran csalás is, mert ezek nem igazán hirdetnek ilyen dolgokat. Nagyon vigyázni kell mindenre, amit látunk, és nem szabad elhinni azt, hogy jaj, a tévében láttam, vagy a interneten láttam, ez biztos igaz. Ez valószínűleg nem igaz, és aztán néha úgy látjuk, hogy ez a kis kamureklám néhány percen belül el is tűnik a internetről, de már sajnos az történt, hogy egy pár ember bedőlt és megvett valami kamu produktot, vagy átutalta a pénzüket.
0: Ha már az újdonságokat említjük, akkor nem csak a technológiai tárház szélesedéséről érdemes beszélni, hanem arról, amit szintén némiképp említett, hogy napjainkban a romantikus csalások élik mondhatni világukat, és önök is erre koncentrálnak, leginkább jelenleg a Szlovák Nemzeti Bankban. Mi az oka, hogy most éppen ez a csalás típus virágzik?
1: Mivel modernebb világban élünk, csalásoknak nem az a pláne, hogy ellopják a PIN-kódot vagy a jelszónkat. Most már ezek a csalások úgy működnek, hogy úgynevezett szociális mérnökséggel akarják a mi pénzüket, vagy akármit, ami miénk, ellopni. És ez úgy működik, hogy ilyen kapcsolatot teremtenek a csalók az áldozattal, és aztán a végén ez lehet egy másodperc, vagy egy hónap is, mikor valakivel írunk interneten, vagy SMS-ben, és ez a kapcsolat, ez úgy működik, hogy ez nem csak pénzről szól, hanem érzelemről is szól. Ezek a áldozatok azért nem csak a pénzt veszítik el, hanem nagyon gyakran szomorúak is, és szégyellik magukat, hogy miért lettek áldozattá ilyen csalásnak, és ezért annyira veszélyesebb, mert ezek a emberek, a csalók már az érzelemre és a bizalomra építenek, és sajnos nagyon gyakran látjuk, hogy a áldozatok önként adják ki a pénzt.
0: Ezek szerint a romantikus csalások az ön által már felvázolt csalás típusok közül a legveszélyesebbek jelenleg.
1: Igen, azért is veszélyes, nem csak azért, hogy elveszítjük a pénzünket a bankszámlánkból, de azért is fájdalmas, mert az ember bizalmát, magányát és a érzéseit használja ki a csaló, és gyakran ezek az emberek, a áldozatok magányosak, nincs elég barátjuk, vagy ha van barátjuk, vagy családi kör, akkor szégyellik bevallani, hogy valakivel írnak, és aztán, hogy meglettek csalva. És azért nagyon fontos, hogy az emberek tudják, hogy ha valaki, akivel már lehet, hogy hetekig vagy hónapokig írunk, és nagyon szeretjük, egyszer csak valami gondba van, és egyszer csak pénzt kér, az ugye nagyon nyilvánvaló, hogy ez csalás, főleg akkor, amikor azt a embert még nem láttuk élőben.
0: A leggyanúsabb jelet említette tulajdonképpen, de milyen további intőjelek vannak, amikre mindenképp érdemes figyelni, mivel azt jelezhetik, hogy csalással állhatunk szemben?
1: A legegyszerűbb azt megjegyezni, hogy általában mindig csalás az, ha valaki sürget minket, gyorsan pénzt kér, ha akarja, hogy tartsunk titkot, és ha valaki arra vesz rá, hogy nagyon gyorsan kell dönteni. Akkor nem szabad mást csinálni, csak meg kell állni, letenni a telefont, visszahívni esetleg a bankunkat, fölhívni valamilyen ismerőst, vagy barátot, vagy családtagot, és megkérdezni, hogy figyelj, ez történt, most mit csináljak. Néha a rendőrséget is jól fölhívni, főleg akkor, ha már átutaltunk pénzt, nem szabad szégyelni önmagunkat, és gyorsan kell tenni valamit, hogy azért még van mindig esély, hogy a pénznek a részét még megmentsük.
0: Azt, hogy az utóbbi években egyre nagyobb tér jut a felvilágosításnak, hiszen most is okkal beszélgetünk erről a témáról, az mennyiben segít javítani a helyzetet? Gondolok itt arra, hogy hogy hat a csalások mérlegére, hogy a különböző módszerekről, amiket a szélhámosok használnak, egyre többet beszélünk.
1: Nekünk nagyon fontos, hogy mindenki tudja, hogy mit kell csinálni, és hogy a pénzügyi műveltség mindenkinek segítsen azon, hogy megvédjék a pénzüket, mert a pénzügyi döntések azok ilyen mindennapi döntések, nem csak bankokról, hitelekről vagy befektetésről beszélünk ilyen programokban, ami nekünk van a pénzügyi, de arról is beszélünk, hogy kinek adjuk meg a kártya adatainkat, mire kattintjuk rá, vagy nem, és kinek hiszünk el a telefonhívást, és mikor mondjuk azt, hogy meg kell állni, leteszem, és inkább ellenőrzöm mindent. És nekünk ez nagyon fontos, hogy minden társadalomcsoport ezt megértse, és minél többet beszélünk róla, annál jobban segít ez a pénzügyi műveltségben, mivel ez csak akkor működik, ha sokan beszélnek róla, és sokan tájékozódnak.
0: Ezek szerint a visszajelzések, illetve a gyakorlati tapasztalat egyértelműen azt mutatja, hogy van értelme a felvilágosító tevékenységnek, amit végeznek.
1: Minden esetre igen, a csalásoknál sokszor néhány perc dönt, már mondtam, hogy egy telefonhívás, egy kattintás, egy átutalás, és ha az ember előre felismeri a figyelmeztető jeleket, akkor sokkal nagyobb az esély, hogy megáll időben, és még megmenti a pénzét. Megelőzés nem arról szól, hogy most mindenkitől félni kell, inkább arról, hogy legyen bennünk ilyen egészséges óvatosság, hogy merjünk kérdezni, merjünk időt kérni, és merjünk letenni egy gyanús telefont. Ez nagyon sokat tud segíteni.
0: Kik azok, akiknek erre az egészséges óvatosságra az átlagnál jobban kellene figyelnie, tehát kik a leginkább veszélyeztetett, akár korcsoportok, akár társadalmi csoportok?
1: Sokszor azt gondoljuk, hogy csak az idősebb emberek veszélyeztetettek, de ez nem igaz. Minden korosztály célpont lehet, és csak más módszerrel. A fiatalabbakat gyakran online vásárlásokkal, vagy hamis befektetésekkel, kriptovalutákkal, vagy álláshirdetésekkel próbálják becsapni. Az idősebbeknél gyakoribb lehet a telefonos nyomásgyakorlás, a félelemkeltés, ahogy már említettem, stressz, vagy az, hogy valaki hivatalos személynek adja ki magát, áll Nemzeti Bank munkatársa, vagy áll rendőr, de különösen sérülékenyek lehetnek azok is, akik magányosak, nehezebben férnek hozzá információkhoz, vagy valamilyen fogyatékossággal élnek. Ezért fontos, hogy a megelőzés ne csak általános legyen, hanem mindenkihez eljusson elérhető formában.
0: A hátrányos helyzetű társadalmi csoportokat is említette, és feltehetően nem véletlenül, hiszen nem csak a romantikus csalásokkal kapcsolatos figyelemfelhívásra koncentrálnak jelenleg, hanem arra is, hogy tulajdonképpen mindenkire kiterjesszék ezt az oktató, nevelő, felvilágosító tevékenységet, de a már meglévő anyagokat vagy tájékoztatókat hogyan lehet a különleges igényű polgárok számára is hozzáférhetővé, illetve közérthetővé tenni?
1: A pénzügyi műveltség akkor ér valamit, ha nem csak azokhoz jut el, akik amúgy is könnyen olvasnak, vagy keresnek az interneten, vagy részt tudnak venni egy előadáson, de azoknak is, akiknek más formában kell átadni a információt. A vakoknak és a gyengénlátóknak például Braille írásra van akadálymentes weboldalra szükség. A siketek számára nagyon fontos a jelnyelvi videó. Az értelmi fogyatékossággal élőknek pedig egyszerű, easy to read, vagy könnyen érthető nyelvre van szükségük, és ezt most a Nemzeti Bank előkészült-e ezen a héten, és terjesztjük egész Szlovákián át, és a Pegypenyezi program keretében új anyagokat készítettünk látás, hallás és értelmi fogyatékossággal élő emberek számára, és az a cél, az nagyon egyszerű, a csalásokkal szemben mindenkinek joga van védelemhez és érthető információhoz.
0: Mennyiben volt ez új kihívás ahhoz képest, amit eddig tapasztaltak? Tehát gyakorlatilag az elmúlt években, mióta a program működik, szinte minden társadalmi vagy korcsoporttal volt tapasztalatuk. Ehhez képest mekkora elmozdulást hozott, hogy most a kifejezetten különleges igényű polgártársainkra koncentráltak?
1: Ugye nekünk nagyon sok anyag van, fiataloknak, idősebbeknek, akárkinek, de nekünk nagy kihívás volt az, hogy ezek a fogyatékossággal élő emberek, hogy megértsék azt, amit csinálunk, és ezért kapcsolatba léptünk mindenféle asszociációkkal, akikben ezek a emberek vannak, és ezek segítettek, hogy kell Braille írásban anyagot gyártani, ugyanúgy, hogy kell azt a könnyen érthető nyelvre anyagot csinálni, nélkülük ezt nem tudtuk volna megcsinálni, és nagyon hálásak vagyunk, hogy nagyon segítettek, és mivel van kontaktus, akkor azt mondták, hogy pont így kell anyagnak kinézni, hogy a kliensek megértsék, és hogy legyen is valami haszon belőle. Szóval ez most egy nagyon intenzív kapcsolat volt ezekkel asszociációkkal, és nagyon örülünk, hogy nekik megfelel az, ami nekik köszönhetően tudtunk produkálni.
0: Vannak még egyéb olyan társadalmi vagy korcsoportok, akik kapcsán úgy érzik, hogy eddig még nem fették le azokat a problémákat, amikkel ők küzdhetnek, és mondjuk a jövőben bővíteni szeretnék az oktató-nevelő tájékoztató portfóliót?
1: Ez egy legokocka volt a egész mozaikba. Vannak anyagok fiataloknak, idősebbeknek, főleg csalás téma. Most is ez a fogyatékossággal élő embereknek a fő téma a csalás. De ugye ez nem a egyetlen téma, és mi azt szeretnénk, hogy ebbe a Lego mozaikába több téma is beleférjen, hogyan kell hitelt venni, mi a kamat, és ilyen apró dolgok, ami minden nap találkozunk velük. Szóval a cél az, hogy nem csak a fiataloknak, a idősebbeknek, vagy akárkinek, de a fogyatékos fogyatékossággal élő embereknek is más témákról tudunk megfelelő formában adatokat és anyagokat produkálni.
0: Vagy akár azt is mondhatnánk, hogy ahogy korábban már jelezte, próbálják mindenkihez közel vinni a pénzügyi műveltséget és közérthetővé tenni az olyan témákat, ami nem biztos, hogy mindenkinek kényelmes vagy komfortos, de tudatosítják már egyébként a lakosok azt, hogy mekkora szükség lenne az életükben a pénzügyi műveltségre, vagy hogy mennyire megkönnyítené a mindennapjaikat az, hogyha az olyan alapvető gazdasági kifejezésekkel tisztában lennének, ami kapcsán mondjuk lehet, hogy egyelőre még nincs kellő mennyiségű információjuk.
1: Mi azt látjuk, hogy a speciális weboldalunk, a Pénzügyi, nagyon népszerű, és főleg azok a kategóriákra klikkelnek az emberek, ami a mindennapi témákról szólnak, amit már említettem, hogy mi a kamat, mi a investíció, hogy kell investálni, mi a jobb egy ilyen speciális bank számla, kicsit nagyobb kamattal, vagy inkább investálni valamibe, és ha investálni, akkor mi kell fontos dolgok, amire figyelni kell, és ilyen mindennapi dolgok nagyon népszerűek, és azt látjuk a mindenféle szociális hálózatokon is, hogy ezekre emberek nagyon szeretnek klikkelni, és nekünk az a fontos, hogy azt tudják az emberek, hogy nem szabad sietni, nem szabad mindent elhinni, mindent inkább visszahívunk valakit, a adatokat mindig kell kontrollálni, hogy ez tényleg így van, és ezt mindenki fogja csinálni, akkor szerintünk, és nagyon bízunk benne, hogy kevesebb lesz a csalás Szlovákiában.
0: Ugyanakkor ezt el kell ismernünk, különösen az elmondottak fényében, hogy feltehetően egy lépéssel a csalók előtt járni már nem fogunk tudni, jobb esetben csak lépést tudunk majd velük tartani, ehhez pedig az említett ismérveket nem árt, hogyha észben tartjuk. De mi történik akkor, hogyha egy pillanatnyi meggondolatlanság miatt mégiscsak megtörténik a baj, mi a teendő abban az esetben?
1: Először is ez nem szégyen, nem szabad szégyenkezni. A csalók nagyon profik, nagyon organizáltak, már nem úgy működnek, hogy egy ember, hanem egy egész csoport, és mindenki áldozatá válhat. A legrosszabb, amit tehetünk, hogy csendben maradunk. A legfontosabb lépések azok, hogy azonnal meg kell szakítani a kapcsolatot a csalóval, fel kell hívni a bankunkat, hivatalos telefonszámon, és jelezni kell, hogy valami történt, valami csalás, és ha hozzáférési adatokat adtunk meg, jelszót vagy PIN-kódot, azt mindjárt meg kell változtatni. Ha pénzt utaltunk, ezt azonnal jelezni kell a banknak és a rendőrségnek, mert lehet, hogy még tudnak vele valamit csinálni, és fontos az is, hogy ne higgyünk azoknak, akik később azt ígérik, hogy pénzért visszaszerzik a elvesztett összeget, ez is egy új típusú csalás, ez gyakran egy újabb csalás lehet, és még utolsó dolog, beszéljünk róla. A csalások elleni védekezésben nagyon sokat segít, ha megosztjuk a tapasztalatot a családban, barátok között, vagy a közösségünkben, és lehet, hogy ezzel valaki mást is megvédünk.
0: És az miért fontos, hogy a tapasztalatokat önökkel is megosztják azok, akik esetleg csalás áldozatává váltak, tehát milyen jelentőséggel bírhat az, hogyha a Szlovák Nemzeti Banknak is vannak információi arról, hogy mi történik a piacon ebben a kérdésben?
1: Ugye nekünk van egy nagyon jó csapat, aki a csalásokkal foglalkozik, adatokat vagy információkat minden nap gyűjtenek, de ugye ők se tudnak mindent, és nagyon hálásak vagyunk az embereknek, akik beküldják nekünk valami hamis e-mailt, valami hamis reklámot, vagy akármit, amiről mi még nem tudunk, és a mozaikát össze tudjuk rakni, és aztán gyakran a szociális hálózatokra is föltesszük, hogy vigyázat, kaptunk ilyen e-mailt, nagyon terjed, és kell vigyázni, mert ez új típusú csalás. Szóval nekünk vannak kollégák, akik ebben dolgoznak, de mi nagyon örülünk annak is, ha valaki beküldi a banknak, hogy ez egy új típusú csalás, vigyázzon mindenki.
0: A közösségi oldalak jelentőségét említette, illetve ez a beszélgetés is a figyelemfelkeltés céljából készül. Bízunk benne, hogy a kedves hallgatók is így értelmezik, és nem elrémülni fognak azon, hogy tulajdonképpen minden bokorból csalás lesz rájuk, de hogyha további információkat szeretnének még szerezni, akkor hol érdemes keresgélniük?
1: Mindjárt a honlapunkon, a nbs.sk van egy ilyen kis box, az a neve, hogy vigyázzatok a csalásokra, és ott mi összes csalás típust és bejelentéseket, galériát, fényképeket, mindent ott kimutatunk, mindenki olvashat mindenről, mi a ilyen legújabb típusú csalás, vagy ezek a slágerek, ami már 2-3 évvel ezelőtt is működtek. Új típusú csalásokról is lehet olvasni, de van ez a speciális programunk, a pegypenyazi.sk, és ott is vannak nem csak csalásról, cikkek és videók, mesék, minden, nagyon sok anyag van, de ilyen általánosabb témák is, mint már említettem, kamat, investíció, hogy kell venni fel hitelt, meg ilyen mindennapi témák is. Nagyon javaslom ezt a oldalt is.
0: Az éterben terjedő csalásokkal szemben mindenkit meg kellene védeni, ehhez azonban elengedhetetlen, hogy az információk azok számára is hozzáférhetőek legyenek, akikhez a hagyományos felvilágosító anyagok egyébként nem jutnának el. A Szlovák Nemzeti Bank szakemberei ezért több más érdekvédelmi szervezettel karöltve akadálymentes kisokost készítettek a legsérülékenyebb társadalmi csoportok számára. Arról, hogy mit érdemes tudni az úttörő kezdeményezésről, Mayer Péter, a jegybank szóvivője számolt be nekünk. Hálásan köszönöm, hogy ezúttal is elfogadta a meghívásunkat, és velünk volt ma reggel.
1: Köszönöm szépen, és viszont hallásra.
0: És 8 óra 55 perckor nem csak a jegybank szóvivőjétől, de önöktől is elköszönök, kedves hallgatóink, ugyanis ennyi fért napindító magazinunkba június 22-én hétfőn. A 9 órai hírek után a Nappali című műsorral folytatódik a Pátria rádióadása, amelyben ezúttal Jakubec László várja önöket. A hangmérnök Vasies Olívia és a hírszerkesztő Mezőszállási Márk nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Tilajcsik Dórát hallották, minden jót a viszonthallásra!

0: 9 óra van. Nappali. Jakubec Lászlóval.
1: Szép napot kívánok, köszöntöm a rádió hallgatókat. Sikeres szezon zárt a Mátyusföldi Labdarúgó Akadémia, amelynek híre már az ország határokon túlra is eljutott. A felsőszeri Tallósi Futballakadémia vezetőivel nem csak futballról, hanem a közösség erejéről is beszélgetünk. A szomszédos községbe, Alsószeribe is ellátogatunk, ahol immár 20. alkalommal rendezik meg az ország szerte ismert jurtanapokat. Szó lesz a fogyatékossággal élő emberek filmes jelenlétéről is. Ősszel ismét megrendezik a SPEFI Nemzetközi Speciális Filmfesztivált a budapesti 5-10 művelődési házban. További részletek híreink után, a mikrofonnál Mezőszállási Márk.
0: A Pátria Rádió hírei. Sztrájkol a cseh közmédia. 2700 kilónyi kokaint foglaltak le az ausztrál rendőrök. Derült, esetenként gyengén felhős időnk van. Jönnek a részletek. 24 órás figyelmeztető sztrájkot tartanak a cseh televízió és a cseh rádió munkatársai. A tiltakozás miatt több televíziós és rádiós műsor késve kezdődik, emellett a közmédia internetes felületein és közösségi oldalain is kevesebb tartalom jelenik meg a megszokottnál. A dolgozók a kormány tervezett médiatörvény ellen tiltakoznak, amely megszüntetné a jelenlegi díjfizetési rendszert és a közszolgálati médiumokat közvetlenül az állami költségvetésből finanszírozná. A tiltakozók szerint a változás veszélyeztetheti a közmédia függetlenségét és mintegy 15%-os költségvetési csökkentést eredményezne. Ismét ukrán drónok vették célba Moszkvát és környékét. Az ország az orosz hatóságok közlése szerint csak az elmúlt éjszaka közel 60 pilóta nélküli repülőeszközt semmisítettek meg a légvédelmi rendszerek. A biztonsági intézkedések miatt ideiglenesen leállították a forgalmat a főváros 4 nemzetközi repülőterén. Az utóbbi napokban Ukrajna fokozta a Moszkva elleni támadásokat és több alkalommal célba vette az orosz főváros közelében működő olajfinomítót is. A támadások célja az orosz katonai és energetikai infrastruktúra gyengítése lehet. Ausztrália történetének legnagyobb kokainfogását hajtották végre a hatóságok Sydney közelében. A rendőrség összesen 2700 kiló kábítószert talált elrejtve műanyag tartályokban, föld alatti bunkerekben. A lefoglalt mennyiség fekete piaci értékét több mint 800 millió ausztrál dollárra becsülik, ami mintegy 490 millió eurónak felel meg. Az ügyben 8 szemét vettek őrizetbe, köztük 2 férfit, akik a razzia során megpróbáltak elmenekülni. A nyomozás szerint a kokaint egy nemzetközi bűnszervezet juttatta az országba a Csendes-óceán térségén keresztül, majd Queenslandből Sydneybe szállították tovább. A hatóságok szerint a térség egyre fontosabb tranzitútvonallá válik a nemzetközi drogcsempészet számára. A Magas Tátrában villám csapott egy 48 éves szlovák turistába a Kriván csúcsán. A nő a villámcsapás következtében elesett és több sérülést is szenvedett. Elsőként túratársai nyújtottak neki segítséget, majd értesítették a hegyi mentőszolgálatot. A térségben tomboló vihar miatt mentőhelikoptert nem tudtak bevetni, ezért a hegyi mentők gyalog közelítették meg a helyszínt. A hegyi mentőszolgálat ismét arra figyelmeztet, hogy túrázás előtt mindenki tájékozódjon az időjárási viszonyokról, különösen zivatar veszély esetén. A hivatalos eredmények szerint Abiy Ahmed miniszterelnök vezette Prosperitás párt nyerte az etióp parlamenti választásokat. A kormánypárt a mandátumok mintegy 90%-át szerezte meg az alsóházban. A választásokon körülbelül 40 millió ember vehetett részt, ugyanakkor több térségben biztonsági okok miatt nem tartottak szavazást. Tigré tartományban továbbra is érezhetőek a korábbi polgárháború következményei, míg más régiókban fegyveres csoportok tevékenysége nehezítette a voksolást. A Nobel békedíjas Abiy Ahmed az utóbbi években egyre több bírálatot kapott az ellenzékkel szembeni fellépése és a demokratikus intézmények helyzete miatt. Most pedig rövid sporthírek következnek Zsigárdi Lászlótól.
2: A labdarúgó VB 11. játéknapján Spanyolország, Szaúd-Arábia 4-0, Belgium, Irán 0-0, Uruguay, Zöldfoki szigetek 2-2 és Egyiptom, Új-Zéland 3-1. Ezüstérmet szerzett a magyar női párbajtőr csapat, a franciaországi Vivo Európa bajnokság zárónapján. A szlovák és a magyar női röplabda válogatott is bejutott az Európa Liga elődöntőjébe, és egyben kiharcolta az EB részvételt is.
0: Időjárás. Ma derült, esetenként gyengén felhős időnk van. Napközben fokozatosan megnövekvő felhőzettel. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul. Az északi szél általában mérsékelt marad, azonban zivatarok környezetében átmenetileg megerősödhet.
3: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Sebességet mérnek a rendőrök Rimaszombatban, a Kassai úton, a Shell üzemanyag töltőállomás közelében. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
3: Zöld hullám. 0800 900 800.

Kedves hallgatóink, 9:50 lesz, 4,5 perc múlva. Műsorunkban a következő témákkal foglalkozunk. A Mátyusföldi Labdarúgó Akadémia sikeres idényéről Kontár Ronald klubelnökkel és Kalocsai Erikó sportigazgatóval beszélgetünk. Szó lesz még az utánpótlás nevelésről, a felsőszeri Big Mat Cupról és természetesen a labdarúgó világbajnokságról is beszélgetünk. Foglalkozunk a 12. SPEFI Nemzetközi Speciális Filmfesztivállal is, amelyet november 13-a és 16-a között rendeznek meg Budapesten. A fogyatékossággal élő neurodivergens vagy pszichiátriai állapottal rendelkező emberek filmes jelenlétéről, a hiteles ábrázolásról, valamint egy budapesti filmes szakkör sikeréről Fábián Gábor fesztiváligazgatóval és Zétényi Sándor gyógypedagógussal beszélgetünk. Alsó Szeribe is ellátogatunk, 20. alkalommal rendezik meg az Alsó Szeri Urtanapokat. Erről Szabados Zsolt programszervezőt kérdezzük. Szó lesz a rendezvény indulásáról, a mögötte álló közösségről, a jubileumi évad programjairól és a jövőbeni tervekről is. Munkatársaim Vasies Olivia hangmérnök, valamint Mezőszállási Márk hírszerkesztő nevében is kellemes és tartalmas délelőtti kikapcsolódást kívánok, ha tehetik, rádiózzanak velünk.

Kedves hallgatóink, 9:50 lesz fél perc múlva. Ma június 22-e van, az év 173. napja. Névnapjukat a Paulinák ünneplik. Horvátországban ma az antifasiszta harc emléknapja van. Ezen a napon a horvát antifasiszta partizánok felkerésére emlékeznek a német és az olasz megszálló erők ellen. Halljuk, milyen jeles események, kerek és félkerek évfordulók fűződnek a mai naphoz. Időszámításunk előtt 168-ban a Püdnai csatában Lucius Aemilius Paulus Macedonicus legyőzi és elfogja Perseus makedón királyt, ezzel véget ér a harmadik római makedón háború. 813-ban Krum bolgár kán a Hadrianipolisi csatában legyőzi első Mikael bizánci császárt. 1593-ban a horvát és császári erőkből álló keresztény sereg Sziszeknél nagy győzelmet arat Hasszán boszniai pasa török serege felett. 1633-ban Galileo Galilei az inkvizíció kényszerítésére visszavonja nézeteit arról, hogy a föld kering a nap körül. 1812-ben Napóleon Bonaparte június 22-én hadüzenetet intéz Oroszországhoz, hogy megkezdi az oroszországi hadjáratot, 3 évvel később, ugyanezen a napon, másodszor is lemond a császári trónról. 1941-ben Németország lerohanja a Szovjetuniót és megnyílik a második világháború keleti frontja. 1978-ban James W. Christie, amerikai csillagász, felfedezi a Charont, a Plutó legnagyobb holdját. 1990-ben 44 éves fennállása után lebontják a berlini Checkpoint Charlie határellenőrző állomást, és 2025-ben az iráni-izraeli háború idején az Egyesült Államok csapást mér

színésznő és énekesnő, a népszínművek első jelentős tolmácsolója, a 19. századi magyar színjátszás korai időszakának egyik ismert alakja volt. Színpadi jelenléte és énekesi adottságai révén a népszínmű műfajának egyik úttörő előadójaként tartják számon. ...750 éve, 1276-ban ezen a napon hunyt el 5. Ince pápa. Pápasága rövid ideig tartott, mégis fontos helyet foglal el a középkori egyház történetben. Teológusként és egyházfőként is jelentős műveltségű embernek tartották. ...135 éve, 1891-ben ezen a napon született Franz Alexander, magyar származású pszichoanalitikus és orvos. A pszichoszomatikus orvoslás egyik megalapozó alakjaként vált ismerté. Munkássága jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a testi betegségek és a lelki folyamatok kapcsolatát új megvilágításban kezdjék vizsgálni. 90 éve, 1936-ban ezen a napon született Chris Christopherson, amerikai énekes és színész. Dalszerzőként és előadóként a country zene egyik meghatározó alakja lett, színészként pedig több emlékezetes filmszerepben is láthatta a közönség. Olyan dalok fűződnek a nevéhez, mint a Me and Bobby McGee, vagy a Help Me Make It Through the Night. ...80 éve, 1946-ban ezen a napon született Kay Redfield Jamison, amerikai pszichológus és pszichiáter professzor. A hangulatzavarok, különösen a bipoláris zavar kutatásának nemzetközileg elismert szaktekintéje. Tudományos munkái mellett személyes hangú könyveivel is sokat tett a mentális betegségek társadalmi megértéséért. 50 éve, 1976-ban ezen a napon hunyt el Csík Tibor, magyar ökölvívó olimpiai bajnok. Az 1948-as londoni olimpián aranyérmet szerzett, és ezzel a magyar ökölvívás egyik kiemelkedő alakjává vált. Nevét ma is a magyar sporttörténet jelentős bajnokai között tartják számon. S végül, de nem utolsó sorban, ha nem is kerek és nem is félkerek évforduló, 1948-ban ezen a napon született Cserháti Zsuzsa, magyar énekesnő. A magyar könnyűzene egyik legnagyobb hatású előadójaként tartják számon, akinek pályája során a pop, a soul és a sanzon világa egyaránt fontos szerepet kapott. Dalait erős érzelmi terítettség, különleges hangszín és nagyívű előadásmód jellemezte. Olyan slágerek fűződnek a nevéhez, mint az Árva fiú vagy az Édes kisfiam. Eseménynaptárunk mai zárásaként most tőle szól egy dal, méghozzá a legnagyobb slágere talán, a Boldogság gyere haza.

0: Kedves hallgatóink, 9:30 lesz, 2 perc múlva. Felbocsátották Európa legerősebb űrrakétáját. Új szabályt vezetett be az EU, mostantól könnyebb lesz visszakérni a pénzünket. Tűz és robbanás veszélyes a legtöbb internetről rendelt, olcsó telefontöltő. Színes híreinket hallják Nyitrai Nóra szerkesztésében.
1: Felbocsátották Európa eddigi legerősebb űrrakétáját, egy továbbfejlesztett P-160C gyorsító fokozattal ellátott Ariane 6-ot. Az eszközt magyar idő szerint június 17-én délután 14 óra 21 perckor indították útnak a Guyana űrközpontból. A rakéta 36 Amazon Leo műholddal a fedélzetén startolt el, amelyek összesített tömege a becslések szerint meghaladta a 20 000 kilogrammot. Ennyire nehéz rakományt korábban semmelyik Ariane rakéta nem szállított. A műholdakat a rakéta 465 kilométeres magasságban állította pályára, és egy a Starlinkéhez hasonló konstelláció részét fogják képezni, amely a tervek szerint idővel több mint 3000 eszközt tartalmaz majd. Június 19-től péntektől minden webshopnak kötelező elektronikus elállási lehetőséget biztosítani a fogyasztónak, ami jelentősen megkönnyítheti a vásárlóknak pénzük visszaigénylését. Korábban, ha egy online vásárlás után meggondoltuk magunkat, sok esetben az áruház weboldalán hosszasan kellett keresgélnünk, mire megtaláltuk, milyen úton állhatunk el a vásárlástól. Ez viszont most megváltozik. A vásárlókat eddig is megillette a legtöbb online rendelés esetén a 14 napos elállási jog, ezért az új szabály nem teremt új jogosultságot. A változás lényege, hogy a fogyasztók mostantól egy könnyen elérhető online felületen is jelezhetik elállási szándékukat, anélkül, hogy ügyfélszolgálati elérhetőségeket kellene keresniük, vagy külön nyilatkozatokat kellene küldeniük. A változást az Európai Unió fogyasztóvédelmi szabályainak módosítása írja elő. Az intézkedés nem módosítja a fogyasztók jogait, csupán egyszerűbbé teszi azok gyakorlását a digitális térben, hogy a vásárló ugyanolyan egyszerűen tudjon elállni egy online szerződéstől, mint amilyen egyszerűen megkötötte azt. Robbanáshoz, tűzhöz és áramütéshez is vezethet az olcsó internetes oldalakról vásárolt telefontöltők használata. Hívja fel rá a figyelmet a Which nevű brit fogyasztóvédelmi szervezet. Legújabb kutatásukban különböző webshopokról rendelt töltőket teszteltek, az eredmények aggasztóak. A Which összesen 15 eszközt próbált ki, amelyek közül 9-et balesetveszélyesnek tituláltak. Közlésük szerint az Amazonról, az AliExpressről és az eBayről is szállítottak ki nekik olyan töltőket, amelyek használata áramütéssel járhat. Ezek közül 8-nál a kigyulladás és robbanás esélye is fennállt. A silány minőségű töltők csomagolásairól ráadásul hiányoztak olyan információk, amelyek feltüntetése nélkül forgalmazni sem lehetne azokat. Akadt köztük olyan termék is, amelyet az Apple logójával és nevével láttak el, pedig valójában olcsó hamisítvány volt. A hamis Apple töltő is tűz és robbanás veszélyesnek bizonyult a próbák során. A Temuról és Shine-ről rendelt töltők meglepő módon átmentek a biztonsági teszteken, ez azonban nem azt jelenti, hogy ezek az online piacterek megbízhatók.

0: 20. alkalommal rendezik meg június 26-án és 28-án között az Alsószeli Jurtanapok Kulturális Fesztivált és Nyári Szabad Egyetemet. A jubileumi rendezvényről, a hagyományőrzésről, a közösségről és az idei programról Szabados Zsolt programszervezővel beszélgetünk. Szervusz Zsolt, köszöntelek a vonalban!
1: Szia Laci, én is üdvözlök minden hallgatót.
0: Az, hogy 20. alkalommal rendezitek már meg az Alsószeli Jurtanapokat, ez mit jelent nektek szervezőként? Ez egy ünnep, egy visszatekintés, vagy közben már a következő 20 évről is gondolkodtok?
1: Hát, következő 20 évről azt talán egyenlőre nem gondolkodunk, de mindenképpen, amit mondtál, ünnep is, visszatekintés is, és főképp hihetetlen a szervezők számára ez, hogy ideig eljutottunk, hiszen amikor elkezdtük 2004-ben tervezni az első jurtanapokat, akkor úgy gondoltuk, hogyha 5-ig eljutunk, az már a csúcsok csúcsa lesz, nagyon nagy siker lesz, és eljött a 10., eljött a 15., és immár a 20., ami szerintem tényleg egy nagyon szép sorozat.
0: Hogyha valaki még esetleg soha nem járt volna az Alsószeli Jurtanapokon, hogyan írnád le neki 2-3 mondatban, mi ennek a rendezvénynek a mondjuk úgy lényege?
1: Hát ez egy családi fesztivál, ahol a magyar hagyományokat szeretnénk bemutatni az egész korosztálynak, a gyerekektől kezdve a felnőtteken keresztül az idősekig. Mindenki megtalálja a saját maga programját, és tényleg családias jurtákkal, sátrakkal, műanyag, kínai játékmentes, tényleg próbáljuk a hagyományos dolgokat mutatni mindenkinek.
0: Valóban sokszor mondják, hogy a jurtanapok nem csak egy fesztivál, hanem egy közösségi vállalás is. Kik állnak a rendezvény mögött, és hogyan kell elképzelni a szervezők munkáját?
1: Hát a fesztivál mögött az Alsószeli Szabadidő Klub áll, az Alszik, és az Eletörzs, ami az Alsziknak a része. Ezt az Eletörzs találta ki, csak az Eletörzs nem jogi szervezet, és így beállt az Alsószeli Szabadidő Klubba, és itt egy szép kis társaság van, de igazából a főszervezők 4-5-en csináljuk évközben, de ilyenkor az egész törzs, az egész Alszik kint van, és ezen kívül még nagyon sok önkéntesünk, kb. 200 ember dolgozik a héten, hogy megvalósuljon ez a fesztivál.
0: Ilyen rendezvény nyilván nem 3 napból áll, hanem hosszú előkészületekből. Mikor kezdődik nálatok a munka, és melyik része a legnehezebb talán?
1: Hát a munka igazából egész éves, mert összefolynak a dolgok, a pályázati kiírások és a pályázati elszámolások véget általában, mert az első pályázatokat már januárban beadjuk, és van, amit ugyanaz év márciusában számolunk el az előző évből, de a szervezés az mindenképp december-januárban kezdődik el, a programszervezés, pályázatírások, és utána maga a fesztivál helyszín építése, az pedig most például szombaton kezdték kihordani a srácok a jurtákat, sátrakat, és egész héten folyik a tereprendezés, építkezés, és a jurtanapok után pedig pár napig tart a lebontás.
0: A pályázatok, akkor sejtem, hogy elsősorban szlovákiai és magyarországi pályázatokról van szó, ugye?
1: Igen, hála az égnek, ebben az évben sikerült elég sok helyen pozitív pályázatokat, vagy hát elnyelni pályázatokat. Nagyszombat megye is több pályázattal támogat minket, ezen kívül a Kultminor, ott kiemelten támogatnak minket ebben az évben, és Magyarországon természetesen a Betlen alap, és a most újonnan a MOL Új Európa Alapítvány Határtalan Nyár fesztiválja is vagyunk.
0: Mit gondolsz, hogy mi az, ami miatt az önkéntesek, a segítők, a helyiek évről évre újra beleteszik az idejüket és az energiájukat ebbe a fesztiválba?
1: Hát úgy gondolom, hogy egyrészt ez a családias légkör, igaz, hogy sok munka, meg sok fáradtság, de az emberek jól szórakoznak, jól érzik egymást egymás társaságában, akárha a konyhára gondolok, mindig nagyon jó hangulatban dagasztják a lepényeket az asszonyok, sütik a pecsenyét, de akár a hörpintőben is nagyon jó hangulatban árusítanak a srácok, és az építkezés is. Úgyhogy nem, semmi se kötelező, mindenki jön, és mintha egy család lenne az egész, ami végül is úgy is indult, már baráti társaság és a családunk kezdte el, és ez így is maradt, és tényleg talán a hangulat miatt csapódnak hozzánk nagyon sokan, és ingyen bérmentve dolgoznak, és ezáltal saját magukénak is érezhetik az egész fesztivált, ami így is van, már beleteszi a munkáját, és látja, hogy mi az eredménye.
0: Ugye a Jótanapok az egyszerre hagyományőrző rendezvény, családi program, koncertfesztivál, úgyfajta közösségi találkozóhely is, ahogy elmondtad. Mennyire nehéz megőrizni az egyensúlyt a hagyomány és a mai fesztivál hangulat között, vagy mennyire célotok ez?
1: Hát mindenképp ez a cél, és próbáljuk is ezt megtartani. Természetesen kell azért olyan zenekarokat, olyan szereplőket is hívni, ami ide vonza az embereket, de azokat is úgy próbáljuk, hogy azért olyan stílust játszanak, ami belefasszoljon a Jótanapokba, de nagyon, minden egyes Jótanapokon azért hívunk olyan zenekart is, és nem egyet, hanem többet, aminek kisebb a híre, sőt az is lehet, hogy itt a környéken nem is ismerik, de nagyon jó zenét játszik, és szeretnénk, hogy ez a zene elterjedjen itt is, és megismerjék őket.
0: Még mielőtt a programokról kérdeznének, ha már a hagyományőrzés szóba került, ez mit jelent a számotokra, hogyan álltok hozzá?
1: Hát mindenképpen elsődleges a magyar népzene, néptánc, népdal vonulata. Ezt nagyon szeretnénk tartani, hogy nagyon sok koncert olyan, ami erre alapul, vagy valamilyen köze van hozzá, és ezen kívül a jurtával kapcsolatos hagyományok, az íjászat, a lovas íjászat, lovas bemutatók, régi harcmodor, baranta bemutatása, és ezeket próbáljuk megtartani és továbbvinni.
0: Beszélgessünk akkor az idei programokról, hogyan állt össze a jubileumi program, mi volt a fő szempont a számotokra?
1: Igazából nem nagyon változtattunk a program konstrukción, ugyanazt csináljuk, mint eddig, mert úgy gondoltuk, hogy ha 20-at elértük, akkor ne változtassunk a bevált dolgokon. Kicsit nagyobb fellépők is vannak, de igazából a lényeg az volt, hogy újdonság nagyon nincs. Az az újdonság, hogy próbáljuk a kísérő rendezvények számát növelni, hogy ne legyenek üres járatok, gyerekeknek mindig legyen program, mindig legyen valami látnivaló, gólyalábasok lesznek, akik nem csak egy vagy két bemutatót tartanak, hanem utána kisbíróskodnak, jelentik a programot a terület vagy a lapos részein, és a gyerekeknek is tényleg több-több játékot terveztünk be.
0: Te konkrétan mely programokat emelnéd ki, különösen az idei kínálatból? Mi az, amit mondjuk te személyesen vársz az idei fesztiválon?
1: Igazából szinte mindent, de hogyha a koncertokat mondhatom, akkor Korpás Éva és zenekara jön Piripotty gyerekkoncerttel hozzánk, ezzel is indítjuk az egész fesztivált már pénteken 13:30. Ezek után a Ritmus a zenekar lesz pénteken, a Mortifer zenekar, akik helyiek, hogy Peredyek, szinte szomszédfalu, és a szombaton 3 koncert lesz, mind a 3 nagyon jónak ígérkezik, a Kapca zenekar koncertje, ők is félig felvidékiek, a Keleti Szél, akik régi zenét játszanak kicsit mai stílusba, és természetesen a legnagyobb koncert, amit nagyon-nagyon várok én, és az a Csík zenekar koncertje Presser Gáborral kiegészülve.
0: Nyilván a Igen, tessék, mondjad.
1: És vasárnap is a záró akkordunk is egy nagyobb lélegzetvételű dolog lesz. Az evangélikus templomunkban a Győri Filharmonikus Zenekar játszik egy nagyon gyönyörű koncertet.
0: Talán a koncertek közül legtöbb hallgatóknak nyilván a Csík Zenekar és Presser Gábor fellépése lehet az egyik nagy vonzerő. Szervezőként mit jelent egy ilyen produkciót elhozni Alsószeribe? Mennyire kihívás ez? Hogy milyen kihívás ez?
1: Hát igazából nem nagyobb, mint egy kisebb koncertet megszervezni, igazából időben annyi, kicsit talán annyi, hogy a körülötte levő dolgokat bebiztosítani, az nagyobb, meg természetesen ilyen hangtechnika, fénytechnika, színpadtechnika, ezek a dolgok bonyolultabbak, és természetesen sokkal drágábbak, de amúgy számomra büszkeséget jelent, hogy az Alsószeli Jurtanapok színpadján ilyen szereplőket is fel tudunk vonultatni.
0: A helyi csoportoknak, alsószeli vagy környékbeli fellépőknek milyen szerepük van a Jurtanapokon? Gondolok itt a néptáncosokra, a citerásokra, a zenészekre?
1: Igen, szinte az összes Jurtanapokon, ami eddig volt, a megnyitó programban a helyi csoportok kapják a főszerepet, ahogy idén is az Alsószeli Varsás Néptánc csoport, a Varsás Népdalkör, a bendőzenekarral kiegészülve, és vendégként a diószegi citerások jönnek, és az ő tanítványaik, az alsószeli citerások, a gyerekek is föllépnek idén. Szóval nagy szerepük van, és ez még szombaton is kitolódik, mert természetesen a szombat délutáni felvonuláson, koszorúzáson is részt vesznek, és színesítik a sokadalmat.
0: Mivel készültek a legkisebb fesztivál látogatók számára?
1: Hát ahogy már említettem is, lesz a Piripod gyermekkoncert, utána Écsi Gyöngyi is az Arany Angyalbárányok című meséjét fogja elmondani a gyerekeknek, ezen kívül pedig kézműves foglalkozások, fakörhinta, ládaderbi, logikai játékok, Paprika Jancsi csúszlizdája lesz, a gólyalábos garabonciások bemutatóznak a gyerekeknek. Hét próba is lesz szombaton, úgyhogy ott a kicsit nagyobb bacska gyerkőcök vetélkedhetnek és megmérethetik magukat, és a legkisebbeknek, a pici gyerekeknek is ringatóval kedveskedünk, és a jurtában gyerekjóga is lesz. Úgyhogy próbálunk tényleg minden korosztályra gondolni és bebiztosítani valamilyen programot nekik.
0: Mit gondolsz, van olyan része a jurtanapoknak, amit talán a programfüzet nem is tud igazán visszaadni, csak az érti, aki ott van a helyszínen?
1: Hát ez maga az egész lapos és jurtanapok hangulata szerintem, ami már a programban igazából föl van sorolva minden, de mégis aki eljön, nagyon sok visszatérő vendégünk nem is nézi meg a programot, hanem már beírja jóval előre, hogy mikor lesz a jurtanapok, azt szerint próbálja a nyári vakációt is tervezni, és nem szeretné kihagyni, mert volt itt többször, jól érezte magát, és igazából tudja, hogy a programok nem lesznek rosszak, és jön annélkül is, hogy pontosan tudná, hogy mi is van.
0: 20 év után merre lehet még fejlődni, vagy mi számotokra a legfontosabb szempont? Az, hogy nagyobb legyen majd a jurtanapok, vagy inkább az a fontos, hogy megőrizze a saját régi, mondjuk így, hangulatát?
1: Én úgy gondolom, hogy ez utóbbi, mert nagyon nagyobbra nem tud nőni több szempontból se. Egyrészt a helyszín adottsága is engedik meg, másrészt azért anyagi vonzata is van a dolognak. Ha nem akarunk teljesen kommersz irányba elmenni, akkor igazából ezt a szintet nem nagyon tudjuk überelni. Igaz, már pár éve bevezettünk egy kis belépőt, ami szinte tényleg szimbolikus, mert 5 euró az egész fesztivál idejére, de ez annyira kisegít minket, hogy meg tudjuk ezt szervezni, mert anélkül már mínuszos lenne a fesztivál.
0: Záró kérdésem, hogy mit szeretnél, hogy mit vigyen magával az, aki idén először látogat el az Alsószeli Jurtanapokra?
1: Hát nagyon sok élményt, jó kedvet, esetleg új dolgokat, hogy íjászatot kipróbálta, megtetszett neki, a lovas íjászatot megnézte, és azokat a zenei kultúrákat, esetleg amit mi nyújtunk, azokat szeresse meg, és hallgassa a későbbiekben is.
0: 20. alkalommal rendezik meg június 26-a és 28-a között az Alsószeli Jurta Napok Kulturális Fesztivált és Nyári Szabad Egyetemet. A jubilami rendezvényről, a hagyományőrzésről, közösségről és az idei programokról Szabados Zsolt programszervezővel beszélgettünk. Kedves Zsolt, köszönöm szépen a beszélgetést, jó időt és további sok sikert, szervusz!
1: Nagyon szépen köszönöm, én is minden jót kívánok!

6 perc múlva lesz 10 óra. Ma Paulína napja van, a Paulína latin eredetű név, a Paula továbbképzése. Jelentése kicsi, kistermetű. Boldog névnapot kívánunk!

szeretet, szigor, tudásközpontúság, tekintélytisztelet és demokrácia. Ezek voltak jellemzői azoknak a hajdani magyar gimnáziumoknak, amelyekről az egykori diákok Turcell Lajos, Luzsica Lajos, Berta Géza, Mayer Judit, Krausz Mária és Jakab István mesélnek. A részletekről a Szalagtárban szólunk. A műsor szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően hallgathatják meg itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok, a szerkesztő, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.

0: 10 óra van. Nappali. Jakubec Lászlóval.
1: Szép napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Magazinunk mai második órájában a fogyatékossággal élő emberek filmes jelenlétéről lesz szó. Ősszel ismét megrendezik a SPEFI, Nemzetközi Speciális Filmfesztivált a Budapesti 5-ös 10 művelődési házban. További részletek híreink után, a mikrofonnál Mezőszállási Márk.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: József Rázsis indul a pozsonyi főpolgármesteri választáson. Folytatódik a Kuciak gyilkosság pere. Derült esetenként, gyengén felhős időnk van. Jönnek a részletek. Bejelentette indulását a pozsonyi főpolgármesteri posztért József Rázs közlekedési miniszter. A politikus független jelöltként kíván részt venni az októberben esedékes önkormányzati választáson. Sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, Pozsonynak kevesebb politikai vitára és több gyakorlati megoldásra van szüksége. Programjának fő pillérei a közlekedési infrastruktúra fejlesztése, az új lakások építésének támogatása és a közbiztonság javítása. Rázs hangsúlyozta, hogy kampányát saját forrásból finanszírozza, és nem számít politikai pártok anyagi támogatására. Hozzátette, hogy amennyiben megnyeri a választást, lemond miniszteri tisztségéről. A választási versenyben már több ismert jelölt is szerepel, köztük a jelenlegi főpolgármester, Matus Valla. Újabb fontos tanúvallomással folytatódik a Ján Kuciak oknyomozó újságíró és mennyasszonya Martina Kusnírová meggyilkolásának ügyében zajló bírósági eljárás. A specializált büntetőbíróság előtt ezúttal Peter Tóth, a szlovák információs szolgálat egykori munkatársa tett vallomást. A tanú közölte, hogy a vádlottak közül személyesen csak Marian Kocsnert ismeri, Alena Zsuzsovával pedig kizárólag elektronikus üzenetváltások révén állt kapcsolatban. Tóth korábban már azt vallotta, hogy meggyőződése szerint Kocsner és Zsuzsovák közösen szervezték meg a 2018-as kettős gyilkosságot. Az ügy különösen nagy figyelmet kap, mivel a legfelsőbb bíróság már két korábbi ítéletet is hatályon kívül helyezett, ezért az eljárás immár harmadik alkalommal zajlik első fokon. A gyilkosság végrehajtói már jogerős börtönbüntetésüket töltik. Svájcban lezárult az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások első fordulója. A közvetítők tájékoztatása szerint a felek megállapodtak egy olyan menetrendben, amely 60 napon belül végleges egyességhez vezethet. A megbeszélések pozitív légkörben zajlottak és létrehoztak egy technikai egyeztetési mechanizmust a további tárgyalásokhoz. Washington és Teherán egy Libanonnal közös koordinációs csoport felállításáról is döntött, amelynek célja a térségben zajló katonai műveletek visszaszorítása. Az iráni külügyminiszter jelentős előrelépésről beszélt, míg az Egyesült Államok hivatalosan egyelőre nem kommentálta az eredményeket. 25 év szabadságvesztésére ítélte a szőuli központi bíróság Park Sung-jae volt dél-koreai igazságügyi minisztert. A politikust bűnösnek találták a 2024 végén kihirdetett, mindössze 6 órán át érvényben lévő rendkívüli állapot előkészítésében és támogatásában. Az ügyészség szerint Park aktívan együttműködött a rendkívüli állapot katonai vezetésével, és felmérte a börtönök kapacitását arra az esetre, ha ellenzéki politikusokat és kormánykritikus személyeket vennének őrizetbe. Az ügy a korábbi államfőhöz Yoon Suk-yeolhoz kapcsolódik, akit korábban életfogytiglani börtönbüntetésre ítéltek. A bíróság szerint a volt miniszter súlyosan visszaélt hatalmával és veszélyeztette a jogállamiságot. Újabb gazdasági ellenlépéseket jelentett be Kína az Egyesült Államokkal szemben. Peking export korlátozásokat vezetett be 10 amerikai vállalat ellen, amelyek a védelmi iparban, illetve a ritka földfém kitermelés területén tevékenykednek. Az intézkedés azonnal hatályba lépett. A kínai kereskedelmi minisztérium szerint a döntés válasz arra, hogy Washington nemrég mintegy 80 kínai vállalatot vett fel egy fekete listára, arra hivatkozva, hogy azok kapcsolatban állhatnak a kínai hadsereggel. Az érintett amerikai cégek között szerepel az Avox és az Oshkosh Defense is. Emellett a kínai állami szervek számára megtiltották több mint 40 amerikai vállalat termékeinek beszerzését, köztük a Lockheed Martin, Raytheon és a Boeing védelmi üzletágának gyártmányait. A lépés tovább fokozhatja a két nagyhatalom közötti gazdasági és kereskedelmi feszültséget. Most pedig rövid sporthírek következnek Zsigárdi Lászlótól.
3: A labdarúgó VB 11. játéknapján Spanyolország Szaúd-Arábia 4-0, Belgium Irán 0-0, Uruguay Zöldfoki szigetek 2-2 és Egyiptom Új-Zéland 3-1. Ezüstérmet szerzett a magyar női párbajtőr csapat a franciaországi Vivo Európa bajnokság zárónapján. A szlovák és a magyar női röplabda válogatott is bejutott az Európa Liga elődöntőjébe, és egyben kiharcolta az EB részvételt is.
0: Időjárás.
2: Derült, esetenként gyengén felhős időnk van, napközben fokozatosan megnövekvő felhőzettel. A hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul, az északi szél általában mérsékelt marad, azonban zivatarok környezetében átmenetileg megerősödhet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Lassú haladásra és torlódásra kell számítani Kiszucóújhely előtt Csaca irányából. Az érintett útszakaszon jelenleg mintegy 20 perces menetidő növekedéssel kell számolniuk az autósoknak. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.
4: Éjszaka, mondd, hova jársz!

kedves hallgatóink, 10 óra múlt 9 és fél perccel, hamarosan kulturális ajánlóval jelentkezünk itt a Pátria Rádióban, majd a következő témákkal várom a hallgatókat. A Mátyusföldi Labdarúgó Akadémia sikeres idényéről Kontár Ronald klubelnökkel és Kalocsai Enrikó sportigazgatóval beszélgetünk. Szó lesz az utánpótlás nevelésről, a felsőszeri Big Mat Cupról és természetesen a labdarúgó világbajnokságról is. Foglalkozunk a 12. SPEFI nemzetközi speciális filmfesztivállal is, amelyet november 13-a és 16-a között rendeznek meg Budapesten. A fogyatékossággal élő, neurodivergens vagy pszichiátriai állapottal rendelkező emberek filmes jelenlétéről, a hiteles ábrázolásról, valamint egy budapesti filmes szakkör sikeréről Fábián Gábor fesztiváligazgatóval és Zétényi Sándor gyógypedagógussal beszélgetünk. Munkatársaim nevében és további kellemes és tartalmas délelőtti kikapcsolódást kívánok, ha tehetik, rádiózzanak továbbra is velünk.

Kedves hallgatóink, 4:11 lesz, másfél perc múlva most kultúrpercek rovatunkat hallják, tartsanak velünk! Június 20-án Debrecenben adták át a Kárpát-medencei életmese írói pályázat idei díjait. Az egyes kategóriák győztesei a következők: a 10 év alattiaknál a hajdúdorogi Kaskötő János Pál, a 10-14 éveseknél a debreceni Tarján Péter, a 14-38 év közöttieknél a ceglédi Igó Norbert Krisztián, a 38 év felettieknél pedig megosztva az angliai Oldbury-ben élő Majoros Erika és a hosszú pályi Kis Csaba. Szlovákiai magyar vonatkozó díjazottak is voltak, harmadik lett az Alsósok mezőnyében a nátszegi Erdélyi Villő, második helyezést ért el a 14-38 évesek kategóriájában a szentpéteri Bukovszki Borbála, a testvérdíjat pedig a nagymegyeri Bartók Béla alapiskola diákjai Demeter Áron és Demeter Gábor kapták. A frissen alapított kiváló felkészítő díjjal pedig két szlovákiai pedagógust is elismertek, Pócs Krisztinát Kürtről és Nagy Valériát Nagymegyerről. Június 23-án, kedden 19 órától Felsőszeliben a Kultúrházban rendezik meg a Három Királyok nyárköszöntő gáláját. A népszerű szlovákiai magyar zenei formációt Vadkerti Imre, Derzsi György és Kovács Koppán alkotja. A gálán a zenekar saját szerzeményei mellett ismert slágereket és megható történeteket is megoszt majd a közönséggel. Budapesten idén nyáron több helyszínen is Viktor Vasarely művészete kerül a középpontba. A főtárlat a Vasarely 120 címet viseli a Szépművészeti Múzeumban. A kiállítás több mint 140 műalkotással, dokumentumokkal, fotókkal és filmfelvételekkel mutatja be a 120 éve született magyar származású alkotó életművét. A programsorozathoz kapcsolódva a Magyar Nemzeti Galériában a Kinetikus Víziók, a Neokortárs művészeti térben pedig a Vasarely Don't Go Home című kiállítás is látható. A három tárlat együtt azt is megmutatja, milyen nagy hatással volt Vasarely a geometrikus abstrakcióra, az opartra és a magyarországi vizuális kultúrára. Június 24-én, szerdán 17 órától Pozsonyban a Ferences templomban ad jótékonysági koncertet Vitéz Laura, a fiatal zeneszerző több nemzetközi díj birtokosa. A koncert 18 órakor szentmisével folytatódik, a program a Ráti Szent Mihály Gyermekotthon támogatására valósul meg. A Szlovákiai Magyar Írók Társasága Sodrásban címmel idén is meghirdeti a Dobos László prózaíró pályázatot szlovákiai magyar középiskolások számára. A Felvidéki Magyar Irodalom Napjához kapcsolódó pályázatra olyan korábban még nem publikált prózai írásokat várnak, amelyek a Sodrásban levés élményét, az útkeresést, az identitást, a szülőföld

vizuális és gondolati feldolgozására épül. A projekt azt vizsgálja, miként válhatnak ezek a spontán nyomok kortörténeti dokumentumokká, és hogyan alakul át az egyéni írás a kollektív emlékezet részévé. A kiállításon kartonpapír és tükör installációk láthatók, a tárlat július 24-éig tekinthető meg. A hétvégén június 26-a és 28-a között jubileumi 20. alkalommal rendezik meg az alsószeri jurtanapokat a Laposon, ahol 3 napon át a közösség, a hagyományőrzés és a családi programok kerülnek középpontba. Pénteken gyermekprogramokkal, helyi hagyományőrző csoportok fellépésével, este pedig koncerttel, táncházzal és tűzugrással indul a fesztivál. Szombaton felvonulás, vásári komédiák, gólyalábasok, lovagi torna és koncert. Szertek várják a közönséget, az est kiemelt programja Presser Gábor és a Csík zenekar közös fellépése lesz. Vasárnap ökumenikus istentisztelettel és a Győri Filharmonikus Zenekar koncertjével zárul a rendezvény. Június 27-én szombaton 18 órától Pozsonyban a Prímási Palota Szent László kápolnájában Tisztelet Szent László királynak címmel Szentmisével egybekötött emlékműsort tartanak. A Szentmisét Zsidó János mutatja be, közreműködik a Vox Pozoniensis énekkar. A Felvidéki Alkotók Egyesülete Csallóközi Szimfónia címmel irodalmi pályázatot hirdet vers és próza kategóriában. A pályázat különlegessége, hogy az írásokat a Csallóközi Múzeumban bemutatott képzőművészeti kiállítás válogatott alkotásai inspirálják. Magyar nyelven író 16 év feletti szerzők jelentkezhetnek, a beküldési határidő július 31-e. Bővebb részletek a Felvidéki Alkotók Egyesületének honlapján található. Június 28-án ismét tematikus városnéző sétával várja az érdeklődőket a Pozsonyi Kifli Polgári Társulás. Hornyák István vezetésével a pozsonyi koronázási útvonalat járhatják végig az érdeklődők, Mária Terézia emlékét is felidézve. A séták Pozsony sokszínű múltját, eltűnt helyszíneit, régi történeteit és ismert alakjait hozzák közelebb a résztvevőkhöz. Szintén június 28-án vasárnap este 8:30-tól Nagy Tárkányban lesz megtekinthető a Kassai Tália Színház Milyenek a magyarok című zenés úti kalauza. Az előadás Lackvi János 2 kötetéből készült és groteszk humorral, ismert magyar dallamokkal járja körül a magyarokról élő képeket és sztereotípiákat. A szabadtéri előadásra a belépés díjtalan. Vasárnap délelőtt 10:30-tól Dunaszerdahelyen a Max Plázában, a Családi Könyvklub könyvesboltjában Mese Matinéra várják a gyerekeket és szüleiket. A délelőtt folyamán Benes Tarcsilla színművésznő hagyományos népmeséket és más mesebeli történeteket olvas fel a kicsiknek, a program ingyenes. Végezetül még egy hétvégi program, vasárnap este 6 órától a Párkányi Borokházában ad koncertet a Pressburger Klezmer Band. Az 1995-ben alakult pozsonyi zenekar a kelet-európai klezmer zenét szlovák, balkáni, jazz és latinó elemekkel ötvözi. A belépés díjtalan, rossz idő esetén a rendezvényt a Liszt Ferenc Művészeti Alapiskolában tartják meg.

0: November közepén 12. alkalommal rendezik meg Budapesten a SPEFI nemzetközi speciális filmfesztivált, amely a fogyatékossággal élő, autizmussal élő, neurodivergens vagy pszichiátriai állapottal rendelkező emberek történeteit, alkotásait és filmes jelenlétét állítja a középpontba. A fesztiválról Fábián Gábor fesztiváligazgatóval, valamint Zétényi Sándor gyógypedagógussal beszélgetünk, aki kollégájával filmes szakkört működtet a budapesti Göncz Árpád Szociális Intézmény fogyatékos személyek nappali ellátójában. Üdvözlöm Önöket, jó napot kívánok!
1: Köszöntjük a hallgatókat, jó napot kívánok!
0: Fábián Gáborhoz fordulnék elsőként. Gábor, önnel már többször beszélgettünk a SPEFI-ről, de talán érdemes most is az alapoktól elindulni, csak röviden, hogy miért indult el annak idején ez a fesztivál, és 12 év távlatából miért érzi ma is fontosnak?
1: A Nemzetközi Speciális Filmfesztivál eredetileg nem így indult el, nem így kezdődött, hanem egy nagyon kicsi, alulról építkező folyamatként indult el. Most már lassan 17-18 éve egy zsirai fogyatékossággal élő otthonában, egy bentlakásos intézményben kezdtük el, ahogy az első kérdésünk az volt, hogy mi történne akkor, hogyha a fogyatékossággal élő emberek kezébe kamerát adnánk, és hogy ebből milyen filmek születhetnének. Ugye ez volt az első ilyen kíváncsiság, amikor ezt elkezdtük 2008-2009-ben, és ahogyan ez nagyon gyorsan kiderült, hogy van létjogosultsága ennek a filmezési formának, vagy filmkészítésnek, és ugye ahogyan elkezdtek a csoportok dolgozni, egyre többen csatlakoztak be ebben a folyamatban, mi azt láttuk, hogy segíteni kell ezeket, mivel hogy egy technikai alkotói folyamatról van szó, segítséget igényelnek a csoportok, az alkotók, és akkor különböző programokkal egészítettük ki ezeket az alkotási folyamatokat, filmszemlékkel, filmfesztiválokkal, alkotónapokkal, alkotótáborokkal, és amikor 2014-15-ben már akkor úgy éreztük, hogy itt van egy akkora közösség, vagy egy olyan bázis, ami már megérett arra, vagy egyszerűen már majdnem, hogy követelte azt, hogy egy kicsit feljebb lépjünk, és egy nagyobb rendezvényt szervezzünk erre. Ugye ez volt az első Magyar Speciális Független Filmszemle, akkor úgy indult még 2015-ben Budapesten, amit annak idején Töröcsik Mari, a nemzetszínésze művésznő nyitott meg, és valahogy ő indított el bennünket ezen az úton annak idején. És ugye mi ezt az utat azóta is járva, ugye idén most már 12. alkalommal, itt nagyon erős nemzetközi filmfesztivállá alakult ez a rendezvény. Ugye ennek a sajátossága legfőképp pont abban van, hogy a fogyatékossággal élő embereknek a történeteire fókuszál, ami hiánypótló így a régióban, azt lehet mondani Közép-Európában, hogy egy egészen különleges filmes rendezvény.
0: Zétényi Sándorhoz fordulok most, ugye ön gyógypedagógusként a mindennapokban is fogyatékossággal élő emberekkel dolgozik, ráadásul filmes szakkört működtet. Ön szerint, a saját tapasztalata szerint mit nyújt a filmezés, és úgy általában a művészi foglalkozások azoknak, akik részt vesznek egy ilyen műhelyben?
2: Hát ugye eléggé egyértelmű így belülről, hogy ott bent, meg általában a világban ezek a srácok stigmatizálva vannak, hogy nekik fogyatékosságuk van. Na most, amikor ilyen művészi foglalkozások vannak, tánc, film, képzőművészet, akkor ők, meg mi is, meg hát mi eleve nem is így foglalkozunk velük, de elfelejtődik nekik a fogyatékosságuk, és inkább egy speciális, másik irányú speciális emberek lesznek, akik esetleg túltesznek átlag embereken is.
0: Hogyan kell elnézést. Tessék, mondja, csak nyugodtan.
2: Nem, csak hát úgy ezt akartam ragozni, hogy ugye önmaguk is ugye sokszor érzik ezt a stigmát, de amikor viszont filmeznek, vagy más foglalkozást csinálnak, akkor belemerülnek ebbe, és teljesen átadják magukat ennek, ezáltal fel is értékelődnek önmaguk szemébe is, és akkor nem csak a fogyatékaikkal foglalkoznak, amivel próbálnak eleve elfelejteni.
0: Hogyan kell elképzelni egy ilyen filmes szakkört a gyakorlatban? Milyen rendszerességgel dolgoznak? Hogyan születik meg egy-egy filmötlet?
2: Általában heti rendszerességgel szoktunk filmeket nézni, és amikor jönnek ilyen, szerencsére nagyon sok alkalom van, van egy kőszegi filmes napunk, van online filmes napunk, van most ez a szolnoki Tiszaligeti tábor, És ezeken meg vannak különböző felhívások is Gábornak, a speciális filmeseknek, hogy forgatókönyvírás, meg kisfilmkészítés. Ha ezek az alkalmak vannak, akkor hetente akár többször is elindul egy ötletelés a témában, vagy eleve a saját témáikat behozzák, ha nincs megadva, és akkor utána megnézzük, hogy kik lesznek a szereplők, megnézzük, hogy milyen téma van, és akkor utána elkezdünk ilyen storyboardot, ilyen képes forgatókönyvet összeállítani, és amikor idő engedi, akkor akár egy egész napos forgatást is csinálunk ott bent a napköziben, vagy itt ugye most szerencsénk van, itt egy egész hetünk van filmet készíteni most szólnakon.
0: Fábián Gábor fesztiváligazgatóhoz fordulnék ismét, hogy ugye a közleményben is az szerepel, hogy a fesztivál célja a fogyatékossággal élő emberek történeteinek hiteles ábrázolása. Hogy mitől lesz egy film ezen a területen hiteles?
1: Hát az inkluzív film, vagy a speciális filmezés, ugye ez egy olyan, meg egyáltalán a film, hogyha a fogyatékossággal élő emberekről szól, vagy ők kerülnek a középpontjába, vagy fókuszába egy-egy filmnek, akkor ezt egy egészen máshogyan kell megközelíteni, mint egy más értelembe vett filmet, professzionális filmet. Ugyanis a róluk készíteni filmet, azt nagyon óvatosan lehet, vagy nagyon, nagyon más megközelítéssel, hanem be kell vonni az alkotókat. Akkor is, hogyha róluk szól a film, akkor is be kell vonni. Van egy ilyen nemzetközi irányzat is, és nagyon erős, és mi is ezt valljuk. Sőt, igazából ugye a magyar folyamatokban mi is így kezdtük el, tehát ha úgy nézzük, hogy spontán mi magunk, amit elkezdtünk, ez az elv mindig működött, ugye ez a semmit rólunk nélkülünk elv, és a speciális film például ez teljes egészében testesíti meg, hogy a segítő, a mentor, aki a fogyatékossággal élő embereknek a filmkészítésében segítkezik, ő nem szól bele a tartalmi részébe a filmnek, hanem úgy lehetne egy ilyen képpel, ezt nem úgy, hogy kézen fogja őket, és keresztül vezeti őket a filmkészítésnek a sokszor nehéz technikai ösvényén, átviszi őket, de nem szól bele abba, hogy milyen filmek, tartalmilag milyen filmek készülnek. Nagyon fontos egyébként a professzionális filmeknél is, hogy a különböző fogyatékossággal élő emberek maguk szereplőként is be kell vonni. Tehát egy autista ember jó, hogyha autista ember játszik. Vagy egyáltalán a filmkészítés technikai részében nagyon fontos az, hogy be legyenek vonva a filmkészítésnek minden fő pontjába, akár a vágástól, a történetírásig, a rendezésbe, hogy ki hogyan játszon. Tehát ez akkor jó, hogyha ha velük folyamatosan konzultálva és egyeztetve van, és akkor úgy készülnek el ezek a filmek, mert igazából csak így tudnak igazán hitelesek lenni ezek az alkotások. És sok olyan része van, amire nagyon oda kell figyelni, hogy mondjuk csak mondok valamit, hogy ne legyen sajnálat központú, tehát hogy ne arról szóljon, hogy sajnálatot váltson ki az emberekből, vagy ne egy ilyen öncélú, inspiráló történet legyen, hanem, és nem is feltétlenül a fogyatékosságról kell, hogy szóljon, hanem a fogyatékossággal élő emberekről szóljon, azokról az emberekről, akik ugye ebben részt vesznek, és az életüknek a nagy része nem magáról a fogyatékosságról szól, hanem ugyanúgy, mint bárki másnál, az ő saját életükről szól. És hogyha ennek van egy olyan része, ami ugye a fogyatékosság kapcsolódik hozzá, akkor nyilván ez látszik, és ez ábrázolásra kerül a nélkül is. Ugye erre kell nagyon figyelni, hogy valóban az ő hangjuk, úgy szoktuk mondani, hogy a legtisztább forrásból, az ő gondolatvilágukból, vagy érzésvilágukból készüljenek el ezek a filmek.
0: Mint Zétényi Sándorhoz fordulok, ugye az Altató című animációs kisfilmjükkel harmadik helyezést értek el az 5. Dunántúli speciális filmszemlén, hogy mesélne egy keveset erről a filmről, mit lehet róla tudni, honnan jött az ötlet, miről szól, hogyan dolgoztak rajta az alkotók?
2: Igen, abba a filmben én csak technikai munkatárs voltam, mert ugye az animációs film, és van nálunk egy nagyszerű ilyen másképp műhely, ami már szinte nagyon régen, 10 éve működik, vagy már lehet régebb óta, ahol ilyen a rajz az önkifejezés. Főleg mi rajzolunk, gyurmázni nem tudunk, szóval még nem is próbáljuk. És a kolléganőim, akik ezzel az animációs dolgokkal foglalkoztak, kitalálták, hogy Magyarországon van ez a költészet napja, József Attila születésnapjához köthető, és arra a költészet napjára csinálunk ilyen kis műsort a napköziben, és a kolléganőim kitalálták, hogy az Altatót megcsinálják animációba. És a srácaink narrálták, ők rajzolták, ők mozgatták, csak a kollégák csak a technikát segítették, és akkor engem kértek fel, hogy vágjam össze a hangot meg a képet, hogy tegyem filmé a animációs elképzelést. És hát én nagyon büszke vagyok, hogy sikerült, mert abban a csapatban nem csak filmeseink vesznek részt, hanem a másik, vagy az alkotócsoportból a srácaink. Szóval ez egy alkalmi kis film volt, de olyan nagy sikerű volt ezek szerint, hála Istennek, hogy a külső közönség is szereti.
0: Egy ilyen siker az mit jelent a résztvevőknek? Tehát másként jönnek be? Másnap a foglalkozásra érezhető rajtuk, hogy egy ilyen pozitív visszajelzés az megerősíti őket?
2: Amikor beülünk ezekre a filmfesztiválokra, akkor nagyon jó őket látni, hogy ott ugye szintén megint nem egy fogyatékkal élő embert látunk, hanem ott művészeket látunk, kiemelt szereplőket látunk, akik erre valóban nagyon büszkék, és valóban ott aztán mindent elfelejthetnek, mert róluk szól az egész nap, és ugyanevel az érzéssel jönnek be, nincs ilyen önteltség, meg ilyesmi, csak nekik ad szerintem egy belső tartást, hogy ők tudnak egy ilyen extrát, hogy őket ne csak úgy nézzék mások, hogy fogyatékkal élők, hanem hogy ők tudnak valami különlegeset alkotni. Úgyhogy igen, van bennük egy kis jó, egy egészséges önbizalom. Igen.
0: Uh-huh. Fábián Gáborhoz fordulok ismét, fesztiváligazgatóként önnek mennyire fontos, hogy ne csak készfilmeket mutassanak be, hanem hogy közösségek, intézmények, szakkörök is bekapcsolódjanak ebbe a speciális filmes világba?
1: Hát alapvetően közművelődési szakember vagyok, tehát én közösségfejlesztő, tehát nekem majdnem ugye az egyik legfontosabb része a dolgoknak az, hogy van egy olyan közösség, egy olyan országos közösség, ami azért időről időre találkozik, és egyre gyakrabban most már majdnem azt lehet mondani, hogy havi rendszerességgel találkozik ez a közösség, úgyhogy igazából nagyon messze is laknak egymástól, tehát az ország különböző pontjain vannak, de mégis számolnak azzal, hogy mikor lesz a következő rendezvény, mikor tudunk találkozni, itt baráti kapcsolatok alakulnak ki, tehát van egy ilyen hozadéka is, hogy a film az egy eszköz. És egy olyan eszköz, ami nagyon sokat tud adni ennek a közösségnek, mert van egy olyan közös cél, egy olyan kihívás előttük mindig, hogyha egy filmet akarnak készíteni, vagy egy filmes rendezvényen részt vesznek, ami ezt az egészet nagyon jól így összehozza, és tereli őket egy irányba. És nagyon szép a történetben az, hogy különböző csoportok, hogyha úgy veszük, lehetne azt mondani, hogy rivális csoportok készítenek filmeket a különböző rendezvényeken, vagy akár otthon is, de mégsem lehet sosem látni ezt a véremenő versengést itt, hanem egymásért is izgulnak, egymás filmjeit is mindig megnézik, megtapsolják, sőt, nagyon sokszor előfordul, hogyha éppen egy szereplő, vagy egy olyan rész kell egy filmkészítésnek valamelyik pozíciójába hiány van, akkor egy másik csoportnak szólnak, hogy segítsetek, álljatok be, kell egy-két szereplő, stb. Tehát ugye ez inkább egy ilyen nagyon-nagyon szép ilyen baráti játék, egy ilyen közösségi játék ez a filmkészítés. És ennek vannak olyan hozadékai, hogy ugye kulturális tartalmak, vagy filmes mozgóképes tartalmak is születnek, ez meg a legszebb ebben a történetben. Ráadásul olyanok, amik ugye, ahogy korábban is mondtam, hogy saját magukról mondanak el dolgokat, olyan hiteles történet elmesélés, ami nagyon fontos szerintem, és nagyon, nagyon ritka.
0: Óvatosan kérdezem, de talán fontos erről is beszélni, mintha a fogyatékosság ügye sokszor kevésbé lenne látható, vagy kevésbé lenne mondjuk úgy divatos közéleti téma, mint más társadalmi ügyek. Ön ezt hogy látja? Milyen pozitív változásokról tud beszámolni? Mi változott az elmúlt 10-12 évben?
1: Hát pozitív változásokról tudok beszámolni, mert azt érzem, hogy azért egyre jobban megerősödik ez az irányzat, és a többségi társadalom, ha nevezzük így, ő náluk is az látszik, hogy azért egyre nyitottabbak és befogadóbbak ilyen szempontból. Bár lehet, hogy ez sem egy túlságosan jó megközelítés, hogy érzékenyüljünk, meg befogadjunk, ugyanis ezek az emberek ugyanolyan részei a társadalomnak, teljes jogú részei a társadalomnak, és ők rájuk is ugyanúgy vonatkoznak azok a dolgok, hogy az alkotáshoz, szólásszabadsághoz, önkifejezéshez való joguk, nekik is van. Tehát ugye mi próbáljuk azt a narratívát kialakítani, hogy itt ne ilyen egyszeri jó fej lehetőségek legyenek, hogy közben fogyatékossággal élő emberek is tudják bemutatni a filmet, meg hogy hadd filmezzenek, jaj, de jó, hanem igenis ugyanolyan joguk van nekik is ahhoz, hogy ezeket az eszközöket használják. És a film, mint olyan korunk egyik legnagyobb hatással bíró eszköze vagy médiuma, lehet azt mondani, és hogy az ehhez való hozzáférés a számokra is egyértelműen lehetővé kell tennünk. Tehát, hogy én ezt vallom, és ezt az utat is járom, hogy a fogyatékossággal élő embereknek épp úgy, mint bárki másnak jogú van az ahhoz, hogy ők önkifejezés, vagy kifejezhessék magukat akár a filmeszközével is, és például mindent megpróbálunk megadni nekik.
0: Az Étény Sándortól kérdezném, ugye a hétköznapi nyelven még mindig sok olyan kifejezés él, amely a fogyatékossággal élő embereket sérthet, és sokszor talán mi magunk, vagy aki használja, sem veszi észre, hogy ez bántó lehet, sokszor nem is kapjuk fel erre a fejünket. A mindennapi munkájában mennyire érzékeli ezt, hol érzékel leginkább hiányosságokat, van esetleg, vagy milyen előrelépést érzékel ezen a téren?
2: Hát erre most én nem tudok nagyon, nagyon összetett, vagy nagyon konkrét választ adni. Úgy azért, egyet tudok, hogy úgy beszólások nincsenek, de azt azért érzékelem, hogy mikor csoportokkal megyünk a városba, a programokra, azért az emberek még mindig sajnos bámulnak meg. Nagyon sok, szóval azért igen, van még. Ugye régen elzárva éltek ezek a srácok, ilyen nagyobb intézményekbe kitagozva való a falu szélére, vagy egy régi kastélyba, el voltak dugva. És ugye, hogy most megjelennek, meg megjelentek, azért még mindig furcsálják az emberek sajnos a ő jelenlétüket. Hát nem tudom, talán ezért kellene több ilyen társadalmi célú, meg több ilyen közmédiába bemutatandó, rólunk szóló filmek, akár a mieink is, hogy nagyobb, több érzékenyítést kapjon ez a téma. Még mindig furcsák vagyunk az embereknek.
0: Fábián Gáborhoz fordulunk, térünk rá az idei Spefire is, amelyet tehát november 13-a és 16-a között rendeznek meg Budapesten. Milyen irányt szeretnének adni a 12. évadnak?
1: Hát a megszokott vonalat folytatjuk, kicsit erősítjük. Hát itt most főként az inkluzív megközelítés, a befogadó közösségi, vagy filmes eseményt, azt mindenképpen a korábbi évekhez képest is sokkal erősebben akarjuk, tehát hogy tényleg azt érezzék azok az emberek, akik betérnek hozzánk, vagy eljönnek ezekre a rendezvényekre, hogy itt van egy nagyon, nagyon klassz, befogadó, figyelmes közeg, ahova jó bejönni, mert biztonságban lehet bárki, aki bejön oda. Ez egyébként eddig is így volt, de most technikai és különböző területeken még jobban szeretném, hogyha ez a része meg lenne erősítve. Amúgy a filmfesztivál 4 napon keresztül fog így ilyen szempontból zajlani Budapesten, a 6. kerületben, és ahogyan szokott lenni, a versenyfilmeket fogjuk vetíteni, lesz nagyon szép plakátokat küldenek be, a plakátokból szeretnék mindenképpen már korábban egy kiállítást, és különböző szakmai panelbeszélgetésekkel fogjuk kiegészíteni, illetve animációs workshopokkal, gyereksarkokkal, tehát szeretnénk kiszélesíteni azt a rendezvényt, hogy bárki számára, akár az olyan nem érintett családok, gyermekek, fiatalok, szülők számára is egy érdekes eseményé váljon ez a dolog. Most már 150-nél járunk a nemzetközi nevezések tekintetében, tehát nagyon erős, és ugye még erre fog, ez korábban lejár ez a nevezési határidő, mivel ott egy hatalmas nagy mennyiségű film érkezik általában minden éven, és akkor ez fog kiegészülni még a speciális filmek előtt, mert a magyar filmek mezőnyében, tehát az látszik, hogy idén is 200 fölött fognak érkezni a filmek a filmfesztiválra, és ugye egyelőre még most ennek a folyamatnak a részeit koordináljuk.
0: Az Étényi Sándor, ön mit mondana azoknak az intézményeknek, vagy pedagógusoknak, segítőknek, akikben talán ott van a gondolat, akár csak mostani beszélgetésünk hatására is, hogy jó lenne az önökéhez hasonló filmes műhelyt indítani, de még bizonytalanok benne, hogy hogyan induljanak neki?
2: Hát mindenképpen meg kell próbálni, mert a srácoknak hatalmas pluszt ad és hatalmas lendületet, és ugye a unalmas hétköznapok vagy a monoton hétköznapokban ez egy óriási lehetőség, hogy valami más területen kipróbálják magukat, mert mondjuk ha valaki szeret rajzolgatni, onnan már csak egy pici lépés, hogy egy kis animációt, egy 15-20 másodperces animációt összefűzzenek, Úgyhogy mindenképpen érdemes megpróbálni. Meg egy jó önkifejezés is, akik esetleg a mozgóképen gondolkoznak, hogy akár belső gondjaikat, belső gondolataikat így ki tudják fejezni elszemélytelenítve. Sokkal esetleg így magukból kidolgozzák a saját gondolataikat, feszültségeiket. Úgyhogy mindenképpen érdemes elkezdeni.
0: Záró kérdésem Fábián Gábor fesztiváligazgatóhoz szól. Hogyha valaki most hall először a speciális filmről, vagy egyáltalán a Nemzetközi Speciális Filmfesztiválról, akkor mit szeretne, hogy mit vigye magával ebből a beszélgetésből? Mi az az egy gondolat, amit jó lenne, hogyha megőrizne?
1: Fogyatékossággal élő embereknek a tiszta, őszinte világa filmekbe, kis fénycsomagokba összeállítva készfilmként ezek az alkotások azok, amiket érdemes megnézni, és egy kicsit az ember a mai valóságunkhoz képest egy egészen más létezésbe tud megérkezni, hogyha ezeket a filmeket nézi, és hogyha megadja nekik a lehetőséget, hogy nyitottá válik arra, hogy ezeket a filmeket megnézi, vagy akár egy ilyen rendezvényre eljön, és az a még jobb, amikor még a közösség, az alkotóknak a jelléte is megvan a filmek mellett. Tehát egy nagyon-nagyon érdekes összetett, és nagyon-nagyon érzelmileg is erős találkozás tud ez lenni, úgyhogy várunk mindenkit sok szeretettel a Nemzetközi Speciális Filmfesztiválra.
0: A 12. SPEFI Nemzetközi Speciális Filmfesztivál, tehát 2026. november 13-a és 16-a között rendezik meg Budapesten az 5-ös 10 művelődési házban. A hivatásos és független filmesek július 1-ig nevezhetnek. A részletek a specialfilmfest.org oldalon találhatók, vagy pedig a spefi.hu-n. Köszönöm szépen a beszélgetést Fábián Gábor fesztiváligazgatónak, valamint Zétényi Sándor gyógypedagógusnak is. Viszont hallásra!
1: Viszontlátásra, köszönjük szépen!
2: Viszontlátásra, köszönjük szépen!

Már közel 7,500 írták alá az igazságos elbírálásért és a rászoruló emberek méltó életéért című petíciót, amely a mojapeticia.sk oldalon érhető el. A kezdeményezés hátterében az úgynevezett integrált elbírálási rendszer, szlovákul integrované posudzovanie bevezetése áll. A petíció megfogalmazói szerint családok ezrei kerültek nehéz, sokszor kilátástalan helyzetbe, mert hónapokig várnak a hivatalos döntésekre. Ez idő alatt sokan jövedelem, ápolási díj, személyi asszisztencia, segédeszközök, terápiák vagy más támogatás nélkül maradnak, miközben nap mint nap olyan hozzátartozóikról gondoskodnak, akik autizmussal, súlyos fogyatékossággal, stroke utáni állapottal vagy más komoly egészségi problémával élnek. A petíció aláírói azt kérik a kormánytól, a parlamenttől és a munkaügyi minisztériumtól, hogy rövidítsék le az elbírálási határidőket és biztosítsanak segítséget azoknak a családoknak is, akik még csak várnak a döntésre. Fontos követelésük az is, hogy Szlovákia minden régiójában egységes, szakmai és igazságos legyen az elbírálás. Külön kiemelik az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek helyzetét, és azt kérik, hogy állítsák le az indokolatlan döntéseket, amelyekkel egyes családoktól megvonják a súlyos fogyatékosság státuszát és az ehhez kapcsolódó támogatásokat. A petíciót a mojapeticia.sk oldalon találják meg. Petícia za spravodlivé posudzovanie a dôstojný život odkázaných ľudí név alatt.

0: 11 óra van. Nappali. Jakubec László van.
1: Szép napot kívánok, köszöntöm a rádió hallgatókat. Sikeres szezon zárta Mátyusföldi Labdarúgó Akadémia, amelynek híre már az ország határokon túlra is eljutott. Hamarosan a felsőszeri Tallósi Futballakadémia vezetőivel beszélgetünk nem csak futballról, hanem a közösség erejéről is. Előtte még hírek, a mikrofonnál Mezőszállási Márk.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Lemondott a brit miniszterelnök. Folytatódik a kuciak gyilkosság pere. Derült, esetenként gyengén felhős időnk van. Jönnek a részletek. Távozik tisztségéből Keir Starmer brit miniszterelnök. A munkáspárt vezetője hétfői sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy lemond a kormányfői posztról, valamint a munkáspárt éléről is. A politikus londoni sajtónyilatkozatában közölte, pártja már nem őt tartja a legalkalmasabb személynek a következő parlamenti választásokra, ezért elfogadta ezt a döntést és távozik a párt éléről. Starmer telefonon tájékoztatta döntéséről harmadik Károly királyt. Hozzátette, a munkáspárt országos vezetősége július 9-én indítja el az új pártelnök megválasztásának a folyamatát, az új vezető szeptemberre átveheti a párt irányítását. Kiemelte, hogy a jövőben több időt szeretne fordítani családjára, feleségére és gyermekeire. Újabb fontos tanúvallomással folytatódott a Ján Kuciak oknyomozó újságíró és menyasszonya Martina Kusnírová meggyilkolásának ügyében zajló bírósági eljárás. A specializált büntetőbíróság előtt ezúttal Peter Tóth, a szlovák információs szolgálat egykori munkatársa tett vallomást. A tanú közölte, hogy a vádlottak közül személyesen csak Marian Kocsnert ismeri, Alena Zsuzsovával pedig kizárólag elektronikus üzenetváltások révén állt kapcsolatban. Tóth korábban már azt vallotta, hogy meggyőződése szerint Kocsner és Zsuzsová közösen szervezték meg a 2018-as kettős gyilkosságokat. Az ügy különösen nagy figyelmet kap, mivel a legfelsőbb bíróság már két korábbi ítéletet is hatályon kívül helyezett, ezért az eljárás immár harmadik alkalommal zajlik első fokon. A gyilkosság végrehajtói már jogerős börtönbüntetésüket töltik. Bejelentette indulását a pozsonyi főpolgármesteri posztért József Rás közlekedési miniszter. A politikus független jelöltként kíván-e részt venni az októberben esedékes önkormányzati választáson. Sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, Pozsonynak kevesebb politikai vitára és több gyakorlati megoldásra van szüksége. Programjának fő pillérei a közlekedési infrastruktúra fejlesztése, az új lakások építésének támogatása és a közbiztonság javítása. Rás hangsúlyozta, hogy kampányát saját forrásból finanszírozza és nem számít politikai pártok anyagi támogatására. Hozzátette, amennyiben megnyeri a választást, lemond miniszteri tisztségéről. A választási versenyben már több ismert jelölt is szerepel, köztük a jelenlegi főpolgármester Matus Vallo. 25 év szabadságvesztésre ítélte a szőuli központi bíróság Park Sung-jae volt dél-koreai igazságügyi minisztert. A politikust bűnösnek találták a 2024 végén kihirdetett mindössze 6 órán át érvényben lévő rendkívüli állapot előkészítésében és támogatásában. Az ügyészség szerint Park aktívan együttműködött a rendkívüli állapot katonai vezetésével, és felmérte a börtönök kapacitását arra az esetre, ha ellenzéki politikusokat és kormánykritikus személyeket vennének őrizetbe. Az ügy a korábbi államfőhöz Yoon Suk-yeolhoz kapcsolódik, akit korábban életfogytiglani börtönbüntetésre ítéltek. A bíróság szerint a volt miniszter súlyosan visszaélt a hatalmával és veszélyeztette a jogállamiságot. Újabb gazdasági ellenlépéseket jelentett be Kína az Egyesült Államokkal szemben. Peking exportkorlátozásokat vezetett be 10 amerikai vállalat ellen, amelyek a védelmi iparban, illetve a ritka földfém kitermelés területén tevékenykednek. Az intézkedés azonnal hatályba lépett. A kínai kereskedelmi minisztérium szerint a döntés válasz arra, hogy Washington nemrég mintegy 80 kínai vállalatot vett fel egy fekete listára, arra hivatkozva, hogy azok kapcsolatban állhatnak a kínai hadsereggel. Az érintett amerikai cégek között szerepel az Avox és az Oshkosh Defense is, emellett a kínai állami szervek számára megtiltották több mint 40 amerikai vállalat termékeinek beszerzését, köztük a Lockheed Martin, a Raytheon és a Boeing védelmi üzletágának gyártmányait. A lépés tovább fokozhatja a két nagyhatalom közötti gazdasági és kereskedelmi feszültséget. Most pedig rövid sporthírek következnek Zsigárdi Lászlótól.
3: A labdarúgó VB 11. játéknapján Spanyolország Szaúd-Arábia 4-0, Belgium Irán 0-0, Uruguay Zöldfoki szigetek 2-2 és Egyiptom Új-Zéland 3-1. Ezüstérmet szerzett a magyar női párbajtőr csapat a franciaországi Vivo Európa bajnokság zárónapján. A szlovák és a magyar női röplabda válogatott is bejutott az Európa Liga elődöntőjébe, és egyben kiharcolta az EB részvételt is.
0: Időjárás.
2: Derült, esetenként gyengén felhős időnk van. A hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul, az északi szél általában mérsékelt marad, azonban zivatarok környezetében még átmenetileg megerősödhet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset történt Kassa és Valaliki között. Egy személyautó eddig tisztázatlan körülmények között lesodródott az útról, majd a mezőn a tetejére borulva állt meg. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Kedves hallgatói, 4:12 lesz 2 perc múlva. Sikeres idényen van túl a Mátyusföldi Labdarúgó Akadémia. A felnőtt csapat bajnoki címet szerzett és feljutott, az U19-esek is bajnokként zárták a szezont. A felsőszeli tallósi futballműhely idei évéről, az utánpótlásról, a hétvégi Big Mat Cupról, és ha marad egy kis időnk, akkor a labdarúgó VB-ről is. Kontár Ronald klubelnökkel és Kalocsai Enrikó sportigazgatóval beszélgetünk. Sziasztok, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, és mi is köszönjük, hogy itt lehetünk.
2: Üdvözlök mindenkit, köszönjük a meghívást.
0: Ronalddal ugye korábban már beszélgettünk arról, hogy hogyan épült fel felsőszeriben, illetve felsőszeri és tallós együttműködésében ez az akadémiai modell, úgyhogy most nem is mennék vissza teljesen az alapokhoz, inkább onnét indulnék, hogy ha ezt az idei szezont egyetlen mondatban kellene összefoglalnod, akkor mi volt benne talán számodra a legfontosabb?
1: Hát az eredmények, amik tükrözik többnyire az, hogy milyen szezont zár egy csapat. Valójában nagyon rég volt ilyen sikeres a klub, és el lehet mondani, hogy nem csak a felnőttek, hanem az ifjúság terén is sikereket értünk el, amely egy hosszú távú folyamatnak a gyümölcse és az eredménye.
0: Két bajnok avatótok is volt idén, a felnőtt csapatnak sikerült szintet lépnie. Klubelnökként ezt hogyan éled meg? Ez már az a pont, amikor azt lehet mondani, hogy beérett a sok éves munka, vagy inkább ez csak egy hosszú folyamatnak egy újabb lépcsőfoka?
1: Ez hát inkább úgy van a hosszú folyamatnak, lehet, hogy a harmadik lépcsőfoka. több lépcsőfokról beszélgetünk, mindig vannak előre terveink, és gyakorlatilag egy újabb célt sikerült elérni. Természetesen nem szeretnénk itt megállni, ugyebár szeretnénk azt a megfelelő minőséget továbbra is fenntartani, és a gyerekek nagyon szépen jól fejlődnek, és előttük még nagyon sikeres eredmények várhatóak szerintem.
0: Enrikó, veled most beszélgetünk először itt a stúdióban, ezért szívesen behoznám a te személyes történetedet is. Te hogyan kerültél bele ebbe az egész projektbe, és hogyan éled meg, hogy évről évre egyre feljebb és feljebb jut az akadémia?
2: Hát én nagyjából ilyen 12 éve tértem vissza felsőszelibe, az előtt utánpótlás koromban is felnőtt szinten is Kalántán futballoztam, pont az egyik riválisunk klubjánál. Ugye 12 éve volt egy megkeresés, akkor a Kontár Ronald és a Papeti részéről, hogy esetleg térjek haza felnőtt futballba. Vissza is tértem, viszont akkor már nekem voltak gondjaim a sérülés után, azáltal én már kicsit gondolkodtam, hogy milyen úton elindulni a jövőbe. Így jött egy edzősködési lehetőség is itt felsőszeliben, és azáltal én elindultam ezen a vonalon, hogy mellette futballoztam, és már egy kisebb korosztályoknál elkezdtem edzősködni is.
0: És jól tudom, sportigazgatóként is tevékenykedsz az akadémián.
2: Most már igen, most már közel 4-5 éve úgymond betöltem ezt a funkciót is.
0: Hogyha arról beszélünk, hogy ez a szezon sikeres volt, akkor ezt sportigazgatóként hogyan írnád le? Tehát mi az, amit kívülről talán nem látunk, egy ilyen szezon sikere mennyire dől el a meccsnapokon, mennyire múlik az edzésterven, vagy éppen a korosztályok közti valamifajta átmeneten az edzők összehangulásán?
2: Hát így nagyjából, ahogy elmondtad, ez mind egy nagyon nagy kulcs, és ugye ezt egy előre megtervezett program alapján kell, vagyis inkább egy rendszer alapján kell működtetni. Nem lehet nagyon azt nézni, hogy most csak a két korosztály közötti együttműködés. Itt nagyon fontos az is, hogy az edzők együtt összefogjanak és egy közös cél felé induljanak, úgymond a tervezés a klub által, a vezetőség által is. Ugye itt rengeteg kis apró lépésnek meg kell felelnünk, hogy ez az egész kulcs ez összeálljon a végén.
0: Ronald klubelnökként nyilván rengeteg háttérmunka van a válladon, a szervezéstől az emberek megtartásáig. Mi volt az idei szezonban a nehezebb, elérni ezeket a sikereket, a szakmai célokat, vagy biztos

0: csapatnál, és ez a háttérmunka, ez Rico felelősséged, ugye, ugyanúgy te Ferenc Barnabás is említhetem technikai igazgatóként, és még jó pár edző, aki kicsit többet tesz, mint edző, ez egy nagyon fontos része a dolognak.
1: A felnőtt csapat bajnok lett a 6. liga déli csoportjában, feljutott a második legmagasabb regionális felnőtt bajnoksága. Felnőtt bajnokságban ez mit jelent a klubnak presztízsben, önbizalomban, de akár anyagi és szervezési teherben is?
0: Megmondom őszintén, mi már 3 évet szerettük volna ezt elérni, tehát 3-szorra sikerült. Azért is fontos, hogy azok a ifjoncok, akik felkerülnek az ifi csapatokból, tehát egy olyan bajnokságba kerüljenek, amely nívósabb, ahol jobban tudnak fejlődni. Tehát ez egy fontos, hogy tovább tudjanak lépni. És lehet, hogy valakinek ez csak egy ugródeszka, hogy még feljebb juthasson, valakinek pedig egy jó lehetőség, hogy megmutassa magát.
1: Enikó, mit kíván meg egy ilyen magasabb osztály szakmailag? Elég lesz finomítani a jelenlegi modellen, vagy egyéb változásokat is megkíván ez a felsőbb szint?
2: Hát nagy változások nem várhatóak, sőt, mi több már úgymond a keret például le is zárult. A héten sikerült összerakni a jövő évi keretet. Minimális változtatást akarunk szakmailag, ami a hiányposztok vagy a hiány részek voltak, ezeket akarjuk befoltozni, és mellette ugyanez a működési terv fog folytatódni. Ugye tapasztaltuk a tavalyi évben, hogy ez a modell, amit elkezdtünk, ez működőképes. Még van egy rész, amiben kell fejlődni. Itt is megtörtént a fejlesztés, ugye az U19-es korosztálynál, ugye kicsit jobban együtt kell működtetni a 19 és a felnőttet, több oknál fogva, egyrészt a játékosok által, hogy tudjunk jobban beépíteni a fiatalokat, ezáltal ott is minimális szakmai változtatásokra van szükség, de úgy gondolom ez a modell tavalyból kiindulva teljesen működőképes.
1: Ugye az akadémiának az egyik fontos filozófiája az, hogy minél több saját nevelésű játékos kerüljön előtérbe. Kontáronaltól kérdezném, hogy a felnőtt csapat feljutása az ebből a szempontból inkább áldás vagy teher?
0: Inkább áldás, de így mondanám. A felnőtt játékos keretnek több mint a fele hazai nevelésű játékos. Ugye 2 éve Dac ellen játszottunk, akkor is ezt el tudtuk mondani, és bízom benne, hogy ez a szám növekedni fog, és egy kis idő után már teljes mértékben a hazai játékosokra, akadémiára kijövő játékosokra tudunk építeni.
1: Az U19-esek is megnyerték a saját bajnokságukat, a feljutás viszont itt nem sikerült, egy drámai kvalifikációs párharcban maradt alul a csapat, bár itt mondtátok a beszélgetés megelőzően, hogy igazából egy rossz szezonban sikerült megnyerni ezt, mert hogy most olyan a rendszer, hogy még a győztesnek is kell egy kvalifikációs mérkőzést játszania. Enikótól kérdezném, hogy szakemberként ezt mégis hogyan értékeled, hogy ez inkább egy fájó lezárás, vagy inkább épp, hogy egy nagyon is erős idénnek a bizonyítéka?
2: Hát, valahol is, mivel nekünk a célunk ugye felkerülés volt egyértelműen, viszont egy nagyon nehéz és hosszú szezonon vagyunk túl, rengeteg változást kellett kivitelezni a szezon közben, nyilván a rendszer magába foglalja ezt, hogy így a kvalifikációt kell játszanunk, míg a pozsonyi bajnokságnak nem, így ugye 2 feljutója van mindig, ezáltal egy kicsit ezért is fájóbb, mivel a pozsonyi bajnokság szakmailag erő és hát finoman fogalmazom, nem legerősebb, tehát mi velünk például összehasonlítva sokkal gyengébb bajnokságból feljutó csapat lett a második feljutó.
1: Az U19-es korosztály az már a felnőtt futball felé egyfajta kapu. Ronald, láttok már most olyan játékosokat, akik belátható időn belül a felnőtt csapatban is komoly szerepet kaphatnak, vagy akár nagyobb csapatok ajtaján is kopogtathatnak?
0: Egyértelműen, tehát hogyha minden évben legalább egy ilyen 2-3 játékos be lehetne építeni, az valami fantasztikus volna. És amit én látok, vagy ahogy vagyok a 19-es játékosokkal, tehát már 3 éve is az volt a tervük, hogy együtt akarnak majd valamikor újra játszani, tehát ez a lehetőség a felnőttben meg lesz, tehát hogy fokozatosan utolérik egymás, vagy feljönnek a felnőtt szintbe, akkor újra együtt tudnak játszani.
1: Hogyha így végigmegyünk a korosztályokon, akkor hol tart most szakmailag az akadémia, úgyhogy ilyen nagy általánosságban erre lehet

0: válaszolni, talán Erikótól kérdezném, hogy melyik korosztálynál érzed azt, hogy különösen erős évi árat jön, és hol van még a legtöbb munka?
1: Hát a következő évi U19 is egy nagyon erős korosztály lesz, tehát azért is valamilyen szinten fáj, hogy nem jutottunk fel, de bizakodóak vagyunk a jövőt illetően. A 17 is úgy gondolom, hogy egy viszonylag egy erős korosztály lesz, de viszont a 15-ünk lesz egy olyan korosztály jelenleg, ami tavaly ugye a másik ligában harmadik helyet ért el, és jelenleg azon dolgozunk, hogy jövő évben ugyanezt a sikert tudják elérni. Hát a legnagyobb munkánk ugye mindig a kis szekcióban, ami azt akarja, hogy az U7-től akár egy U13-ig betakarva. Egyrészt ott nekünk fontos, hogy a minőség javuljon, másrészt a mennyiség is. Itt próbálunk a legtöbb lehetőséget nyújtani azoknak a gyerekeknek, ahol nincs futball a faluban. De ugye ezt egyrészt be is kell őket valamilyen szinten integrálni a klubba, másrészt meg kell találni, harmadrészt ugye a futball, vagyis hát maga a sport sajnos már nem annyira erős a gyerekek körében, mivel hát lássuk, hogy egyre kevesebb a fiú, egyre kevesebb a gyerkőc, így egyre nehezebb nekünk is a munkánk.
0: Ugye ti sokszor mondjátok magatokról, hogy nem egy klasszikus nagy akadémiaként tekintetek magatokra, hanem egyfajta tehetségközpontként, lépcsőfokként. Ronald, ez mit jelent a gyakorlatban egy mátyusföldi 10-12 éves, akár fiatalabb gyerkőc és szülője számára?
2: Főleg lehetőséget, hogy ha valaki tehetséges. Tehát mindig mi abból indulunk ki, hogy természetesen felsőszeliek vagyunk, a klub felsőszeli. Lehetőséget szeretnénk elsősorban adni minden egyes felsőszelinek. Ezen kívül a környékről természetesen felfigyeltek ránk. Tehát már régebb óta működünk, és ügyes srácok megkeresnek minket. Szeretnének nálunk játszani, lehetőséget kapnak. Sokkal egyszerűbb egy falubelének vagy egy szomszéd faluból elhozni a kisrácot hozzánk, mintha vinné például egy nagyobb városba, ahol majdnem úgy ezt a szintet játszák, viszont szakmailag azt tényleg el lehet mondani, hogy nagyban különbözünk a mellett körülöttünk lévő városoktól is, mert van egy szakmai koncepció, egy elképzelés. Mindig egy-öt évre szoktuk ezt nagyjából megírni, és amely keretén belül vannak tervek, hogy melyik korosztállyal mit szeretnénk dolgozni, hova szeretnénk elérni. Tehát a koncepció az megvan, tehát nálunk tud fejlődni bárki, és akár tovább is tud lépni.
0: Erikó, ugye te a DAC akadémiai közegét is ismered, itt is dolgozol. Mit tud adni egy olyan kisebb méretű akadémiai közeg, mint a tiétek, amit egy nagyobb rendszer talán kevésbé?
1: Hát inkább úgy mondom, hogy ez az együttműködés azért is fontos, mivel a garántai régióban a magyar gyerkőcök egyre kevesebben vannak, és ez valamilyen szinten mi úgymond ápoljuk ezt a kapcsolatot. Másrészt azért is, mivel ugye a gyerekek szülőknek az idő nagyon igényes. Tehát az utaztatás például egy szerdahelyi akadémiáról, példát mondunk most egy galántáról, nem minden nap kivitelezhető, ezáltal mi ebben tudjuk segíteni a szerdahelyi csapatot, a klubot, hogy a kis szekcióba inkább nálunk elkezdik a futballt, figyeljük, ápolgassuk őket, és utána későbbi korba ugye át tudjuk integrálni a szerdahelyre. Ezáltal nekünk a szerdahely biztosítsa a minőségi edzőképzéseket klubon belül, esetleg segít egyéb más forrásokban.
0: Egy gyerkőcnél azt mikor látni, hogy érdemes magasabb szintre küldeni, és hogyan lehet azt jól kezelni, hogy egyrészt a gyerkőc se égjen ki, a szülő se álmodjon túl nagyot, túl gyorsan, de közben a tehetség se vesszen el?
1: Hát ez nagyon változó, mivel minden srác más, minden srácnak másra van szüksége, így azért nagyon óvatosan kell ezzel kezelni. Valamelyes gyerekek már például az U9-be utaznak 40-50 perceket, ami részemről annyira nem egészséges, de mivel hogyha szülő ezt tudja biztosítani, akkor természetesen nyitott ez a könyv. Viszont nyilván nekünk arra figyelni kell, hogy minden gyerkőcben van egy minőség, és minden gyerek később ér, vagy valamelyik hamarabb ér, nekünk ezt kell figyelni rendetően, és rengeteget kell ezzel foglalkozni, hogy a szülő is értse meg, hogy például az ő fia lehet, hogy kicsit később fog beérni, viszont legyen türelmes, ezáltal lehet, hogy egy fél évvel később tud majd bekerülni a szerdahelyi akadémiára, de ezt ki kell várni.
0: Hétvégén lezajlott a negyedik Big Met Cup felsőszeriben. Klubigazgatót Kontáron adott, kérdem, hogy hogyan élte meg ezt a napot, mi volt számodra a legnagyobb élmény?
2: Nagyon meleg volt, ezt el kell mondani, de felsőszeriben tényleg jók a infrastruktúrális adottságok, tehát el is lehet bújni a nap előtt, persze ezt inkább a nézők örültek legjobban, a gyerekek ugyebár focizni kellett, azt nem tudtak elbújni, de most is gyakorlatilag három korcsoportban 26 csapat vett részt a tornán. Azt, ha be is szorozzuk egy 10 fővel, az 260 gyerek, mellette még volt legalább 300 szülő is, tehát jó sokan kilátogattak, és egy merem mondani, hogy egy sikeresen jól megszervezett kis tornát hoztunk létre újból. Köszönetet szeretnék mondani itt a Big Mat cégnek is, hogy ilyen ötleteket tud támogatni.
0: Ez itt a reklám helye, de mesélj még kérlek arról, hogy mi vár rátok még a nyár folyamán. Készültek-e valamilyen nagyobb tornára, esetleg várható valami különleges a felkészülés tekintetében?
2: Igen, hát most egy ilyen nyári tábort szervez a klubunk Henrico vezetésével és a edzőink segítségével, és szeptember 5-én lesz még egy ilyen nemzetközi tornánk, U11-es torna, amely szintén már jó éve működik, és azt hiszem, hogy a 7. vagy 8. alkalommal, 7. alkalommal lesz megrendezve. Olyan csapatok részvételében, mert Austria Wien, vagy a Cseh Olomouc, és még sorolhatnám.
0: A kisebb kluboknál az gyakran elhangzik, hogy kevés pénzből nem lehet nagy futball csinálni, de ti, mintha ezt cáfolnátok, nyilván azért vannak határok. Hogyha most kívánhatnál hármat a következő szezonra, akkor mi lenne az? Jobb infrastruktúra, újabb bajnokavatók, több támogatás, vagy valami egészen más?
2: Hát ezt a három szimbiózisba kell rakni mindig, úgyhogy mind megkeressük lehetőséget. Ha van egy kis lehetőség infrastruktúrálisan is valami fejleszteni vagy hozzátenni, akkor megoldjuk. Most is például kapukat fogunk vásárolni, vagy edzői eszközöket. Természetesen addig takarózunk, ameddig nyújtózkodunk, ameddig a takarónk ér. Mindig figyelembe kell venni, hogy milyen anyagi kerettel rendelkezünk, de gyakorlatilag nincsenek, tehát próbáljuk észszerű keretek között tartani az egészet, hogy ne szálljanak el a kiadások se, és ehhez igazítjuk többnyire hozzá a tagdíjakat és hasonló dolgokat, és szerzünk még mellé különböző támogatókat.
0: Még mielőtt egyet szusszannénk és játszanánk egy dalt, mert hogy még szívesen beszélgetnék veletek az idei VB-ről is, hogy ezzel kapcsolatban milyen benyomásaitok vannak. Záró kérdésként Henricótól kérdezném, még arról nem igazán beszélgettünk, hogy milyen is a hangulat így az akadémián belül, hogyan írnád ezt le, és hogyha egy mondatban kéne összefoglalnod, hogy a Mágyisföldi Labdarúgó Akadémia, tehát hogy mi a sikerének a kulcsa, akkor mi lenne az?
1: Hát leginkább úgy gondolom, hogy a családias hangulat, az összetartás, tehát azért tegyük hozzá, hogy mi egy kis falu vagyunk, úgymond, inkább egy nagy falu a faluk körébe, de az az összetartás, ami nálunk észrevehető, azt szerintem a nagyobb városok klubjaiban egyáltalán nem. És talán ez az, ami minket folyamatosan előre visz, ami minket folyamatosan motivál. Egyrészt maga a családi kör, a szülők, az edzők, a barátságok, amik a klubon belül vannak, szerintem ez a leginkább a legerősebb kulcsunk.
0: Folytatjuk innét, Kontár Ronald klubelnökkel és Kalocsai Henrico sportigazgatóval beszélgetünk hamarosan, a Mágyisföldi Labdarúgó Akadémiáról volt szó. Még folytatjuk a beszélgetést, de beszélgetünk természetesen majd a labdarúgó világbajnokságról is, maradjanak velünk.

0: Vendégeim továbbra is a Mátyusföldi Labdarúgó Akadémia klubelnöke Kontár Ronald és Kalocsai Erikó sportigazgató edző, és beszélgetésünk záró részében kicsit most kilépünk felsőszeliből és ránézünk a világbajnokságra is. Először így szurkolóként kérdezném, hogy eddig hogyan tetszik nektek ez az idei VB, Roni, Ronald?
1: Hát, megmondom őszintén, sok meccset nem tudtam nézni, abból kifolyólag, hogy tényleg nagyon elfoglaltak voltunk a utóbbi hetekben. Én bízom benne, hogy most majd több ide üt rá. Sok gól esik, követtem összefoglalókat, megnézem, igaz, ami egy kicsit rossz az egészben, hogy éjjel vannak ugye van a mérkőzések, és nehéz követni őket. Tehát egy VB az mindig különleges hangulatot csal az emberekbe, tehát én most már várom, hogy több időm legyen, és tudjak több mérkőzést nézni, úgyhogy biztos, hogy többet fogok.
0: Az, hogy sok mérkőzés, az lehet mondani, eddig legtöbb. Ez jó vagy hát rossz? Igen. Hogy látjátok?
1: Hát, ha hallgatom a igazi szakkommentátorokat, és a visszajelzések inkább negatívak, mint pozitívak, hát mennyire megy a reklám irányába, és mennyire foci irányába, akkor inkább én is azt mondanám, hogy kevesebb részvevővel sokkal élvezetesebb volt a VB.
0: Uh-huh. Erikó?
2: Hát, én kicsit más szemszögből is vizsgálom ezt folyamatosan. Ugye minél több ország részt vesz, annál színesebb egy kicsit ez az egész, és meg tudják mutatni magukat egy kisebb állam, egy kisebb országok csapata is. Meglepően például a Curaçao, aki meg vagy Haiti, és aki egy hát nem futball nemzet, de mégis azért egy érdekes futball stílust hoztak be, és azért egy kicsit számomra ilyen ebből a szempontból pozitívum, de nyilván a minőségi futball az kicsit most így elveszett. Hát meglátjuk továbbiakban, hogy lesz.
0: Edzői szemmel is figyeled ezt a világbajnokságot?
2: Most próbálom, nem. Most próbálom inkább a szurkolói szemmel, és kicsit a pihenni emellett az egész mellett.
0: Eddig melyik csapat játéka, már abból, amit láttatok, hogy akár így az összefoglalók alapján, melyik csapat játéka tetszik nektek a legjobban?
2: Hát nekem én inkább a brazil szurkoló vagyok, tehát nyilván őket figyelem, bár ők se számomra egy top favorit jelenleg, de egyébként meglepően több csapat is jól szerepel. Most tegyük például egy Svájcot, aki egy érdekes futballt játszott az első mérkőzésen, vagy például tegyük a hollandokat, akik szintén érdekesen játszottak, szemgyönyörködtető futballt játszottak az előző mérkőzésen is.
0: Roni, te kinek szurkolsz, és akinek szurkolsz, az tetszett, amit csinálnak eddig?
1: Én angol szurkoló vagyok, megmondom így őszintén. Bízom benne, hogy idén sikerül valami jó betűs összehozni.
0: Kezdés jó volt, igen.
1: Viszont Kanada játéka nagyon tetszett például. Tegnap a spanyol első félidőt néztem, az is egy jó kis mérkőzés volt. Lassan kezdenek fölpörögni szerintem a nagyobb csapatok is.
0: Hogyha végső győzelemre esélyes csapatokról beszélgetünk, akkor melyik számotokra az a mondjuk 3-4 csapat, akiket oda vártok a első hely környékére?
1: Hát Argentina meglepte 4 éven is ugye bár a világot, vagyis hogy megérdemelte, lehet így mondani. Abból indulnak ki, a Ronaldo is megérdemelné, mivel még nem volt világbajnok. Szorítok azért nekik is, és Anglia. Szerintem ez a 3 csapat közül lesz a világbajnok.
2: Hát szerintem egy Franciaország, Spanyolország, sose lehet őket lebecsülni. Azért nekik olyan játékos állományuk van, akik bármikor tudnak villantani, és bármikor el tudják dönteni a mérkőzéseket, de ugyanilyen a brazil a futball is, de egyébként szerintem lesz egy meglepetés csapat ott az legjobb 4 között. Például egy japán, aki jelenleg olyan futballt mutat, aki teljes mértékben meglep mindenkit.
0: Aha. Róni, neked van olyan csapat, amelyik meglepett, amelyik így pozitívan meglepett téged eddigi?
1: Itt a zöld fókuszikeket.
0: Az egyértelmű. Ki okozta a legnagyobb csalódást? Van-e ilyen csapat?
1: Legnagyobb csalódást... Hát törökök valószínűleg. Uh-huh. Ugyebár, mert nem tudtak gólt ugni, hiába vannak tele jó játékosokkal, valahogy nem jött össze.
0: Uh-huh. Enikó, hogyha egyetlen egy játékost kellene mondanod, akit akár a Mátyusföldi Akadémia tagjainak, gyerkőcöknek is érdemes figyelniük ezen a VB-n, akkor ki lenne az és miért?
2: Hát számomra továbbra is Messi. mint egy 39 évesen továbbra is mutat bizonyít minden egyes mérkőzésen. Szerintem ez továbbra is egy példaértékű dolog.
0: Oké, most a következő meccsek közül melyiket várjátok a leginkább?
1: Most már mindegyiket, csak legyen rá idő, így mondom.
2: Hát most kezd elindulni leginkább a VB, úgymond, hogy lemegy a második forduló és a harmadik forduló, akiknek meg van esélyük tovább jutni, ott mindent fel kell tenni egy lapra, és utána indul a leginkább izgalmas maga mérkőzések, tehát szerintem aki eddig nem kapcsolódott be, annak lassan ideje lesz.
0: Na és mikor indul, ha visszatérünk most már felső szeribe a nyári felkészülés? Lesz idő, mikor gondolom most ez ilyen pihenős időszak?
2: Hát most elindul egy kéthetes pihenőnk, utána valamilyen szinten az edzőknek elindul, mivel ugye jön a nyári táborunk, egy egyhetes, ahol több mint 60 gyerkőc lesz, és utána a tábor után már elindul az utánpótlás, július 13-ával, és a felnőtt pedig már július 7-én elindítja a felkészülést.
0: Hogyha egy év múlva újra itt ülnénk, vagy itt ülünk, akkor minek örülnétek a legjobban, tehát milyen mondattal szeretnétek összefoglalni a Mátyusföldi Labdarúgó Akadémia 2026-27-es szezonját?
1: Én mindig azt szoktam mondani, hogy egy kis község vagyunk, de nagy foci szívvel. Bízom benne, hogy ezt jövőre is ugyanúgy el tudom mondani, és természetesen még jobb eredményekkel.
2: Hát én leginkább egy U19-es bajnoki címmel és egy olyan utánpótlás bázissal, ami még erősebb lábokon áll.
0: A Mátyusföldi Labdarúgó Akadémia elnöke, Kontár Ronald, valamint Kalocsai Enrikó sportigazgató edző voltak vendégeim. Köszönöm szépen, hogy befáradtatok, gratulálok az idei sikerekhez, és további sikeres szezonokat kívánok, és persze kellemes nyári pihenést, meg jó szurkolást. Sziasztok!
1: Köszönjük szépen!
2: Köszönjük szépen!

0: Kedves hallgatóink, most a Vasárnap családi magazin előzetesét halljuk Kuklis Katalintól.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Hétfőtől kapható a Vasárnap családi magazin legújabb száma, a címlapon Móroc virág. Az opera nem a vitrínbe való, mondja a dunaszerdahelyi származású fiatal szoprán, aki nem sokára a Pécsi Nemzeti Színházban tűnik fel Tündér Ilonaként. Pályaválasztásról, zenei ízlésről és az énekművészi munkáról Kuklis Katalinnak mesélt. Érdemes óvatosnak lenni a nyári kirándulások szervezésénél. Vrabec Mária cikkéből kiderül, mire figyeljünk, ha el akarjuk kerülni a csaló utazási irodák ajánlatait. Világgá megy egy fekete tyúk a jobb élet reményében. Mindez nem egy gyermekmese, hanem egy sikeres film cselekménye. De az is téved, aki azt hiszi, hogy egy tyúknak címszereplőként nem lehetnek sztár allőrjei. Pálffy Györggyel, a Tyúk című film rendezőjével Szabó G. László beszélgetett. Ismét jelentkezik az Életem tanítója és a Koperta rovat, de ezeken kívül találnak még a labban recepteket, színház és filmajánlót, dupla oldalas keresztrejtvényt, regényrészletet, horoszkópot és sok minden mást is. A Szlovákiai Magyar Családok magazinja már hétfőtől kapható. Kezdje a hetet a Vasárnappal!

Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Vasies Olivia hangmérnök, valamint Mezőszállási Márk hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Velem legközelebb jövő szerdán találkozhatnak ismét itt a Nappaliban. A szerkesztő műsorvezető Jakubec László köszön el, és kíván további szép napot és hetet. Viszont hallásra!

0: Szeretet, szigor, tudásközpontúság, tekintélytisztelet és demokrácia. Ezek voltak jellemzői azoknak a hajdani magyar gimnáziumoknak, amelyekről az egykori diákok Turcell Lajos, Luzsica Lajos, Berta Géza, Mayer Judit, Krausz Mária és Jakab István mesélnek. A részletekről a Szalagtárban szólunk. A műsort szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően hallgathatják meg itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok a szerkesztő, és számítok az Önök megtisztelő figyelmére.
1: Pátria Rádió. Kék kő. FM 98,3.

0: a Pátria Rádió hírei.
1: Lemond a brit miniszterelnök. Folytatódik a Kuciak gyilkosság pere. Derült, esetenként gyengén felhős időnk van. A mikrofonnál Mezőszállási Márk. Jönnek a részletek. Újabb fontos tanúvallomással folytatódott a Ján Kuciak oknyomozó újságíró és menyasszonya Martina Kusnyirová meggyilkolásának ügyében zajló bírósági eljárás. A specializált büntetőbíróság előtt ezúttal Peter Tóth, a szlovák információs szolgálat egykori munkatársa tett vallomást. A tanú közölte, hogy a vádlottak közül személyesen csak Marian Kocsmert ismeri, Alena Zsuzsovával pedig kizárólag elektronikus üzenetváltások révén állt kapcsolatban. Tóth korábban már azt vallotta, hogy meggyőződése szerint Kocsner és Zsuzsová közösen szervezték meg a 2018-as kettős gyilkosságot. Az ügy különösen nagy figyelmet kap, mivel a legfelsőbb bíróság már két korábbi ítéletet is hatályon kívül helyezett, ezért az eljárás immár harmadik alkalommal zajlik első fokon. A gyilkosság végrehajtói már jogerős börtönbüntetésüket töltik. Továbbá Tóth hangsúlyozta, hogy több körülmény és motívum együttesen vezette arra meggyőződésre, hogy a két vádlott közösen állhatott a 2018-ban meggyilkolt oknyomozó újságíró és menyasszonya halála mögött. A tanú ezzel megismételte a 2020-as első perben tett nagy visszhangot kiváltó vallomását. A bíróság előtt arról is beszélt, hogy Kocsner már 2017 nyarán rendkívül dühös volt azokra a cikkekre, amelyek róla jelentek meg a sajtóban. Tóth szerint egy luxus jachton töltött nyaralás során többször is azt mondta, addig nem lesz nyugalom, amíg el nem tesznek láb alól egy újságírót. A tanú állítása szerint figyelmeztette Kocsnert egy ilyen tett következményeire, aki erre azt válaszolta, akkor majd még egyet. Bejelentette indulását a pozsonyi főpolgármesteri posztért József Rás közlekedési miniszter. A politikus független jelöltként kíván részt venni az októberben esedékes önkormányzati választáson. Sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, Pozsonynak kevesebb politikai vitára és több gyakorlati megoldásra van szüksége. Programjának fő pillérei a közlekedési infrastruktúra fejlesztése, az új lakások építésének támogatása és a közbiztonság javítása. Rás hangsúlyozta, hogy kampányát saját forrásból finanszírozza, és nem számít politikai pártok anyagi támogatására. Hozzátette, hogy amennyiben megnyeri a választást, lemond miniszteri tisztségéről. A választási versenyben már több ismert jelölt is szerepel, köztük a jelenlegi főpolgármester Matus Vallo. Andrej Danko, a Nemzeti Párt elnöke arra szólította fel Robert Fico miniszterelnököt, hogy ne folytasson hivatalos tárgyalásokat Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel addig, amíg Ukrajna nem rendezi egyértelműen a banderista mozgalomhoz köthető személyek és jelképek dicsőítésének kérdését. Danko szerint a lengyel államfő Karol Navrotsky példát mutatott azzal, hogy elutasította az olyan történelmi szereplők ünneplését, akiket lengyel civilek elleni tömeggyilkosságokkal hoznak összefüggésbe. A politikus hangsúlyozta, Szlovákiának is világosan ki kell fejeznie ellenérzését minden olyan történelmi személy vagy mozgalom glorifikálásával szemben, amelyet szélsőséggel vagy civil áldozatokkal járó bűncselekményekkel kapcsolnak össze. Távozik tisztségéből Keir Starmer brit miniszterelnök. A munkáspárt vezetője mai sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy lemond a kormányfői posztról, valamint a munkáspárt éléről is. A politikus londoni sajtónyilatkozatában közölte, hogy pártja már nem őt tartja a legalkalmasabb személynek a következő parlamenti választásokra, ezért elfogadta ezt a döntést és távozik a párt éléről. Starmer telefonon tájékoztatta döntéséről harmadik Károly királyt hozzátéve, a munkáspárt országos vezetősége július 9-én indítja el az új pártelnök megválasztásának folyamatát. Az új vezető szeptemberre átveheti a párt irányítását. Kiemelte, hogy a jövőben több időt szeretne fordítani családjára, feleségére és gyermekeire. Közben előrehozott parlamenti választások kiírását sürgeti Nigel Farage, miután Keir Starmer bejelentette lemondását a brit miniszterelnöki tisztségről és a munkáspárt éléről. A Reform UK vezetője szerint az országnak nem egy újabb kormányfőre, hanem új választásokra van szüksége. Ed Davey, a liberális demokraták vezetője ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy a britek már belefáradtak a gyakori miniszterelnök cserékbe. Starmer utódja ugyanis az elmúlt 10 év 7. brit kormányfője lehet. Davey szerint nem csak a vezető személyének kell változnia, hanem az egész politikai rendszernek is. 24 órás figyelmeztető sztrájkot tartanak a Cseh Televízió és a Cseh Rádió munkatársai. A tiltakozás miatt több televíziós és rádiós műsor késve kezdődik, emellett a közmédia internetes felületein és közösségi oldalain is kevesebb tartalom jelenik meg a megszokottnál. A dolgozók a kormánytervezett médiatörvénye ellen tiltakoznak, amely megszüntetné a jelenlegi díjfizetési rendszert és a közszolgálati médiumokat közvetlenül az állami költségvetésből finanszírozná. A tiltakozók szerint a változás veszélyeztetheti a közmédia függetlenségét és mintegy 15%-os költségvetési csökkentést eredményezne. Ez akár 450-700 munkahely megszűnéséhez és számos műsorgyártásának leállításához vezethet. Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint stratégiai hiba az egyre élesebb konfliktus a lengyel és az ukrán politikai vezetés között. A feszültség azt követően nőtt meg, hogy Karol Navrocki lengyel elnök visszavonta Volodymyr Zelenszky legmagasabb lengyel állami kitüntetését. Az ukrán elnök ezt követően visszaküldte az elismerést Varsóba, mire több korábbi ukrán vezető is visszaadta saját lengyel kitüntetését. A vita hátterében az áll, hogy Ukrajna hősként ismerte el az ukrán felkelő hadsereg, vagyis az UPA szerepét. Lengyelország viszont ezt a szervezetet a volhíniai mészárlásokkal és más háborús bűnökkel hozza összefüggésbe. Tusk szerint a viszály gazdasági, geopolitikai és diplomáciai károkat okozhat mindkét országnak. Svájcban lezárult az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások első fordulója. A közvetítők tájékoztatása szerint a felek megállapodtak egy olyan menetrendben, amely 60 napon belül végleges egyességhez vezethet. A megbeszélések pozitív légkörben zajlottak, és létrehoztak egy technikai egyeztetési mechanizmust a további tárgyalásokhoz. Washington és Teherán egy Libanonnal közös koordinációs csoport felállításáról is döntött, amelynek célja a térségben zajló katonai műveletek visszaszorítása. Az iráni külügyminiszter jelentős előrelépésről beszélt, míg az Egyesült Államok hivatalosan egyelőre nem kommentálta az eredményeket. A jobboldali Abelardo de la Espriella nyerte a kolumbiai elnökválasztás második fordulóját. A csak nem teljes feldolgozottság mellett a jelölt szűk előnnyel előzte meg baloldali ellenfelét, Iván Capedát. A 47 éves ügyvéd és vállalkozó politikai kívülállóként kampányolt és kemény fellépést ígért a kábítószerkereskedelemmel összefonódott fegyveres csoportokkal szemben. De la Espriella nyíltan szimpatizál Donald Trump amerikai elnökkel, aki támogatásáról biztosította a kampány során. Elemzők szerint győzelme javíthatja Bogota és Washington kapcsolatát, ugyanakkor komoly próbatétel elé állíthatja a kolumbiai békefolyamatot is, miközben az ország továbbra is erős a fegyveres erőszak és a szervezetek bűnözés. Jelenléte.
2: Sport. Zsigárdi Lászlóról. Labdarúgó világbajnokság 2026.
3: Az Európa-bajnok Spanyolország 4-0-ra leiskolázta Szaúd-Arábiát. A tengeren túli futball VB H csoportjának második fordulójában, ezzel pedig nagyot lépett a továbbjutás felé. Ismét kitett magáért a zöldfoki szigetek válogatottja, 2-2-t játszott Uruguayjal. Második döntetlenjének köszönhetően van esélye arra, hogy a kvartetben a szintén két pontos Uruguay előtt végezzen. A G csoport harmadik mérkőzése is pontosztoszkodással végződött. Belgium csak gól nélküli döntetlent játszott Iránnal, így mindkét fél két ponttal várja a folytatást. A négyes másik mérkőzésén Egyiptom hátrányból fordítva 3-1 arányban legyőzte Új-Zélandot, így története során először nyert VB meccset, ezzel a sikerrel pedig a csoport élére állt. Ennyit a futballvilágbajnokságról, egyéb sporthírek. Ezüstérmet szerzett a magyar női párbajtőrcsapat a franciaországi Vivo Európa bajnokság zárónapján. Fábián Bettina a második helyen végzett a 3 kilométeres kieséses versenyben, a nyílt vízi úszók világkupa sorozatának utolsó portugáliai állomásán Setúbalban. A szlovák és a magyar női röplabda válogatott is bejutott az Európa Liga elődöntőjébe, és egyben kiharcolta az EB részvételt is.
2: Időjárás.
1: Napos, esetenként gyengén felhős időnk van, a hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Radar méri a sebességet Kassa-Saca város részben Csécs felől. Vezessenek óvatosan. Jó utat.
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Pátria Rádió. Kékkő FM 98,3. Pentaton. Puha Józseffel.
4: Az év legrövidebb éjszakája utáni első napon köszöntöm hallgatóinkat. Innentől kezdve már rövidülnek a nappalok, de a nyár még előttünk van, élvezzék ki minden egyes pillanatát. A kellemes percekhez remélhetőleg könnyű zenei műsorunkkal is hozzájárulunk, amelyben a héten, mai szerdán napjaink, holnap a múlt, csütörtökön a régmúlt, pénteken szlovákiai magyarok terméséből válogatunk. Szerda délután a 4 órai és vasárnap délelőtt a 10 órai híreket követően beszélgetünk. Ha tehetik, kérem, tartsanak velünk minden nap. Mai összeállításunkat a Kőhalmi Ádámmal kiegészült Markoláb együttes kezdi.

A Markoláb Csángó című dalának elején az ütőgardonon játszó Kőhalmi Ádám volt hallható. A tiszakécskei zenekar énekese Sánta László nemrég műsorunk beszélgetős változatának a vendége volt. A belekészült interjú szombaton került fel a www.patria24.stvr.sk honlapra, a podcastek között keressék. A következő blokkban a Marsalkó Dávid vezette Halott pénz legutóbbi zeneszámaiból válogatunk. Szól az Amikor feladnád, az Idő, a Dobban, az Annyi mindent nem szerettem még, ez a Lokomotív GT klasszikus átdolgozása, a Méringer Marci és Ónódi közreműködésével készült Máshol, valamint a Gyerekek. Hölgyeim és uraim, a Halott pénz zenél.

0: anya.
1: Pentaton, az ötcsillagos dalok órája.
2: A halott pénz hat felvétele, az amikor feladnád, az idő, a dobban, az annyi mindent nem szerettem még, ez a Lokomotív GT klasszikus átirata, a Méringer Marci és Ónódi közreműködésével készített máshol, valamint a gyerekek forgott az elmúlt percekben. A Pátria Rádióban könnyű zenei összeállításunkat hallgatják, hétfőnként napjaink slágereivel és slágeresélyes újdonságokkal. Következő szereplőnk Kossuth Díjas zenészünk, Szarka Tamás. Az Otthon vagyunk című CD-jéről a Buli, az Északi szívek, a Böbebaba és a Doktor című szerzeményei csendülnek fel. Tisztelt hallgatóink, Szarka Tamás énekel, zenél.

0: Pentaton. Az ötcsillagos dalok órája.
1: Szarka Tamás, Otthon vagyunk című nagylemezéről játszottunk 4 dalt, a Buli, az Északi szívek, a Böbe baba és a Doktor címűeket. Itt a Pátria Rádió. Könnyűzenei műsorunkat a Markoláb indította, és most az együttes zárja a Markoláb című zeneszámmal.

0: a Markó Láb zenélt. A Tiszakécskei Kvartett énekese Sánta László nemrég a Pentaton beszélgetős változatának a vendége volt. A vele készült interjú, ahogy említettem már, szombattól megtalálható honlapunkon, a www.patria24.stvr.sk oldalon a podcastek között keressék. Mai összeállításunkban napjaink slágereivel és slágeresélyes újdonságokkal szórakoztattuk Önöket. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Holnap a múltba ruccanunk ki, itt a Déli Hírblokk és az egyórai hírek közti sávban.
1: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: 13 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Fontos tanúvallomásokkal folytatódott a Ján Kuciak meggyilkolásának ügyében folyó tárgyalás. Lemondott a brit miniszterelnök. Éjszaka alig csökken 20 fok alá a hőmérséklet. Csenger Ferenc vagyok. Jó napot kívánok. A részletek következnek. Újabb fontos tanúvallomással folytatódott a Ján Kuciak oknyomozó újságíró és menyasszonya Martina Kusnírová meggyilkolásának ügyében zajló bírósági tárgyalás. A specializált büntetőbíróság előtt ezúttal Peter Tóth, a szlovák információs szolgálat egykori munkatársa tett vallomást. A tanú közölte, hogy a vádlottak közül személyesen csak Marian Kocsmert ismeri, Alena Zsuzsovával pedig kizárólag elektronikus üzenetváltások révén állt kapcsolatban. Tóth korábban már azt vallotta, hogy meggyőződése szerint Kocsner és Zsuzsová közösen szervezték meg a 2018-as kettős gyilkosságot. Az ügy különösen nagy figyelmet kap, mivel a legfelsőbb bíróság már két korábbi ítéletet is hatályon kívül helyezett, ezért az eljárás immár harmadik alkalommal zajlik első fokon. A gyilkosság végrehajtói már jogerős börtönbüntetésüket töltik. Bejelentette indulását a pozsonyi főpolgármesteri posztért József Rás közlekedési miniszter. A politikus független jelöltként kíván részt venni az októberben esedékes önkormányzati választáson. Sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, Pozsonynak kevesebb politikai vitára és több gyakorlati megoldásra van szüksége. Programjának fő pillérei a közlekedési infrastruktúra fejlesztése, az új lakások építésének támogatása és a közbiztonság javítása. Rás hangsúlyozta, hogy kampányát saját forrásból finanszírozza, és nem számít politikai pártok anyagi támogatására. Hozzátette, hogy amennyiben megnyeri a választást, lemond miniszteri tisztségéről. A választási versenyben már több ismert jelölt is szerepel, köztük a jelenlegi főpolgármester Matus Valló. Távozik tisztségéből Keir Starmer brit miniszterelnök. A munkáspárt vezetője hétfői sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy lemond a kormányfői posztról, valamint a munkáspárt éléről is. A politikus londoni sajtónyilatkozatában közölte, hogy pártja már nem őt tartja a legalkalmasabb személynek a következő parlamenti választásokra, ezért elfogadta ezt a döntést és távozik a párt éléről. Starmer telefonon tájékoztatta döntéséről harmadik Károly királyt. Hozzátette, a munkáspárt országos vezetősége július 9-én indítja el az új pártelnök megválasztását. Az új vezető szeptemberre átveheti a párt irányítását. Kiemelte, hogy a jövőben több időt szeretne fordítani családjára, feleségére és gyermekeire. Előrehozott parlamenti választások kiírását sürgeti Nigel Farage, miután Keir Starmer bejelentette lemondását a brit miniszterelnöki tisztségről és a munkáspárt éléről. A Reform UK vezetője szerint az országnak nem egy újabb kormányfőre, hanem új választásokra van szüksége. A liberális demokraták vezetője Ed Davey ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy a britek már belefáradtak a gyakori miniszterelnök cserébe. Starmer utódja ugyanis az elmúlt 10 év 7. brit kormányfője lehet. Davey szerint nem csak a vezető személyének kell változnia, hanem az egész politikai rendszernek is. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök szerint Ukrajna dönt majd arról, ki képviselje Európát az esetleges orosz-ukrán béketárgyalásokon. Elmondása szerint az Európai Tanács legutóbbi ülésén minden korábbinál részletesebben tárgyaltak Ukrajnáról és Európa jövőbeli szerepéről a Moszkvával folytatandó párbeszédben. Zelenszky a G7 csúcson arra kérte a nyugati szövetségeseket, hogy növeljék a nyomást Oroszországra, és sürgette az Egyesült Államokat, hogy engedélyezze Ukrajnának az amerikai Patriot légvédelmi rendszer licenc alapján történő gyártását. Az ukrán elnök szerint Washington most először reagált pozitívan erre a kérésre. A Patriot rendszerek jelenleg az ukrán védelem legfontosabb eszközei az orosz ballisztikus rakéták elfogásában. A Galántai Penta Hospitals tájékoztatása szerint valamennyi vércsoport készlete kritikus szintre csökkent. A kórház arra kéri az egészséges lakosokat, hogy még a nyári szabadságok előtt adjanak vért, mivel ilyenkor rendszeresen visszaesik a véradók száma, miközben a kórházi igény továbbra is magas. A vérkészítmények nélkülözhetetlenek, baleseti sérültek, műtéten áteső betegek, daganatos kezelések, komplikált szülések és más életveszélyes állapotok esetén. A véradásra előzetesen időpont foglalható a darujemkrv.sk oldalon. A Galántai Kórházban munkanapokon reggel 7 és 10 óra között fogadják a véradókat.
0: Időjárás.
1: Délután akár 35 fokig is emelkedik a hőmérséklet, éjszaka 19 és 14 fok várható. Holnap is folytatódik a kánikula, helyenként zivatarokkal. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Sebességet mérnek Pozsonyban a Panonszkán, a Tesco-nál, a városból kivezető oldalon. Vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Világosság Ürge Tamással.
1: Ne féljünk, mert a félelem a gonosz lélektől van, a bizalom, a remény, a hit, az van Istentől. Isten lelke a szeretet, a bizalom, a hit, a kibontakozás, a győzelem lelke. Hangoztatja Böjte Csaba, az 1959-ben született ferences rendi szerzetes.

0: Adjon Isten jó napot! Az évközi idő 12. vasárnapján szeretettel köszöntöm katolikus műsorunk hallgatóit. Ne féljetek az emberektől, ne féljetek azoktól, akik a testet megölik. Attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja, mondja Jézus az evangéliumban. Félelmeinkről szól szentbeszédében Mahulányi József galántai esperes plébános.
1: Soha nem volt ennyi biztonsági rendszerünk, ennyi biztosításunk, ennyi technikai eszközünk, és talán soha nem volt ennyi szorongó ember.
0: A Lélektitkai címmel sugárzott sorozatunk témája ezúttal a pszichoszomatikus betegségek. Dr. Gőg Edit neurológus, pszichiáter főorvos meglátásai.
2: A házasságokban a párok már nem társak, hanem riválisok, és akkor milyen a kapcsolatunk az Istennel? Majd, hogy nem mindhárom szférában beteg az ember.
0: Vasárnapi műsorunk ismétlését hallgatják. Tartsanak velünk, érdemes!

0: vasárnapi evangéliumot és a hozzáfűzött gondolatait Maholányi József galántai esperes plébános mondja el.
1: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak: ne féljetek az emberektől. Nincs rejtett dolog, amelyre fény ne derülne, sem titok, amely ki ne tudódnék. Amit én sötétben mondok nektek, azt ti mondjátok el világosban. És amit fülbesúgva hallotok, hirdessétek a háztetőkön. És ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja. Egy fillérért ugye két verebet adnak, és mégsem hull a földre, egy se közülük atyátok tudta nélkül. Nektek pedig minden szál hajatokat számon tartják. Ne féljetek hát, sokkal többet értek ti a verebeknél. Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. Ezek az evangélium igéi. Kedves rádióhallgatók! Jézus az előbb elhangzott evangéliumban nem egyszer, nem kétszer, hanem háromszor mondja: ne féljetek. Mintha tudná, hogy az emberi szív legmélyén a félelem lakik. Félünk a betegségtől, félünk a magánytól, félünk attól, hogy elveszítjük azt, amit szeretünk. Félünk a jövőtől, és sokszor félünk attól is, hogy keresztényként nyíltan felvállaljuk Krisztushoz való tartozásunkat. Mintha a félelem korában élnénk. Soha nem volt ennyi biztonsági rendszerünk, ennyi biztosításunk, ennyi technikai eszközünk, és talán soha nem volt ennyi szorongó ember. A modern ember meghódította a világot, de nem tudta legyőzni a saját félelmét. Jézus ezért nem azt kérdezi, hogy félünk-e, hanem azt, hogy mi irányítja az életünket, a félelem vagy a hit. A tanítványok előtt üldözések álltak. Tudták, hogy Krisztus követésének ára van, és mégis elindultak. Mi ma nem az arénák és a börtönök világában élünk, a mi kísértésünk sokszor a hallgatás. Amikor a munkahelyen mindenki gúnyolódik a hiten, amikor a családban már senki sem imádkozik, amikor egyszerűbb sodródni, mint kiállni az igazság mellett, akkor dől el, hogy valóban Krisztus tanítványai vagyunk-e. Lehet, hogy mások nem vesznek észre, lehet, hogy a világ számára jelentéktelennek tűnsz, lehet úgy érzed, senki sem érti a küzdelmeidet, de Isten ismer. Ismeri azt a könnyet, amit más nem látott. Ismeri azt az imádat, amit csak te mondtál el. Ismeri azt a keresztedet, amelyet csendben hordozol. Szent II. János Pál pápa első szavai pápaként ezek voltak: ne féljetek, nyissátok meg Krisztusnak a kapukat. Ez nem egy politikai jelszó volt, hanem az evangélium összefoglalása. Mert minden bűn mögött ott van valamilyen félelem, és minden szent dolog mögött ott van valamilyen bátorság. Például Assisi Szent Ferenc nem azért lett szent, mert nem félt, hanem azért, mert Krisztus fontosabb lett számára, mint félelmei. A vértanúk sem azért haltak meg hősiesen, mert nem remegtek, hanem azért, mert jobban szerették Krisztust, mint a saját biztonságukat. A kérdés ma is ugyanaz: mi fontosabb nekünk, a kényelmünk, a világ elismerése, a félelmeink, vagy az, hogy eljussunk az örök életre? A mai evangélium végén Jézus szinte megrendítő komolysággal mondja: aki megvall engem az emberek előtt, azt én is megvallom mennyei atyám előtt. Egyszer majd mindannyiunk élete egyetlen kérdésre egyszerűsödik le: volt-e bátorságunk Krisztushoz tartozni? Kedves testvéreim, a világ ma nem elsősorban ügyes és tökéletes keresztényeket vár, hanem bátor, kitartó, hűséges keresztényeket, olyanokat, akik tudnak imádkozni, tudnak szeretni, tudnak megbocsátani, és nem szégyellik Krisztus nevét. Tehát Jézus azt üzeni nekünk, hogy ne a félelem irányítsa az életünket. Az emberek véleményétől, elutasításától vagy fenyegetésétől nem szabad annyira félni, hogy feladjuk az igazságot és a lelkiismeretünket. Ez jelenti azt is, hogy merjünk kiállni az igazság, a becsület, a hit mellett, akkor is, ha ez nem népszerű. Az igazság előbb-utóbb úgyis napvilágra kerül. Nincs rejtett dolog, amelyre fény ne derülne. Ez különösen időszerű egy olyan korban, ahol sok a félretájékoztatás, a manipuláció és a látszat. Az evangélium arra buzdít, hogy az igazság végső győzelmében bízzunk. Jézus azt üzeni nekünk, hogy minden ember értékes Isten szemében. A verebekről és a hajszálakról szóló képek azt hangsúlyozzák, hogy Isten személyesen törődik minden emberrel. Ma, amikor sokan érzik magukat jelentéktelennek vagy magányosnak, ez az üzenet különösen vigasztaló. Senki sem közömbös Isten számára. Jézus azt üzeni nekünk, hogy a hit nem csupán magánügy. Jézus arra hív, hogy ne szégyeljük őt az emberek előtt. Ez nem feltétlenül hangos prédikálást jelent, hanem olyan életet, amelyben a szeretet, az irgalom, az igazságosság és a hit láthatóvá válik. És azt üzeni nekünk Jézus, hogy a lelki értékek fontosabbak a puszta földi biztonságnál. Az ember több, mint a teste, a sikere vagy a társadalmi helyzete. A lélek állapota és az Istennel való kapcsolat az mindig maradandóbb érték. Tehát a mai kor emberének Jézus azt üzeni, hogy ne a félelem, hanem az igazságba és Isten gondviselésébe vetett bizalom vezesse az ember életét. Amen.
0: Maholányi József galántai esperes plébános szentbeszédét hallották.

0: Megismerhető az ember lelke? Ha igen, akkor miért nem? Mert minden ember egy hatalmas titok. Létünket egy nagy kérdés határozza meg, mi az élet célja. Az, hogy megtaláljuk a boldogságot. Születése pillanatától minden emberi lény a boldogságot keresi és el akarja kerülni a szenvedést. Kultúrától, neveltetéstől, vallástól függetlenül. A boldogság végső forrása bennünk van. Nem a pénz, a hatalom vagy a státusz tesz boldoggá bennünket. Az igazi reménység Istenben gyökerezik. Reményünk akkor nem fog csalódást okozni, és akkor lesz lelkünknek erős, biztos és megtartó horgonya, ha Istenből merít erőt, belőle táplálkozik és benne bizakodik. Sorozatunkban dr. Gőg Edit neurológus, pszichiáter főorvos 45 éves szakmai tapasztalattal a háta mögött beszél a lélek titkairól. Arról hallunk, hogy hogyan beszél a test és szól a lélek. A Magyar Katolikus Rádió szíves engedélyével sugárzott sorozatunk 8. részében a téma pszichoszomatikus betegségek. A felvétel 2016-ban készült.
1: A lélek titkai.
2: Ha elfárad a lélek, megszólalnak a szerveink. Köszöntöm Önöket, Kékes Jenikő vagyok. A pszichoszomatikus betegségek hogyan hatnak a testre? Mit üzen a fájós gerinc, a magas vérnyomás, a kiütések, az allergia? Ezekre a kérdésekre keressük a választ dr. Gőg Edit neurológus, pszichiáter főorvossal. Egész életünk kapcsolatokból áll. Kapcsolat önmagammal, kapcsolat a másik emberrel, a munkahelyen, a családban, baráti ismerősi körben, a világgal állunk kapcsolatban. Ahogy a külső kapcsolataink megvannak, úgy a szervezetben, az emberben, a test és a lélek szellem és egységben működik, vagy egységben kellene, hogy működjön. Egyre többet hallunk lelki eredetű megbetegedésekről. Mérhető-e a lélek betegsége?
3: Igazándiból valóban a lélekből indulnak el a betegségek, sőt most már a tudomány is igazolja, hogy a betegségek 80-85%-a, ami nem genetikai, a lélekből indulnak el. Hogy mérhető a mennyisége valami félelmetes a betegségek mennyiségének, ahogy ön a felvezetőben mondta, a hármasságot, a test, lélek, szellem. Harmóniában kell legyen, mert ha nincs harmóniában, megbillen az egyensúly. Mindig azt szoktam mondani, a legstabilabb a háromlábú szék. Ha abból egy lába kicsúszik, akkor azonnal eldől. Na most a test, lélek, szellem,

0: Hogy Magyarországon a házasságok 66%-a már válással végződik, és ebben még nincs benne a jogilag együtt lévők egymás csendes gyilkolása. Ez megbetegíti az embereket. Én már akkor találkozok a páciensekkel, amikor már betegek. Miután az emberi kapcsolatok borzalmasan működnek, egyre szörnyűbbek önmagunkkal is, mert vagy nagy az egónk, vagy alulértékeljük magunkat, bocsánat, hogy élek, de nem a kettő között vagyunk harmóniában. A társainkat pedig inkább, bocsánat, de gyűlölet, meg dögölje meg a szomszéd tehene, elvis vezérli, meg egy kis irítség, meg egy kis betartás, és itt, tehát ott is vannak problémáink. A házasságokban a párok már nem társak, hanem riválisok, és akkor milyen a kapcsolatunk az Istennel? Na most ez megbicsaklik. Majd, hogy nem mindhárom szférában beteg az ember, vagy az emberiség. Ebből adódik az a drámai szám, hogy ma a világon 350 millió depressziós van, több mint 300 millió a súlyos alkoholista, ebben nincs benne a szociális ivó, és évente több mint 1 millió ember vet véget önkezével az életének. Drámaiak a számok. Na most ez is bizonyítja, hogy ennyire nincs béke az emberben, az emberek között, az ember és Isten között. Drámaian nőnek a betegségek számai. Na most azt tapasztaljuk, amikor a lélek betegíti meg az embert, a lelki traumák, a kapcsolati zavarok, ez pszichoszomatikus betegségek nevezzük, mert a pszichéből, a lélekből indul el a tünet. És nagyon érdekes, hogy pont ezeknél a betegségeknél minden labor negatív, minden röntgen, minden vizsgálat szervirányában negatív. Minden negatív, csak a beteg nem. Neki bizony fáj a feje, neki bizony szúr a szíve, neki pedig több a gyomorsavja, neki pedig a bőrén eltérése van, vagy ekcémája van, vagy gyakran kap felső légúti nyavaját, és így tovább. Na most, hogyha tulajdonképpen a személyiség egyensúlyzavara, a konfliktusok állnak az ilyen betegségek a központjában. A beteg nem azzal fog jönni, hogy megalázott a férjem, megalázott az anyósom, vagy a gyerekem nem nyitja rám az ajtót, két éve pedig egy utcával lakik arrébb, hanem a beteg úgy jön, nézze már, milyen bőrkütésem lett, itt fáj a derekam, ilyen a gyomrom, nem tudok aludni. Tehát a beteg tünetet, egy panaszt fog elénk tárni. Ennek az okát együtt kell megfejteni orvosnak, páciensnek, jobb esetben a családnak együtt. Ezek az úgynevezett pszichoszomatikus betegségek. Nagyon szépen fogalmazta meg Gyökösi Bandé bácsi, aki azt mondta, ha elfárad a lélek, megszólalnak a szerveink. Bizony a lélek is nem csak elfáradni, elzsibbadni is el tud. A vizsgai időszakban mindenki tudja, fiataloknál is előfordul, valaki nagyon sokat tanul reggel 2-3 óráig, és egyszer csak vizsga előtt egy-két nappal jön egy lázas vírusos nyavaja. Ez is pont most jött. Azért pont most, mert az idegrendszer túl feszült, elfáradt, az immunrendszere úgy szintén, a fehérvérsejtek is elfáradtak, lustábbak, nem tudják felismerni a kórokozót és megsemmisíteni, magyarán nem tudják megvédeni a szervezetünket a behatoló kórokozóktól. Így működik a test lélek szellemegysége, azaz a pszichoszomatikus betegségek tömege. Minden tünet, ahogy bejön egy páciens, már a tünetéből nagyjából lehet sejteni a kapcsolati problémáit. Mert nem mondom, hogy szervbeszéd, de valamelyest igen. Ugyanis a szédüléssel valami bizonytalanságomat fogom kifejezni, talajvesztett vagyok. Természetesen ki kell vizsgálni szervirányban mindenkit, de amikor már hozzám kerül, általában ilyen 40-50 oldalas lelet halmazzal jön, amely mindegyik negatív, az MRI-től kezdve, és így tovább. Ha hány ingeret van valakinek állandóan, főleg stresszre, akkor bizony attól a körülménytől van hány ingere, vagy attól az embertől van hány ingere. Ha valaki azt mondja, hogy nem tudok lenyelni ezt, azt nyelészavara van ott, valamit nem tudok lenyelni az életben. Az emésztési zavaraink arra utalnak, hogy nem tudunk valamit megemészteni az életünkben. Valakinek mindene fáj, akkor az élete fáj.
1: Emeljünk ki néhány betegséget, amik ezeket a lelki megbetegedés testi tünetet vált ki.
0: Például valakinek állandóan fáj a gerince, de röggen negatív, vagy nagyon minimális eltérést mutatnak a vizsgálatok. Emögött általában egy görcsös lelki keménységig fokozódó feszültség áll, amely utalhat arra, hogy az illető nem tud,

0: nem mer, vagy nem akar szembenézni egy adott konfliktussal, de feldolgozni és megoldani sem tudja azt.
1: A lélek titkai. A Magyar Katolikus Rádió engedélyével sugárzott sorozatot hallgatják. Dr. Gőg Edit neurológus, pszichiáter főorvos, a pszichoszomatikus betegségekről beszél.
0: Ez a feszültsége, mint egy befagyott idézőjelben, tehát befagyott az izomzatába, aztán egy hátfájás, derékfájás, és így tovább formájában fog megnyilatkozni. Az emésztő rendszerünknek pedig az a leggyakoribb pszichoszomatikus betegség. Azt tapasztalták, hogy a házi orvosokhoz fordulók 25-30%-a, míg a gasztroenterológus, tehát a rendszeri specialista szakorvosokat felkeresők 80%-a pszichoszomatikus eredetű. A gyomortükrözés, a bértükrözés, a minden negatív, csak a beteg nem. Ugye tudjuk, hogy a has a lélek hangszórója. És hogyha felpuffadunk állandóan, most nem egy epe betegségre gondolok, felpuffadt valaki, mennyi dühöt nyert le, és amit ilyen puffadás formájában duzzog bennem belülről. Vagy a vastag bélgyulladás, amely a beleknek mint egy síró görcse. Ennek is megvan a személyiség portréja. Általában szorongó emberek, tétovázók, önállótlan egyéniségek, kicsit elnyomottan is éltek, kerülik a nagy érzelmi összeütközéseket. Szorongását addig halmozza fel, míg ez az egész fokozódó érzelmi, lelki nyomás fel fogja borítani az egész vegetatív idegrendszerét. De nem kell ilyen mélyre menni, hogy emésztőrendszerig, amit mindenki láthat a másik emberen, valaki zavarba jön, akkor elpirul, vagy elsáppad. Ha ilyenkor még nagyon idézőjelben udvariasak is vagyunk, jaj, de szépen elpirultál, akkor biztos, hogy már nem piros, hanem vörös lesz az illető. Tehát milyen nyilvánvaló a pregnánság, zavarba jöttem, elpirultam. Na most a bőr, ez a látható területen. De számtalan bőr eltérésünk van, ami nem mind látható területen van. Az arcunk, a dekoltázs, a karlában ott azért láthatóak. Tulajdonképpen a bőr elváltozással küszködő embernek a kapcsolataiban rejtőznek a gondok. A bőr tulajdonképpen az érintés, a lehatárolás, vagyis a kontaktus teremtő szervünk. Határszerv. Én sorompónak hívom. Egy sorompó az én és a környezetem között.
2: Bárhol megjelenhet az embered, tehát akár az arcán, akár igen, a kezén, mindegyik a igen kapcsolatra utal?
0: Nagy része, mondom, ami nem genetikai, és most csak a pszichoszomatikusról beszélek, de az ekcémáknak, ami nem genetikailag öröklött, például nem látható hajlatokban szokott, könyökhajlat, térthajlat, vagy hónajkörnyékén, sokszor a hajlatokban. Tehát bármilyen bőrbetegség esetén, ami nem öröklődő, genetikailag igazolt, az bizony sajnos a határszervünk, akkor belső konfliktusainkra utal. De most ennek megvan a tudományos magyarázata is, és ebben megint nem akarok tudományosan belemenni, hogy az ektoderma, ez a belső csíralemez, amiből már még embrionális korban fejlődik az ember, az ektodermából, a belső csíralemezből egy helyről származik és fejlődik az idegrendszer és a bőr. Tehát ennyire szignifikáns és szoros az összefüggés. De gondoljunk bele, hogy valaki például félelem, szégyen, öröm esetén vagy nem csak elpirul, vagy elsápad. Ezeknek az arcon megnyilatkozó eltéréseknek az üzenete, félek tőled, ne nyújj hozzám. A magyar nyelv ugye olyan gyönyörűen fejezi ki ezeket, a bőr és a lélek közti összefüggés, mikor azt mondják, nem fér a bőrébe. Vagy nem bújhat ki a bőréből, vagy vastag bőr van az arcán, rinocérosz bőrű, és így tovább. Vagy azt mondják, hogy valakinek égnek át a haja a szörnyűség. Tehát ez is a bőrrel, hát a haja bőrből származik. Vagy új, libabőrös lettem ettől a hírtől, vagy ahogy hallgattam őt. Tehát ennyire szoros az idegrendszer, a lelki állapot és a bőrünk megnyilatkozásának az összefüggése. A bőrkiütéseknél valami áttöri a határt. Valami ki akar törni belőlünk, amit eddig visszatartottunk, vagy elfojtottunk. Ilyenkor mindig azt szoktam javasolni, néhány kérdést kell feltenni önmagunknak. Felteszem az ilyen problémával hozzám forduló páciensnek is. Nem kell, hogy nekem válaszoljon önmagának, hiszen az ő élete, ha gondolja, megosztja velem, hanem akkor önmagának válaszol. Nem határolom el túlságosan önmagamat a környezetemtől? Hogyan állok a kapcsolatteremtésemmel? Mi az, ami valóban zavar, idegesít vagy ingerel? És kitől félek? Izolációra határoztam, vagy szántam el magam? Ha igen, miért? Félek-e a kapcsolatoktól? Ha félek, miért? Vágyok rá, és félek is tőle egyszerre. Általában ez szokott a háttérben lenni, különösen az arcon megnyilatkozó bőreltéréseknél. Ezekre a kérdésekre meg kell válaszolni, sőt el kell gondolkodni. Mert már igazolták, a ragaszkodó függőség és a közelségtől való szorongás egyidejűleg áll fenn az ilyen embereknél. Ennek az okát fel kell tárni. Bocsánat, hogy ennyire belementem a bőr eltérésekbe, de az alvászavar, a fejfájás, a szívinfarktus, a magas vérnyomás és így tovább hasonló elvek alapján működik. A szívinfarktuson átesett betegeket vizsgálták, az atípusú személyiség dinamikus, beleveti magát a munkába a nagy vehemenciával, nagyon lángoló, lánglelkűek, de nagyon sebezhetőek is, akik szeretetükben megsebzettek, csalódottak. Mit mond a magyar nyelv? Meghasadt a szíve. Mibe halt meg? Meghasadt a bánatába, meghasadt a szíve. Amit nem tudnak, nem mernek, vagy nem akarnak kimondani szavakkal, azt elmondja helyettük a szívük, mondjuk egy szívinfarktussal. De az alacsony vérnyomású emberek is általában ők a konfliktus kerülő emberek, és a magas vérnyomás az pedig az ilyen emberi túlzott dinamizmussal, hiperaktivitással veti bele magát az életbe, ők az előre menekülő fajták, nagyon hevesen élik meg az életnehézségeket, a konfliktusokat, és túl intenzíven reagálnak a mindennapi élet stresszeire, felment a pumpám, hogyha már a magyar nyelvén tartottunk. Azért ment fel, mert a vérnyomásom ment fel. És igazándiból ők azok, akik képtelenek feldolgozni a pszichés kényszerűségeiket, nehezen tudják kifejezni az agresszivitásukat, talán olykor még az önbizalmuk is kevesebb, és az agressziójukat önmaguk ellen fordítják.
1: A lélek titkai. A Magyar Katolikus Rádió engedélyével sugárzott sorozatunkat hallgatják dr. Gőg Edit neurológus, pszichiáter főorvos, a pszichoszomatikus betegségekről beszél.
0: Az ilyen emberek nagyon sokat lenyelnek, ez általában a humánszférában figyelhető meg. Egy tanár, egy orvos, egy pap, nem mondhatja mindenki azt, amit gondol, de én azt hiszem, pénztárnál ülő ember sem mindenkinek mondhatja meg, amit gondol, mert valószínű, hogy akkor még fegyver is előkerülne. Ezeket lenyeljük. És amit lenyelünk, az ugye semmi nem múlik el, csak átalakul. Az emeli fel szépen a visszafojtott feszültség, a vérnyomást, és ebből vannak a magas vérnyomások. Volt egy példa, amikor egy házaspár összevitatkozott, nagyon csúnya veszekedés volt, annyira nem mert megszólalni a nő, mert már annyira csak nyelte, reggelre agyvérzést kapott. 3 napon belül meghalt. Tehát ez egy szélsőséges példa. Magas vérnyomásos volt alapból. De ha ez a drámai családi veszekedés nincs, akkor nem halt volna meg 3 nap múlva. De így működhet az allergia, és így tovább. Mikor bejön valaki hozzá, mindig azzal kezdem, mondja, allergiás vagyok, azzal kezdem, kire? Veszik alapot az emberek, mosolyognak, na, érzem már, én is gondolkodtam. Azt nem mondhatom most ki. Tehát aki humorral veszi, tudja. A genetikai, ahol apa-anya allergiás, az azt jelenti, hogy a szervezetének a hisztamin anyagcseréje úgy reagál, hogy ő a gyerek 80%-ban allergiás lesz. Ha csak az egyik szülő, akkor ilyen 40-50% esélyük van, vagy legalábbis az egyik gyerek allergiás lesz, másik nem. Tulajdonképpen emögött az áll, hogy valamit elutasítok, vagy ellenzek, vagy valamivel szembefordulok, vagy elszigetelem magam. Például gondoljunk a nyári pollen allergiások. Nem megyek ki a szobából. Megvédem magam. Ablakot se nyitok. Alkalmazkodjatok ti hozzám, de hát én nem tudom, mert tényleg befullad, valóban rosszul van, és nem tud kimenni. De fel kell tenni a kérdést, ha már a bőrbetegeknél föltettük, miért vagyok ennyire érzékeny? Mely életterület és mely élethelyzet az, amitől én ennyire félek? Vagy, bocsánat, ez kicsit erős mondat lesz, de miért és milyen mértékben manipulálom idézőjelben a környezetemet az allergiámmal, drágám, porallergiámmal? Akkor prüszkölök, te porszívozz ki. És egy életen hát nem kell az ilyen embernek porszívozni. Vagyis az allergia az túlérzékenység, hát a maga az allergia is egy túlérzékenység, egy erőteljes védekezés, de már mindentől. Nem tudom, mit tegyek, nem tudom, hova menjek, nem tudom, mihez nyúljak. Tehát valahol félelem áll mögötte. Az élettől való félelem, öntudatlan hadakozás, nem tudatos, tehát nem szóval most egymásnak esenek a párok, öntudatlan hadakozás és félelem valami ellen. De felhívja arra is a figyelmet az Alleria, hogy legyünk nyitottabbak, és mondjunk igent a teljes és a teljesebb életre. Tanultam kínai belgyógyászatot néhány évig. Nagyon érdekes, hogy másként foglalkoznak a kínai belgyógyászok a betegségek összefüggésével, mint a nyugati hagyományos orvoslás. Mind a kettőből nagyon sokat lehet tanulni, és a kettőt ötvözve. Elkezdtem figyelni, és bizony ez bejött, hogy így mondjam idézőjelbe, hogy az érzelmek és mely szervek hogy függnek össze. És kimutatták, és szignifikánsan igazolta a nyugati tudomány is, hogy a harag a májat, voltam olyan epés, a félelem a vesét, a szomorúság, a bánat, a csalódás a szívet, az aggódás a lépet, és a szorongás depresszióra való hajlam a tüdőt károsítja. Elsősorban hangsúlyozom, nem a genetikáról beszélek, és a Gauss-görbének ugye van eleje, közepe és a vége. Ez a Gauss-görbének a lényege lenne, tehát a közepe, amelyről most egy nagyon tényleg érintőlegesen csak egy pár szót sikerült elmondani.
2: Mi az oka, hogy egyre több a lelki-pszichoszomatikus eredetű megbetegedés?
0: Szaporodni is fog. A WHO, az Egészségügyi Világszervezet véleménye szerint 2020-ra világ első lesz, dobogós helye lesz a lelki eredetű betegségek, szorongás, depressziók száma. Megelőzi a jelenlegi dobogós rákot és infarktust. Az ember lelki teherbíró képessége megroppant. Szennyezett a levegő, szennyezett, amit eszik, és szennyezett a lelkünk. Bocsánat, hogy ilyen csúnyán mondom, és hit nélkül akar élni. Nem egyik, nem másik, együtt az egész. A modern társadalom nagyon kemény szociális feszültségek elé állítja ma embert, felgyorsult a világ, gyorsan gyorsult fel a világ, amihez az ember teste, lelke nem tudott alkalmazkodni. Létbizonytalanság, cél nélküliség, amivel gyakran lehet találkozni. Ezek mind veszélyeztetik az emberek önértékelését, vagy felfokozott egoizmusát, az individualizmust. Ehhez jött egy félreértelmezett emancipáció, és mindezt együttesen akadályozza az ember beilleszkedését a társadalomba, a másik ember közegébe. Ezért lesznek rosszak a kapcsolatai, ezért lesz rossz a kapcsolata önmagával, mert a mai ember lelke emiatt törékeny, mert gyökértelen, mert nincsen talaja, mert már család sincs, nem tud sehová a múltjába, a családjába, a gyökerébe kapaszkodni, és nem tud az égre nézni, az Istenbe kapaszkodni. A ma embere ég és föld között kallódó, magányos vándor. És a másik oka a lelki teherbíró képesség megroppanásán túl az elmagányosodás. A belső elmagányosodás. Valaki lehet magányos egy 8-10 tagú családban is, és élhet egyedül, és mégsem magányos. Töltésében magányos, és nem fizikai kivitelezésében. És egy magányos ember Kuppária kutatásaiból tudjuk, sokkal hamarabb betegszik meg, szomorúbb lesz, deprimáltabb lesz, a depresszió eleve már betegségre hajlamosít, és a kör így fog zárulni. És ez teszi az embert betegebbé, ugyanakkor ingerültebb, türelmetlenebb, agyuram Isten, de mindjárt. Ne értsenek félre. Nagyon örülök a technikának. Szeretem és használom az internetet, de módjával. De a ma embere azt érte el, hogy egy gombnyomásra Amerikában van, egy gombnyomásra minden információt megkap, és ez az egy gombnyomásra táncolj már úgy te is, drágám, ahogy én fütyülök, állapotot szeretné átvinni. És ez az emberi kapcsolatokban nem megy. Az emberi kapcsolatokhoz idő, türelem, megértés, elfogadás, odafigyelő, szeretet, gondoskodó, kölcsönösen gondoskodó szeretet kellene. A ma embere a szeretet hiánytól betegedett meg. Higgyék el, ez lehet, hogy nagyon erősen hangzik, vagy nagyon leegyszerűsítettnek hangzik. De ha több boldog családban élő ember lenne, akkor a pszichiáterek számát csökkenteni lehetne, de nincs annyi pszichiáter, mint amennyi igény lenne a munkára. És végső soron sok-sok szenvedés és sok-sok probléma végső gyökere a szeretet hiánya. És mintha ezt elmondjuk, akkor mindenki azt mondja, igen, mert engem nem szeretnek, ezt szoktuk hallani. Én a kérdést nem így tenném fel, hogy engem szeretnek vagy nem, hanem úgy tenném fel, ki az, aki az én szeretetemre vár. Ha nem kapunk elegendő szeretetet, gondoljunk bele, én adok-e elegendőt? Kinek és hogy? Én azt gondolom, ha megpróbálnánk kiegyenlíteni ezeket a szeretet aszimmetriákat, akkor több egészséges, boldog gyermek, felnőtt és idős élne. Mert minden mindennel összefügg. És nagyon szeretem Tolcsvaiék magyar miséjéből azt a mondatot, mert nagyon igaz, a mindenségben ott lakik az egység. Keressétek egymásban a békét.

A pszichoszomatikus betegségekről dr. Gőg Edit neurológus, pszichiáter főorvos beszélt. A zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter nevében is megköszöni figyelmüket a szerkesztő Kékesi Enikő.

A lélek titkai. A Magyar Katolikus Rádió engedélyével sugárzott sorozatunk 8. részét hallották. A felvétel 2016-ban készült. Vallási műsorunk vasárnapi katolikus kiadásának ismétlését hallották. Elköszön a műsorvezető szerkesztő Ürge Tamás. Isten áldja önöket, viszont hallásra!

0: Laudetur Jézus Krisztus.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Itt a Vatikáni Rádió.
1: Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
0: Önök a Vatikáni Rádió magyar műsorának heti hírösszefoglalóját hallják, amelynek szerkesztői Vértesajai László,
2: Gedő Ágnes
1: és Somogyi Viktória.
2: A 14. Leó pápa katekézise spanyolországi útjáról. Őrizzük meg a hit gazdag örökségét. A Szent Atya köszöntötte a zarándok csoportokat. A szerdai általános audiencián részt vett Hölvényi György Európa Parlamenti képviselő is, aki a Vatikánban tárgyalt. Leó pápa kiskorúak védelméről. Biztonságos helyeken élhetjük meg az Úrral való találkozás élményét.
0: Leó pápa katekézise spanyolországi útjáról. Őrizzük meg a hit gazdag örökségét. Múlt pénteken érkezett vissza Leó pápa egyhetes spanyolországi apostoli útjáról, és a hagyománynak megfelelően a rákövetkező szerdai katekézisét a látogatásának szentelte. A Szent Péter téren tartott általános kilagatás során a pápa sorra vette a legfontosabb eseményeket, és röviden összefoglalta útjának saját üzenetét. Megállapította, hogy Spanyolországban, amely jelentős társadalmi és kulturális változásokon ment keresztül, a pápát mindenhol lelkesedéssel és nyitottsággal fogadták.
3: Oggi desidero proporre alcune riflessioni sul viaggio apostolico che ho compiuto la settimana scorsa in Spagna.
0: Ma szeretnék megosztani néhány gondolatot a múlt heti spanyolországi apostoli utamról, amelynek során Madridot, Barcelonát, a Montserrati apátságot és a Kanári-szigeteket látogattam meg, kezdte beszédét a pápa. Négy afrikai országot felkereső hosszú utazásom után ezúttal egy ősi és gazdag katolikus hagyományokkal rendelkező európai országot látogatta meg. Egyértelmű volt, hogy a mai Spanyolországban, amely jelentős társadalmi és kulturális változásokon ment keresztül, a pápát mindenhol lelkesedéssel és nyitottsággal fogadták. Ezért hálát adok Istennek és az egész spanyol népnek, a királynak és a polgári hatóságoknak, a püspököknek és az egyházi közösségeknek, szólt a Szent Atya. Isten népe nagy vigaszt nyújtott a pápának hite és szeretete örömteli bemutatásával. Ő pedig megerősítette a híveket, és Róma püspökeként arra bátorította őket, hogy győzzék le a megosztottság és a szembenállás minden formáját, azáltal, hogy mindig ápolják a közösséget, a párbeszédet és az egységet a sokféleségben. Ez Péter utódjának sajátos szolgálata, egy olyan szolgálat, amely sajátosan kifejeződik az apostoli utakon. Minden alkalommal a meglátogatott országok egyházi és társadalmi helyzetéhez igazodva.
3: Nel caso della Spagna ho potuto notare con gioia quanto la gente di ogni età e condizione aspettasse la visita del Papa.
0: Spanyolországi útja során a pápa örömmel állapíthatta meg, hogy mennyire várták a minden korosztályhoz és helyzethez tartozó emberek az ő látogatását. Mindenhol tömegeket talált, akik nagy melegséggel fogadták. Ez korán sem volt magától értetődő, ezért is érdemes elgondolkodni rajta. Természetesen ez a részvétel elsősorban a spanyol nép hitét fejezi ki, ugyanakkor megmutatja azt az általános igényt, hogy igaz és mély alapon legyünk együtt, nem ideológiai vagy részleges érdekek alapján, hanem azon az alapon, amelyet végső soron csak Krisztus tud biztosítani, és amelyet az evangélium a szükséges inkulturációk révén közvetíthet a népek életébe. Megteheti ezt az evangélium, mert üzenete teljes mértékben válaszol mindkét szükségletre, az igazság keresésére és az igazságosság utáni szomjúságra. A bevezető után a Szent Atya sorra vette látogatása legfontosabb állomás helyeit. Madridban és Barcelonában, nagy katedrálisokban és modern stadionokban gyűltünk össze. A Montserrati apátságban elimádkoztuk a Szent Rózsafüzért. A Sagrada Familia Bazilikában ünnepi szertartáson vettünk részt a kő és a fény szimfóniájának ebben a fenséges szimbólumában, amely a keresztény misztérium egészéről szól. Az ősi és a modern, a katolikus hagyomány és a kortárs kultúra találkozása élénken érzékeltette vele Európa egyedi jellegét, felbecsülhetetlen gazdagságát, mint a jelenkor felülmúlhatatlan valóságát. Ez egy olyan örökség, szögezteli a pápa, amelyet gondosan meg kell őrizni, hogy beépíthessük a mai globális világba korszakalkotó kihívásaival, mint a béke, az integrált ökológia, a méltányos és fenntartható fejlődés és az emberi méltóság tiszteletben tartása. Ezeket a kihívásokat a II. Vatikáni zsinat már világosan felismerte, és amelyekhez a későbbi tanítóhivatal visszatért egészen a legutóbbi Magnifica Humanitas enciklikáig menően, amelynek célja az emberi személy védelme a mesterséges intelligencia korában.
3: Ho colto attraverso i vari incontri il bisogno di ascoltare nella voce del Papa il Vangelo della speranza per questa nostra umanità di oggi.
0: A különféle találkozók során a Szentatya megérezte annak a szükségességét, hogy tolmácsolja a remény evangéliumát a mai emberiség számára, amelyet súlyosan próbára tesz egy megtévesztő fejlődési modell a maga negatív következményeivel. Ezt az igényt, amely a számos, hol megható, hol felemelő tanúságtételben jutott kifejezésre, a pápa mindenekelőtt a kicsik és a szegények arcán ismerte fel, akikkel találkozott, mint például annak a kisgyermeknek az arcán, aki felolvasta neki a levelét az egyik plébánián, aztán felismerte a számos bántalmazás áldozatán, akik azt kérték, hogy hallgassák meg őket. Ugyanezt tapasztalta a pápa a börtönben rávárakozó fogvatartottakon, a nyugtalansággal és tervekkel teli fiatalokon, végül pedig a Kanári-szigetek befogadó központjában tartózkodó migránsok arcán is. A Kanári-szigeteken, útja utolsó állomásán a pápa egy átfogó értelmezési kulcsot kapott a helyzet megértéséhez. Ez egyrészt a szigetcsoport földrajzi elhelyezkedése, másrészt pedig a helyi egyház valósága kínálta fel neki, amely nagyszámú kényszermigráns fogad be, különösen Afrikából. Tudjuk, hogy a migráció jelensége összetett és összehangolt, szerbesen illeszkedő cselekvési terveket igényel, de ez a megértési kulcs egy másfajta és tágabb perspektívát nyit, segít annak a megértésében, hogy miként is vagyunk hivatottak újraértelmezni az evangéliumot a mai világban, megosztva egymással kultúráink ajándékait, és különösen azokat a gyümölcsöket, amelyeket Krisztus üzenetének termékenysége eredményez bennünk. Ezeknek a gyümölcsöknek az egyike éppen az egyének és a népek közötti párbeszéd, a testvériség szellemében zajló találkozások, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy felfedezzük és kölcsönösen értékeljük a másik által hozott értékeket. Ez az út nem könnyű, jó akaratot és Isten segítségét igényli, de ez az út vezet a szeretet civilizációjához. Leó pápa utolsó szempontként az apostoli útjának a mottóját idézte.
3: Il motto di questo viaggio apostolico era alzat la mirada, alzate lo sguardo.
0: Alzad la mirada, azaz emeljétek fel tekinteteteket. Ezek Jézus szavai, amelyeket tanítmányához intézett, hogy megtanítsa őket arra, hogy az emberekben és a tömegekben meglássák az élet, az igazság és a beteljesülés utáni vágyot. Elsőként az Úr őnek ismételte meg ezeket a szavakat, és az ő kegyelméből meg is tapasztalta azokat az útja során. Ma pedig a pápa mindenkivel megosztja ezt a felhívást. Emeljük fel tekintetünket. Tanuljuk meg Jézustól, hogy fele barátainkra, az emberekre és a világra Isten szemével nézzünk, azaz szeretettel, tisztelettel és együttérzéssel. Végül Leó pápa köszönetet mondott mindazoknak, akik imádkoztak ennek az apostoli útnak a sikeréért, különösen a szemlélődő szerzetes nővérek közösségeinek, amelyek, Istennek legyen hála, számosan vannak Spanyolországban. Továbbra is imádkozzatok, hogy Szűz Mária közbenjárására az általam elvetett maguk bőséges gyümölcsöt teremjenek, kérte és zárta szerdai katekézisét Leó pápa. szerdai általános kihallgatáson részt vett Hölvényi György, Európa parlamenti képviselő, aki a Vatikánban tárgyalásokat folytatott Paul Richard Gallagher érsekkel, a Vatikánnak, az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkárával. Témaként érintették többek között az afrikai országnak nyújtott Európai Uniós támogatást, amelyet az érintett afrikai állami hatóságok és a helyi egyházak közreműködésével próbálnak megvalósítani a helyi katolikus egyház bevonásával az oktatás nevelés terén. A Szent Atya a katekézis követően köszöntötte az arándok csoportokat és a nagy világnyelveken röviden összefoglalta olasz nyelvű katekézisét. A lengyel zarándokokhoz külön üzenettel fordult.
3: Sono in corso le celebrazioni del trentesimo anniversario della riattivazione dell'azione cattolica in Polonia.
0: Szeretettel köszöntöm a lengyel zarándokokat. A katolikus akció lengyelországi újraindításának 30. évfordulója alkalmából a napokban tartják a megemlékező ünnepségeket, amelyeket még Szent II. János Pál pápa ihletett, aki azt a hit iskolájának nevezte. Leó pápa köszönti a szervezet munkatársainak és tagjainak az evangelizáció iránti elkötelezettségét, és kérte, hogy a hitük legyen a reményjele mások számára is.
2: Leó pápa a kiskorúak védelméről. Biztonságos helyeken élhetjük meg az Úrral való találkozás élményét. Szerdán délelőtt fogadta a Vatikánban a pápa a Latin Amerikában 10 éve működő SEPROME szervezet kiskorúak védelmével foglalkozó szakembereit. A pápa kívánsága az, hogy az egyházban minden tér, legyen az fizikai vagy virtuális, valóban olyan hely legyen, ahol gyümölcsözően találkozhatunk Jézus Krisztussal, félelem, gyanakvás és bizalmatlanság nélkül. Magának az Úrnak a figyelmeztetésére alapul a kiskorúak elleni visszaéléseket megelőző SEPROME szervezet küldetése. Válaszolva Krisztus hívására, aki óva int attól, hogy megbotránkoztassuk a kicsinyeket. Aki pedig megbotránkoztat egyet e kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába és a tenger mélyébe vetik, írja Máté evangéliuma. 14. Leó pápa legutóbbi spanyolországi apostoli utazásán a püspököknek beszélt azoknak a fájdalmáról, akiket éppen azok sebeztek meg, akiknek a gondjaira voltak bízva. Az ilyen helyzetekkel szemben az egyházi közösségnek az a hivatása, hogy meghallgassa őket, feltárja az igazságot, és annak érvényt szerezzen, helyrehozza a történteket, és egyre határozottabban kötelezze el magát a megelőzés és a gondoskodás kultúrája mellett. Ez a feladat, bár elsőként a mi felelősségünk, mint lelkipásztoroknak, olyan küldetés, ami az egyházban mindenkinek szól, és egyesek szakmai szerepvállalását is magában foglalja.
3: Yo les agradezco y al mismo tiempo los animo a seguir adelante con este gran labor.
2: A Szent Atya köszönetet mondott a latin-amerikai SEPROME szervezet kiskorúak védelmével foglalkozó szakembereinek, és nagyszerű munkájuk folytatására biztatta őket. Erősítsék meg a helyi egyházak és a polgári intézmények közötti együttműködési hálózatot, mozdítsák elő a megelőzés és a kiszolgáltatott személyek gondozásának kultúráját.
0: Önök a Vatikáni Rádió magyar műsorának heti összefoglalóját hallották. A viszont hallásra jövő vasárnap. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Laudetur Jézus Krisztus!

0: 14 óra van. A Pátria Rádió hírei. József Rázs is indul a pozsonyi főpolgármesteri posztért. Előrehozott választásokat követel a brit ellenzék. Éjszaka alig csökken 20 fok alá a hőmérséklet. Csenger Ferenc vagyok, mondom a részleteket. Újabb fontos tanúvallomással folytatódott a Ján Kuciakok nyomozó újságíró és menyasszonya Martina Kusnírová meggyilkolásának ügyében zajló bírósági tárgyalás. A specializált büntetőbíróság előtt ezúttal Peter Tóth, a szlovák információs szolgálat egykori munkatársa tett vallomást. A tanú közölte, hogy a vádlottak közül személyesen csak Marian Kocsmert ismeri, Alena Zsuzsovával pedig kizárólag elektronikus üzenetváltások révén állt kapcsolatban. Tóth korábban már azt vallotta, hogy meggyőződése szerint Kocsner és Zsuzsová közösen szervezték meg a 2018-as kettős gyilkosságot. Az ügy különösen nagy figyelmet kap, mivel a legfelsőbb bíróság már két korábbi ítéletet is hatályon kívül helyezett, ezért az eljárás immár harmadik alkalommal zajlik első fokon. A gyilkosság végrehajtói már jogerős börtönbüntetésüket töltik. Bejelentette indulását a pozsonyi főpolgármesteri posztért József Rázs közlekedési miniszter. A politikus független jelöltként kíván részt venni az októberben esedékes önkormányzati választáson. Sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, Pozsonynak kevesebb politikai vitára és több gyakorlati megoldásra van szüksége. Programjának fő pillérei a közlekedési infrastruktúra fejlesztése, az új lakások építésének támogatása és a közbiztonság javítása. Rázs hangsúlyozta, hogy kampányát saját forrásból finanszírozza, és nem számít politikai pártok anyagi támogatására. Hozzátette, hogy amennyiben megnyeri a választást, lemond miniszteri tisztségéről. A választási versenyben már több ismert jelölt is szerepel, köztük a jelenlegi főpolgármester Matus Valló. Távozik tisztségéből Keir Starmer brit miniszterelnök. A munkáspárt vezetője hétfői sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy lemond a kormányfői posztról, valamint a munkáspárt éléről is. A politikus londoni sajtónyilatkozatában közölte, hogy pártja már nem őt tartja a legalkalmasabb személynek a következő parlamenti választásokra, ezért elfogadta ezt a döntést és távozik a párt éléről. Starmer telefonon tájékoztatta döntéséről harmadik Károly királyt. Hozzátette, a munkáspárt országos vezetősége július 9-én indítja el az új pártelnök megválasztását. Az új vezető szeptemberre átveheti a párt irányítását. Kiemelte, hogy a jövőben több időt szeretne fordítani családjára, feleségére és gyermekeire. Előrehozott parlamenti választások kiírását sürgeti Nigel Farage, miután Keir Starmer bejelentette lemondását a brit miniszterelnöki tisztségről és a munkáspárt éléről. A Reform UK vezetője szerint az országnak nem egy újabb kormányfőre, hanem új választásokra van szüksége. A liberális demokraták vezetője Ed Davey ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy a britek már belefáradtak a gyakori miniszterelnök cserébe. Starmer utódja ugyanis az elmúlt 10 év 7. brit kormányfője lehet. Davey szerint nem csak a vezető személyének kell változnia, hanem az egész politikai rendszernek is. Két palesztin fiatal, egy 15 és egy 19 éves fiú meghalt a Cisjordániában történt izraeli katonai akció során. Az izraeli hadsereg szerint a fiatalok a Karmei kúr közelében molotov koktélokkal és égő gumiabroncsokkal támadtak egy zsidó telepre, ezért a katonák tüzet nyitottak. Egy harmadik 15 éves palesztin fiú megsebesült, de állapota stabil. A palesztin hatóságok megerősítették az áldozatok életkorát, ugyanakkor bírálták az izraeli fellépést. Cisjordániában 2023. októbere óta jelentősen nőtt az erőszak. Palesztin források szerint azóta több mint 1000 palesztin halt meg, míg az izraeli adatok alapján legalább 46 izraeli vesztette életét támadásokban vagy katonai műveletek során. A Galántai Penta Hospitals tájékoztatása szerint valamennyi vércsoport készlete kritikus szintre csökkent. A kórház arra kéri az egészséges lakosokat, hogy még a nyári szabadságok előtt adjanak vért, mivel ilyenkor rendszeresen visszaesik a véradók száma, miközben a kórházi igény továbbra is magas. A vérkészítmények nélkülözhetetlenek, baleseti sérültek, műtéten áteső betegek, daganatos kezelések, komplikált szülések és más életveszélyes állapotok esetén. A véradásra előzetesen időpont foglalható a darujemkrv.sk oldalon. A Galántai Kórházban munkanapokon reggel 7 és 10 óra között fogadják a véradókat.
1: Időjárás.
0: Délután akár 35 fokig is emelkedik a hőmérséklet, éjszaka 19 és 14 fok várható. Holnap is folytatódik a kánikula, helyenként zivatarokkal. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Sebességet mérnek Pincelőt Rimaszombat felől, vezessenek óvatosan.
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám. A Victorinox név egyet jelent a praktikus svájci zsebeszközökkel. Most a Slovnaftnál jelentős kedvezménnyel szerezheti be őket. Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban a Slovnaft töltőállomásokon végzett vásárlásai után, és vigye haza a kompakt multifunkciós késeket, fogókat vagy a mentőkést jelentős kedvezménnyel. Siessen, mert az akció csak augusztus 2-áig vagy a készlet erejéig tart. További részletek a slovnaft.sk/akcie oldalon.

0: A következő percekben részletek hangoznak el a csütörtöki nappaliból. A mikrofonnál Récsei Noémi. És ha már az előző percekben is az étkezés és a gasztronómia került elő a piknikezés világnapja alkalmából, folytatjuk a témát, ezúttal azonban Norvégiába látogatunk. Nagy Ildikót kérdezzük, aki a norvég hétköznapokról beszél a gasztronómia szemüvegén keresztül. Íme vele készült beszélgetésünket hallgathatják meg.
1: Erdélyből költöztem ki több mint 4 éve Norvégiába. Kiköltözésem oka nagyon egyszerű, a szerelem, de otthon nagyon jó életem volt. Nagyon szerettem a munkámat, tehát nem gazdasági okok hoztak ki, sőt, otthon cégvezető voltam, megbecsült munkahelyen volt jó fizetésem, itt meg konyhán dolgozom, mint szakács. De nem bánom egy percig se, megtanultam egy új mesterséget. Egy új szakma van a kezemben, az életem leegyszerűsödött, sokkal könnyebb, nincs annyi kihívás szakmai téren, mint amennyi volt Erdélyben, viszont itt találtam magamnak más kihívásokat. Sokan kérdezik tőlem pont azért, mert hogy konyhán dolgozom, hogy a norvég ételekről meséljek nekik. Párszor már írtam is a Norvégiai Mindennapok Facebook oldalamon. Ha a Norvégiában megkérdett, hogy mi a nemzeti étel, valószínű, hogy az első válasz az lesz, hogy taco, grandioza pizza és brunost. Na hát ez egy kicsit vicces, mert hogy miért is van taco Norvégiában, nem ennek az országnak a jellegzetes étele. De hát a 60-as évek végén, 70-es évek elején, amikor kőolajat találtak, és azóta Norvégia gazdag lett, akkor Amerikából hoztak vendégmunkásokat, közötte sok mexikóit, és hát a norvégok között is vannak nagyon jó üzletemberek, akik hamar rájöttek arra, hogyha mexikói a fogyasztó társadalom, akkor mexikói ételt kell nekik adni, és így jelent meg Norvégiában a taco. Most már annyira elterjedt, hogy minden héten taco fredág van, vagyis taco péntek, amikor az üzleteknek is külön reklámja van erre, külön polcokra ki van téve a tákóhoz való összetevői. Vannak olyan vendéglők, amik rá vannak állva, hogy pénteken tákópénteket tartanak, és ez egy nagyon jó kis családi program, mert hát a gyerek is el tudja saját magának készíteni az ebédet, illetve a vacsorát. Utána néztem, Norvégiában a háztartások többsége tartja a tákófredágot szokásként. 71% az, aki szokott taco pénteket tartani, viszont 13% majdnem az, aki minden pénteken taco fredágot tart, és tacot esznek. Na hát ezzel akkor ezt le is zártuk, hogy miért taco fredág, és miért taco a norvégoknak a nemzeti étele. Jöhet a másik nemzeti étel, a grandioza pizza. Ez egy fagyasztott pizza, és norvégok nagy előszeretettel veszik és eszik. Én nem kóstoltam soha, férjem szerint nagyon rossz íze van, a norvég társadalmat eléggé megossza, van, akik nagyon-nagyon szeretik. Hát évente Norvégiában az 5,5 millió lakos 47 millió pizzát eszik meg, és ebből több mint fele, 25 milliónál több grandioza fagyasztott pizza.
0: És akkor, hogyha most javasolhatom, akkor a klasszikus értelemben vett norvég ételeket sorakoztassuk fel, melyek azok az ételek, amelyek tényleg norvég hagyományokkal és gyökerekkel bírnak.
1: Említettem a brunostot, ez a norvég barna sajt, egy édeskés, karamellás, enyhén sós ízű, tömör barna tömb. Nagyon finom, vékony szeleteket kell belőle vágni, a norvég konyha szimbólumának tartják, nagyon sok ételbe bele is főzik, vagy eszik csak külön lekvárral, reggelire gofrira teszik ezt. És akkor már teljesen ben vagyunk a norvég konyhában. Mondhatok egy pár olyan ételt nektek, ami nem nyerte el a tetszésemet. Ez a lutefisk, ez egy szárított tőkehal, több napig áztatják vízben, majd lúgban, majd ismét vízben, hogy a lúg kioldódjon. Az állaga az puha, zselés és büdös. Nagyon más, mint a friss hal. Norvégiában ez tipikus karácsonyi ételnek számít. Főtt krumplival eszik, és sült békennel, és a története Nem lehet egészen pontosan tudni, hogy honnan ered, viszont van egy ilyen mitikus hagyománya, hogy abban az időben, amikor Norvégiában nagy éhség volt, mert bizony voltak ilyen periódusok is, szállították, és most is szállítják a halakat, ilyen kétágú létraszerű, csak akkorák, mint egy háztető, egy kisebb háztető. Ezekre akasszák ki a halat, és ott szállítják. Ide voltak felakasztva a halak, és jött a tél, lehavazott. Na hát itt kell, azt kell tudni, hogy itt mikor lehavaz, akkor nem 10-20 centi hó van, hanem 1-2 méter magasságban is le tud havazni. De viszont ami még nagyon gyakori a havazáson kívül Norvégiában, a tűzvész. Volt egy nagy tűzvész, leégtek ezek a fa tartó állványok, a hal beesett a hóba, és újra ráhavazott. Itt van úgy, hogy napokig állandóan havazik, és már nem tudták azt kiszedni a hó alól, de viszont utána jött ez a nagy éhség, és megtalálták ezeket a halakat. Hát ez ott ebbe a hamuba érlelődött, a tűz által keletkezett hamuba, és az egy lúgos közeg, és így keletkezett talán a lutefisk. De ez nincs teljesen igazolva, ez a változat. Viszont ennek az emlékére most is nagyon sokan eszik meg a lutefisket karácsonyi időszakban, de amit észrevettem, hogy a fiatalabb korosztály már idegenkedik tőle. Az idősek meg viszont igazán szeretik. Na hát egy másik hal, a rákfiszk. Ezt a halat besózzák, majd légmentesen hordóba teszik, ahol természetes baktériumok végzik a munkájukat, fermentálódik az egész. Ez hetekig eltart ez a fermentáció, majd egy lágy, krémes, csípős, büdös szagú halat szednek ki onnan. Ezek általában a vörös pisztrángokból készítik. A rákfiszket az hidegen, vékony szeletekben kerül az asztalra, a rákfiszk, és nagyon erős, karakteres, sós, kicsit olyan, mint a büdös sajt, ilyen érlelt sajt íze van. Sok norvég rajong érte, másoknak meg kihívás, például nekem is, még csak szagolni is a konyhán. Hát gondolom, ezt nagyon nem tudják csak úgy magára megenni, általában akévitet és sört isznak hozzá. És tejföl, zöldhagyma, lilahagyma, cukor, cékla, főtt tojás, lefszé, és természetesen főtt burgonya, mert hogy ők a krumplihoz is krumplit esznek, és ezekkel együtt fogyasszák. Következő bizarr ételük a smalahove. Ez füstölt bárányfej, és ezt mi is készítjük a vendéglőbe, csak Norvégia bizonyos részein, régiójában eszik ezt, és ősszel egy nap van egy ilyen ünnepség, amikor ezt szolgáljuk fel. Fél bárányfejet teljesen, egészben, szemével, fogaival, fülével, füstölve megfőzzük, nagyon puhára, amikor már a csontról le lehet szedni a húst, és ezt eszik, természetesen ezt is főtt krumplival. Ez viszont nekem egyik kedvencem. Csak ebből nem lehet egy fél fejet megenni normál emberként. Mi a férjemmel ketten két napig szoktunk enni egy fél fejet, és úgyse tudjuk az egészet megenni, mert nagyon intenzív íze van, és maga a bárány amúgy is nem egy könnyű étel. De akkor most rátérek az igazi csemegékre. A füstölt lazac, hát azt nem kell bemutassam senkinek, itt se olcsó, sőt, lehet, hogy akár drágább, mint otthon, amiket találtam, de összehasonlíthatatlanul jobb íze van, mint amiket máshol ettem bárhol. És az én igazi nagy kedvencem a fin beef, ez rénszarvas húsból készült, édeskés pörkölt, vörös áfonyával és barna sajttal készül, ezeket belefőzzük. Természetesen ezt is főtt burgonyával eszik, ezt már nem is kell mondjam, és mellé esznek külön is vörös áfonya lekvárt. Attól, hogy a rénszarvast megesszük, Red Nose Rudolf a Mikulással karácsonykor még hozzánk el fog repülni.
0: A norvég konyha számomra legmeghökkentőbb és legérdekesebb vonása, hogy a fogásokat évszázadokon át a túlélés és a tartósítás formálta, mivel a fagyos téli hónapokban nem volt friss élelem, a norvégok mesterfokozatra fejlesztették a szárítást, a sózást, a füstölést és az erjesztést. Az iménti beszámolóban is hallhattak erre való példákat. Az elmúlt percekben a Norvégiában élő Nagy Ildikót kérdeztem, aki már több éve él Norvégiában, és időről időre arról kérdeztem, kérdezem őt, hogy milyen megélései vannak Norvégiával kapcsolatban. Az elmúlt percekben a norvég konyháról, a gasztronómiáról kérdeztem.

0: Ma van az autista büszkeség nemzetközi napja, amelyet az ENSZ 2007. évi határozatával jelölt ki június 18-ára. Célja, hogy felhívja az emberek figyelmét az autizmussal élők helyzetére. Ehhez kapcsolódóan terjedt el később a Ragyogjon kéken nemzetközi kampány, melynek keretében világszerte több ezer emblematikus épület öltözik kékbe, ezzel tisztelegve az autizmussal élő egyének és családjaik előtt. A kezdeményezés egyik fő üzenete, hogy a társadalom befogadóbb és nyitottabb legyen, és ne rekessze ki az autizmussal élő embereket. Ezen a napon többek között a Niagara vízesés is kék színnel van megvilágítva. És álljon itt egy Ellen Odom idézet. Először is, és mindenek előtt gyerek vagyok. Autizmussal élek, elsősorban nem autista vagyok. Az autizmusom a teljes személyiségemnek pusztán egy része. Nem határozza meg, milyen ember vagyok. Gondolkodó, érző, sokféle tehetséggel megáldott lény. Próbáld az autizmusomat nem egy képesség hiányaként, hanem egy másfajta képességként felfogni. Ne az autizmus húzta határokat nézd, hanem a sok jót, amit kaptam tőle. A következő percekben felelevenítünk egy beszélgetést, melyet április folyamán közvetítettünk. A teljes beszélgetés egy kivonatát hallgathatják meg a következőkben. Dr. Völgyesi Molnár Márta gyógypedagógus, az ELTE tudományos főmunkatársa, a Magyar Tudományos Akadémia ELTE autizmus szakmódszertani kutatócsoport vezető kutatója osztja meg hallgatóinkkal az autizmussal élő egyének társadalmi támogatási lehetőségeit, és egyebek mellett azt, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy működőképes legyen társadalmunk az autizmussal élő egyének számára is.
1: Nyilván egy ilyen rövid közös gondolkodásban a támogatási szükségletek vagy lehetőségeknek csak egy átfogó képét tudjuk bemutatni, de azoknak fő pontjait azért érdemes nem szétszálazni és szétszedni akár különböző nemekre, életkorokra, helyzetekre, vagy érintettségre, vagy súlyosságra, mert hogy ezek, ahogy mondtuk is, minden esetben alapelveit tekintve teljes mértékben azonosak. Az első és legfontosabb, vagy legátfogóbb az maga az autizmusbarát környezet. Jó, az autizmusbarát környezet az azt jelenti, hogy egyértelmű, bejósolható, de rugalmas igények és képességek szerint alakítható

0: mind tárgyi, mind kommunikációs, mind emberi viselkedés, mind a közeg, minden más eleme tekintetében. Tehát ez egy nagyon átfogó dolog, amelyet tényleg azt is értjük, hogy egy autista embernek igenis nagyon fontos lehet, hogy miután mi következik, amit a napirendjével pontosan be lehet jósolni, ahol a változásokat eszközölni lehet még időben, és vizuálisan, stabilan, fenntarthatóan látható és befogadhatóvá tenni, ahol az igényei szerint alakítható az a tudástartalom mondjuk, amelyet egy tanórán akár el lehet, vagy el kell sajátítani, akár kiemelve azokból a számára fontos lényeges elemeket, amelyek nem feltétlenül biztosan mindig ugyanazok, mint más gyermekek vagy tanulók számára, vagy nem feltétlenül mindig találja meg azokat az utakat, ahogy ezek az információk kiemelhetőek. Hogy a tárgya azok információ tartalma, azok észlelés felruházottsága, hogy mennyire kihívó, mennyire információgazdag, mennyire túlterhelő, mind mindenféle szenzoros értelemben, akár hangok, képek, tehát akár vizuális elemek, akár szagok, akár hőmérsékletek tekintetében. Ezek mind-mind egyénre szabhatóak, ugyanúgy, ahogy az egyértelmű, meleg, rövid kommunikációnk, vagy azok alternatívái mindenféle támogatási eszközökkel, az emberi viselkedésünk, amely összhangban van mindezzel, és ez szerint szerveződik, természetesen olyan személyi feltételek mellett, ahol magának az autizmus szakembernek, vagy annak a szakembernek, aki dolgozik az autista diákkal, gyermekkel, felnőttel, mély megértéssel és igencsak alapos, folyamatosan fenntartott friss módszertani tudással kell rendelkeznie. Ez kutya kötelessége. Enélkül nincsen autizmusbarát környezet. Az 50-50%, amit nyilván megint rugalmasan értsünk, nem pontosan és precízen így, de szeretjük úgy gondolni, hogy kettőn áll a vásár. Tehát egyrészt az autizmus specifikus környezet, és abban, ahogy már mondtuk, ha van egy támogató közeg, a személyek, akikkel együtt él az autista ember, a saját jólétük érdekében is értsük például a szülők rendkívül nehéz helyzetét. Nagyon fontos, hogy legalább annyira pszichoedukáltak legyenek, tudják, jól értsék a helyzeteket, a gyermeküket, legyenek stratégiákkal felvértezve, hogy hogyan tudják mindezt jól menedzselni, legyen nekik is szabad idejük, lehetőségük, és még sok mindent mondhatnánk tényleg mindenféle teljesség igénye nélkül, de az egy fontos dolog, hogy a környezetnek is muszáj jól értenie az autista embert, és muszáj jó stratégiákkal, megalapozott stratégiákkal rendelkezni, hogy az együttélés minél gördülékenyebb és boldogabb legyen. Még természetesen az autista embernek egyénre szabott támogatást kell kapnia, amely autizmus specifikus, akár bizonyos dolgokat egyéni környezetben, akár leginkább páros, társas, kiscsoportos környezetben, de mindig minél funkcionálisabb tanulási környezetben, minél inkább a fiatal saját adaptív tanulási környezetében. Mit értünk ez alatt, ha például valakinek szeretnénk megtanítani, hogy mondjuk föl tudjon öltözködni önállóan, és arról szeretnénk közben meggyőzni, hogy ez miért érdemes, miért fontos megtanulni, ugyanígy, mint egy matematikai tartalmat akár, akkor ugye minél kompetensebbé úgy tudjuk tenni, hogy azt mondjuk funkcionálisan tanítjuk, tehát abban a környezetben, amikor éppen szükségünk van az öltözködésre, mert mondjuk egy kiváló játszóházba, vagy egy általunk nagyon szeretett játszótérre megyünk, és érdemes felöltözni ezért. Jó, ez nem jelenti azt, hogy attól, hogy motiváltak leszünk rá, már rögtön tudni is fogjuk. Ehhez jönnek azok a technikák, akár vizuális forgatókönyvek, külső forgatókönyvek, vagy támpontok, modellek, amelyek segítségével mindez ezt elsajátíthatjuk. Említettük tehát a környezetet is, mint minden más együttműködő partnert, minél biztonságosabb mindkét oldal működése, annál jobb az együttműködés. Ki akarunk emelni, akár itt a kamaszok kapcsán, de ez más életkorban, már pici óvodáskorban is igaz, konkrét támogatási lehetőségeket, akkor a jól felkészített, jól kalibrált, folyamatos szakmai támogatást, tehát szakember nyújtott a támogatás mellett, a kortárs mentor programok például kiválóak lehetnek, akár egy munkahelyi környezetben is később, illetve nyilván kiemelt területünk a barátkozás, tanítással lehet, mondjuk, ha az autista szemét, mondjuk, és nem a környezetet, amire például szintén tudunk technikák mentén kiváló stratégiákat tanítani. Ahhoz, hogy egy autista személy minél hatékonyabban ki tudja fejezni saját magát, és minél jobban lássa, hogy ez megéri, szabad kifejeznie magát, egyébként ez még a nagyon gyakran egy neurotipikus kamasz számára is ugye rendkívül nehéz, pláne ha a környezet, mondjuk egy oktatási környezet nem éppen elősegíti a gondolkodást és az önkifejezést, hanem gátolja, akkor ez mindenki számára nehézséget tud okozni. Az önkifejezés tanítása vagy megerősítése, tehát megint alapvetően egy autizmusbarát, biztonságos környezet szükséges, de ha például személyes példákat nézünk, akkor gyakran találkozunk azzal, hogy autista felnőttek be tudnak számolni arról, hogy mondjuk első alkalommal találkozom én, mint szakemberre egy autista felnőttel, akkor gyakran ugye előkészítjük ezt a helyzetet, azt a szituációt, meddig fog tartani, pontosan hol fogunk találkozni, képet küldhetünk arról, kik vagyunk mi, ki vagyok én, akivel fog találkozni, hogy nézek ki, mire számíthat, milyen témák mentén gondolkodunk, megkérdezhetjük, és természetesen azt szerint formálhatjuk a helyzetet, ami az ő egyéni szükségleteit vagy félelmeit, akár korábbi tapasztalatok mentén meghatározza.
1: Az elmúlt percekben dr. Völgyesi Molnár Márta gyógypedagógussal, az ELTE tudományos főmunkatársával, valamint az MTA ELTE autizmus szakmódszertani kutatócsoport vezető kutatójával gondolkodtunk közösen az autizmussal élő egyének társadalmi támogatási lehetőségeiről. Interjúnkat első ízben április folyamán közvetített. Az elmúlt percekben néhány gondolatot vettünk ki a szóban forgó interjúból. Kedves hallgatóink, ahogy már említettem, ma van az Autista Büszkeség Nemzetközi Napja. Ez a nap az autizmus spektrumzavarral élők ünnepe, a neurodiverzitást, az egyéni értékeket és a büszkeséget hirdeti. A szóban forgó világnap. Ennek okán gondolkodtunk közösen a szóban forgó szakértővel. Autizmus egy különleges világ megértése címmel jegyzi kötetét Waldhauser László. Idéznék néhány gondolatot a szóban forgó kiadványból. Az autizmus elfogadása nem csak az autista személyek számára fontos, hanem az egész társadalom számára is. Az elfogadás azt jelenti, hogy képesek vagyunk megérteni és tiszteletben tartani a másságot, anélkül, hogy megpróbálnánk megváltoztatni azt. Autistaként számomra az elfogadás azt az érzést kelti, hogy értékes és szerethető vagyok úgy, ahogy vagyok. A megértés pedig egy folyamat. Az autizmus spektruma rendkívül sokszínű, és minden egyes autista személy saját élményekkel és tapasztalatokkal rendelkezik. Tapasztalom, hogy ahhoz, hogy megértsenek minket, nyitottságra és empátiára van szükség. A megértés nem csak információk megszerzését jelenti, hanem azt is, hogy képesek vagyunk beleélni magunkat a másik ember helyzetébe. Saját életemben sokszor találkoztam elutasítással és előítéletekkel, amelyek komoly kihívásokat okoztak. Úgy érzem, az elfogadás és a megértés közötti híd megteremtése segíthet lebontani ezeket az akadályokat, és hozzájárulhat ahhoz, hogy egy elfogadóbb és támogatóbb környezetet teremtsünk mindenki számára. Az elfogadás nem azt jelenti, hogy nem látjuk az autizmus által hozott kihívásokat, hanem azt, hogy felismerjük a benne rejlő lehetőségeket is. Úgy gondolom, hogy az autista emberek gyakran különleges tehetséggel rendelkeznek bizonyos területeken, és ezek a tehetségek nem csak számunkra, hanem az egész társadalom számára értéket jelenthetnek. Az elfogadás és a megértés olyan alapértékek, amelyek nem csak az autizmussal kapcsolatban, hanem minden emberi kapcsolatban fontosak. És hogy mi maga az autizmus? Az autizmus nem csupán egy állapot vagy diagnózis, hanem egy különleges módja annak, ahogyan az emberek érzékelik és megértik a világot. Az autizmus spektrumzavar, ami azt jelenti, hogy rendkívül változatos formában jelenhet meg. Az autizmus alapvetően az agy fejlődését érinti, és hatással van a kommunikációra, a társas kapcsolatokra, valamint a viselkedésre. Ahogy már korábban többször is említettem, június 18-a az Autista Büszkeség Nemzetközi Napja. Ennek okán készült iménti összeállításunk is.

napheve. Fogatlan szája, bósóha üreg, oly csöndes néni és olyan öreg, fonnyat karjával múltakat ölel, halálra vár, s aztán sosem jön el. Egyformán csöndes zaj sosem okoz, sovány kezével lassan elmotoz, szent képet s egy fényképet nézeget, öreg korát dúsbánat ülte meg, sokszor kibámult a kis ablakon.

0: 2026. szeptemberétől válik kötelezővé országszerte az új tanterv szerinti oktatás az alapiskolák alsó fokán, amely nem csak az alapiskolák felosztását változtatja meg, hanem új szemléletmódot honosít meg és új elvárásokat állít a pedagógusok felé. A Jó Szóval Oktasd következő adásában a komáromi Móka utcai alapiskolába látogatunk el, ahol idén már második éve zajlik az oktatás az új tanterv szerint. Összeállításunkban megszólalnak az iskola másodikos tanulói, Madarás Zsuzsanna, Nyitrai Tímea és Beke Ágnes pedagógusok, valamint Pálinkás Mária az iskola igazgatója. Gazsik Viktória vagyok, a műsor szerkesztője, várom Önöket kedden, a 16 órai hírek után itt, a Pátria Rádióban.
1: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió.

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Fontos tanúvallomásokkal folytatódott a Ján Kuciak meggyilkolásának ügyében folyó tárgyalás. Lemondott a brit miniszterelnök. Éjszaka alig csökken 20 fok alá a hőmérséklet. Csenger Ferenc vagyok, a részletek következnek. Újabb fontos tanúvallomással folytatódott a Ján Kuciak oknyomozó újságíró és menyasszonya Martina Kusnírová meggyilkolásának ügyében zajló bírósági tárgyalás. A specializált büntetőbíróság előtt ezúttal Peter Tóth, a szlovák információs szolgálat egykori munkatársa tett vallomást. A tanú közölte, hogy a vádlottak közül személyesen csak Marian Kocsmert ismeri, Alena Zsuzsovával pedig kizárólag elektronikus üzenetváltások révén állt kapcsolatban. Tóth korábban már azt vallotta, hogy meggyőződése szerint Kocsner és Zsuzsová közösen szervezték meg a 2018-as kettős gyilkosságot. Az ügy különösen nagy figyelmet kap, mivel a legfelsőbb bíróság már két korábbi ítéletet is hatályon kívül helyezett, ezért az eljárás immár harmadik alkalommal zajlik első fokon. A gyilkosság végrehajtói már jogerős börtönbüntetésüket töltik. Bejelentette indulását a pozsonyi főpolgármesteri posztért József Rás közlekedési miniszter. A politikus független jelöltként kíván részt venni az októberben esedékes önkormányzati választáson. Sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, Pozsonynak kevesebb politikai vitára és több gyakorlati megoldásra van szüksége. Programjának fő pillérei a közlekedési infrastruktúra fejlesztése, az új lakások építésének támogatása és a közbiztonság javítása. Rás hangsúlyozta, hogy kampányát saját forrásból finanszírozza, és nem számít politikai pártok anyagi támogatására. Hozzátette, hogy amennyiben megnyeri a választást, lemond miniszteri tisztségéről. A választási versenyben már több ismert jelölt is szerepel, köztük a jelenlegi főpolgármester Matus Valló. Távozik tisztségéből Keir Starmer brit miniszterelnök. A munkáspárt vezetője hétfői sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy lemond a kormányfői posztról, valamint a munkáspárt éléről is. A politikus londoni sajtónyilatkozatában közölte, hogy pártja már nem őt tartja a legalkalmasabb személynek a következő parlamenti választásokra, ezért elfogadta ezt a döntést és távozik a párt éléről. Starmer telefonon tájékoztatta döntéséről harmadik Károly királyt. Hozzátette, a munkáspárt országos vezetősége július 9-én indítja el az új pártelnök megválasztását. Az új vezető szeptemberre átveheti a párt irányítását. Kiemelte, hogy a jövőben több időt szeretne fordítani családjára, feleségére és gyermekeire. Előrehozott parlamenti választások kiírását sürgeti Nigel Farage, miután Keir Starmer bejelentette lemondását a brit miniszterelnöki tisztségről és a munkáspárt éléről. A Reform UK vezetője szerint az országnak nem egy újabb kormányfőre, hanem új választásokra van szüksége. A liberális demokraták vezetője Ed Davey ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy a britek már belefáradtak a gyakori miniszterelnök cserébe. Starmer utódja ugyanis az elmúlt 10 év 7. brit kormányfője lehet. Davey szerint nem csak a vezető személyének kell változnia, hanem az egész politikai rendszernek is. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök szerint Ukrajna dönt majd arról, ki képviselje Európát az esetleges orosz-ukrán béketárgyalásokon. Elmondása szerint az Európai Tanács legutóbbi ülésén minden korábbinál részletesebben tárgyaltak Ukrajnáról és Európa jövőbeli szerepéről a Moszkvával folytatandó párbeszédben. Zelenszky a G7 csúcson arra kérte a nyugati szövetségeseket, hogy növeljék a nyomást Oroszországra, és sürgette az Egyesült Államokat, hogy engedélyezze Ukrajnának az amerikai Patriot légvédelmi rendszer licensz alapján történő gyártását. Az ukrán elnök szerint Washington most először reagált pozitívan erre a kérésre. A Patriot rendszerek jelenleg az ukrán védelem legfontosabb eszközei az orosz ballisztikus rakéták elfogásában. A Galántai Penta Hospitals tájékoztatása szerint valamennyi vércsoport készlete kritikus szintre csökkent. A kórház arra kéri az egészséges lakosokat, hogy még a nyári szabadságok előtt adjanak vért, mivel ilyenkor rendszeresen visszaesik a véradók száma, miközben a kórházi igény továbbra is magas. A vérkészítmények nélkülözhetetlenek, baleseti sérültek, műtéten áteső betegek, daganatos kezelések, komplikált szülések és más életveszélyes állapotok esetén. A véradásra előzetesen időpont foglalható a darujemkrv.sk oldalon. A Galántai Kórházban munkanapokon reggel 7 és 10 óra között fogadják a véradókat.
0: Időjárás.
1: Délután akár 35 fokig is emelkedik a hőmérséklet, éjszaka 19 és 14 fok várható. Holnap is folytatódik a kánikula, helyenként zivatarokkal. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Sebességet mérnek Pincelő Trimaszombat felől, vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Kedves hallgatóink, a következő percekben még egy beszélgetést ismétlünk meg, amely a csütörtöki nappaliban hangzott el első ízben. A mikrofonnál Récsei Noémi. Kevés dolog van a szülőségben, ami annyi kérdést, bizonytalanságot és éjszakai gondolatot hoz magával, mint a baba alvása. Eleget alszik, túl sokat alszik, miért ébred fel még mindig éjjel? És egyáltalán mennyi az a mennyiség, ami életkoronként normálisnak számít alvás tekintetében? Sok szülőben és gondozóban felmerül a kérdés, mennyi alvásra van valójában szüksége egy babának, egy totyogónak és egy kisgyermeknek? Mert bár nincs két egyforma baba, kapaszkodót azért lehet találni. Ezekről a kapaszkodókról beszélgetünk a továbbiakban dr. Sipos Lilla pszichológussal, baba alvás szakértővel. A következőkben őt kérdezem.
1: Nekem 3 gyerekem van, és az első fiam nagyon-nagyon rossz alvó volt, 15 évvel ezelőtt született. Akkor én eléggé magamra voltam hagyva a problémával, mert nem volt még sem Facebook, sem annyi információ az interneten. Úgyhogy a magam kárán tanulva, sok csapdába beleesve, avval a háttértudással, amit én tudtam a csecsemőkről, mint pszichológus, azzal a szemléletmóddal, ami a pszichológusságomból fakadt, és azzal a kutatói vénával, ami nekem akkor volt a munkámmal kapcsolatosan, egyetemen kutattam és tanítottam, kidolgoztam valamit, ami aztán nekünk működött. Tehát a saját nehézségeim és csapdába lépéseim vittek arra, hogy ezzel foglalkozzak most. Én akkor azt kívántam, hogy bárcsak lenne valaki, aki megmondaná, hogy mi miért történik, mi a megoldás, mi a jó út, mindenféle információt is hall az ember a nagy családból, szomszédtól, akárkitől, de hát az ember nem akar kísérletezni azért annyira a saját gyerekén, hogy annak mondjuk már olyan következményei legyenek, amik senkinek sem jók. Akkor nem volt még, én nem találkoztam ilyen alvási tanácsadóval, de akkor én elhatároztam, hogy ha én nekem ez megy, akkor én nagyon, nagyon szeretnék segíteni más anyukáknak, hogy ne lépjenek bele ugyanazokba a csapdákba.
0: Miért van az egyébként, hogy valaki, elnézést a kukacoskodó kérdésért, de hogy valaki ugye pszichológiát tanul, pszichológiát tanít, a gyermeklélektanról, a csecsemőgondozásról, szinte mindent tud szakmai téren, de amikor bekerül ebbe az életízű történetbe, akkor valahogy nehezebb applikálni, vagy nincs meg az a megfelelő tudás, holott az adott egyén már szakember, nevezetesen dr. Sipos Lilla.
1: Hát ez nagyon jó kérdés, mert én nekem kifejezetten a csecsemők voltak a kutatási területem, tehát én tudományos értelemben rendkívül sokat tudok a csecsemőkről, de ez nem praktikus, mindennapi életben hasznosítható tudás, hanem egy tudományos tudás a csecsemők fejlődéséről. Azért ez segítette engem, de nem azt tanultuk az egyetemen, meg aztán a későbbiekben, hogy ha fölébred éjjel 9-szer, akkor mit csináljak. Elvekben tudjuk, hogy pszichológusként, hogy a kötődés, a bizalom kiépítése ebben a korai életkorban annyira fontos, hogy nem tehetjük meg, hogy hagyjuk sírni, hogy magára hagyjuk. De azon túl, hogy igen, ez nagyon fontos, pszichológusként pláne tudom, hogy nem okozhatok neki törést, de nem tudom megoldani azt a problémát, hogy átaludja az éjszakát, anélkül, hogy sérülne.
0: Téma bevezetéseként, illetve belemerülésként mi az, amit úgy általánosságban véve el lehet mondani a csecsemők alvásával kapcsolatban? Mi az, amit úgy akár közszolgálati szinten érdemes lenne a hallgatóinknak tudni a témáról, és mi az, ami akár érdekes lehet mindannyiunk számára?
1: A csecsemők természetes módon egészen másképp alszanak, mint mi felnőttek. És talán erre nem vagyunk felkészülve szülőként, hogy pontosan mit is jelent ez, hogy miben más az ő alvásuk. Ez azt jelenti, hogy mivel még az idegrendszerük és a cirkadián ritmus, tehát a biológiai órájuk fejlődésben van, ezért ezekben kell őt megtámogatni. Ami nagyon fontos lenne szerintem mindenkinek tudni, hogy viszont ez nem azt jelenti, hogy ennek így kell maradnia örökkön örökké, és minden baba 2 éves koráig 9-szer normális, hogy ébred, hanem ez fokozatosan leépíthető, hogyha például nem etetjük meg minden egyes alkalommal, amikor nyöszörög, ami most nagyon általános jelenség, de nem kell rárontani. Vannak természetes mocorgások, nyöszörgések két ciklus felébredések között, és a lehető legkevesebb intenzitású reakcióval tudjuk arra tanítani a babát, hogy maga tudja összekötni a ciklusokat. Tehát az a nagy különbség, hogy a ciklusok között ők nagyon sokszor megébrednek. Mi felnőttek is megébredünk, csak mi vissza tudunk aludni, már annyira automatikusan, hogy észre sem vesszük, hogy megébredtünk. A babáknak viszont sokszor segítségre van szükségük ahhoz, hogy visszaaludjanak, de a jó tanács az az, hogy mindig a minimális segítséget adjuk meg, ami még ahhoz viszont elég, hogy visszaaludjon.
0: Mi lehet az oka annak, hogy merőben más szakmai jellegű tapasztalatokat és iránymutatásokat kapnak a szülők, akár alvás tekintetében, akár hozzátáplálás, akár szoptatás tekintetében? Hogy lehet ezeket a nehézségeket kisimítani és úgy beépíteni a szülők nevelési és egyéb eszköztárába, repertoáriába, hogy egyrészt, hogy a szülő se sérüljön, a gyerek se sérüljön, és lehetőleg ne essünk át a ló túloldalára.
1: Nagyon sok egymásnak ellentmondó információ kering közszájon és interneten egyaránt. A forrásra figyeljünk oda, hogy az, akitől kapjuk a tanácsot, az információt, az mennyire hiteles forrás, milyen képzettsége, végzettsége van. Ha saját példából mondja, akkor egy gyereken próbálkozott, vagy három gyereken. Minden gyerek más, és amikor valakinek az első gyerekén valami beválik, akkor ő azt hiszi, hogy az minden gyereknél úgy van. Holott ez egyáltalán nem igaz. Akinek meg már három vagy több gyereke van, az tudja, hogy minden gyerek más. A két szülő ugyanaz, és egyik így alszik, másik meg amúgy alszik. Úgyhogy a forrás szerintem nagyon fontos, hogy honnan jön az információ. Továbbá, hogy a tanácsokat is érdemes magunkra szabni. Hogy mi az, ami nekem komfortos, mi az, ami a mi családi elképzeléseinkbe beleférnek. Nincsen soha egy jó recept. Olyan receptek vannak, amiket egy kicsit magunkhoz kell igazítani. És a belső iránytünkre is jó odafigyelni, hogy amit hallok, akárki mondja, a legnagyobb szakértő is, ha mondja, az az én belső iránytűmmel egy irányba mutat.
0: Nagyon köszönöm, és nagyon örülök, hogy ebbe is egy kicsit így beleálltunk, mert hogy tényleg így van, hogy az interneten rengeteg ellentmondásos információt tapasztalhatnak meg, illetve tehetnek magukévá a szülők vagy leendő szülők, és talán az élet azon ritmusa ráhangol erre, hogy a mostani nagyszülők generációja úgy kivette magát, vagy nincs jelen úgy a családi életben, mint korábban, ezért ideális esetben mondjuk vagy a szakértők szakmai tanácsára és tapasztalására hagyatkozhatunk, ellenben ott lehetnek az ellentmondásos információk az ellentmondásos szakemberekkel, önjelölt szakemberekkel. Én azt hiszem, hogy ez is benne van ebben a történetben.
1: Ez így igaz, pontosan, igen.
0: Beszélgessünk egy kicsit arról, hogy milyen jellegű alvás problémák észlelhetők a gyerekeknél. Nyugodtan meg lehet nézni a csecsemőkort, a totyogókat és a kisgyermekkort is. Nyugodtan életkorra lebontva meg lehet nézni néhány példán szemléltetve. Én azt hiszem, hogy hallgatóink irányába is, ha jelezzük a példákat, a gazdag példatárat, akkor sokkal egyszerűbben tudják az információkat magukévá tenni. Ez a saját személyes tapasztalatom is egyébként. Tehát milyen jellegű, vagy milyen típusú alvás problémákkal küzdenek a gyerekek egészen a csecsemőkortól, és én emlékeztetném hallgatóinkat, hogy még mindig dr. Sipos Lilla pszichológus áll hallgatóink rendelkezésére.
1: Három fő típus van. A túl késői elalvás, az éjjeli megébredés és a túl korai felébredés. Ebből az első kettő, ami a legnagyobb problémát okozza, hiszen ha a baba nem alszik jól, akkor a szülő sem alszik jól, és akkor az egész család funkcionálás hanyatlik. Csecsemőkorban az első 2-3 hónapban teljesen normális és rendjén való, hogy akár 2-3 óránként felébred a baba és etetni kell, de hogyha nem rontunk rá rögtön minden nyekkenésre az etetéssel, akkor azért a természet úgy alkotta meg, hogy mire az anyukák éppen az erejük végéhez érnek, addigra javulhat a helyzet, 2-3 hónapos korra elérhető, hogy 5-6 órát egybefüggően aludjon egy baba, akkor meg kell etetni, és akkor megint egy 2-3 órát tud aludni. Ez azt jelenti, hogy egy anyuka 7, akár 8 órát egy ébredéssel végig tud aludni. Ez már hosszú távon is bírható, de ha elaprózódik, ehhez képest elaprózódnak az éjszakák, akkor már arra gondolhatunk, hogy ott valamit elnéztünk, valamit eltévesztettünk, nem jós fényre léptünk. Szeparációs szorongás 8 hónapos kor körül megint hozhat egy visszaesést, amikor a gyerek ellenőrizgető céllal ébred, hogy megfigyelj, hogy megvan-e még az anya. Ez is normális jelenség. Azt lehet mondani, hogy egy éves korra vagy olyan 8 kg-os testsúly elérésével már el lehet várni egy babától, hogy átaludja az éjszakát. Ennek ellenére 2 éves korig is még az éjszakai megébredések normálisnak tekinthetők, bár sok baba egy éves kora fölött már át tudja aludni az éjszakákat. Dackorszak, tehát totyogókorszak környékén inkább az esti lefekvés okoz nehézséget, tehát az időhúzás, a végtelen időhúzás, az ellenállás az elalvásnak, és aztán iskoláskorban, serdülőkorban megint ugyanez a fő nehézség, hogy ellenállnak annak, hogy lefeküdjenek időben.
0: És hogyha nem az életkori táblázat szerint haladunk, hanem az okokra nézünk rá, akkor milyen okok állhatnak a mögött, hogy valamilyen probléma alakul ki a gyerekek elalvását illetően?
1: Többféle oka lehet a nehéz alvásnak. A cirkadián ritmus, vagyis a biológiai ritmus órának a zavara, ami például rossz napirend, csecsemőkorban legtöbbször egy rossz napirend, nagyobb gyermekkorban például túl sok képernyőnézés is okozhat cirkadián problémát. Aztán a homeosztatikus folyamatok zavarai, a homeosztázis az a belső szabályozásunk, hogy a szervezetünk nagyjából állandó belső körülményeket tudjon tartani a szervezetben. Belejátszhatnak temperamentum jellemzők, akaratosság, orvosi okok, betegség, és a szülőnek a határszabási nehézségei.
0: Tehát ez mind

0: életkoron túl.
1: Kedves hallgatóink irányába jelezném, hogy ne menjenek messzire, mert ez idáig csak beszélgetésünk első részét hallgathatták meg. Egy rövidet zenélünk, a zene után pedig folytatjuk. A továbbiakban is dr. Sipos Lilla pszichológussal, alvástanácsadóval beszélgetünk, akár csak eddig, a továbbiakban is.

0: És ahogy zeneszámunk előtt is jeleztem, már folytatjuk beszélgetésünket dr. Sipos Lilla pszichológussal, akivel a továbbiakban is a csecsemők és a totyogók alvási szokásairól, nehézségeiről beszélgetünk. Milyen típusú problémákkal keresik meg önt a szülők, és milyen életkorú gyerekek esetében úgy általánosságban véve, ha szabad a gazdag példatárából is, nyugodtan hozhat konkrét példákat, hogy például a 2 éves gyerek 8-szor ébred éjszaka milyen módon tud segíteni, mely életszakaszokban tud ön segítséget nyújtani, és mikor keresik a szülők?
1: A leggyakrabban a első életév második felében találnak meg, amikor már elég masszív a probléma ahhoz, hogy már nem tudják szőnyeg alá rejteni. Holott valójában ezt most így beleszúrnám, az lenne a legjobb, hogyha a legjobb a preventív, tehát hogyha akár már az újszülött korban felkeresnének egy szakértőt a anyukák, hogy előre készülhessenek és kivéthessék, eleve sétáljanak a csapdába, ez lenne a legkönnyebb út, és a legkisebb energiabefektetés. De még úgy az első fél évben bírják a hatalmas áldozat vállalást, és akkor a második fél évre szokott azt történni, hogy már olyan nagy alvás hiány alakul ki az anyukáknál, hogy már a saját egészségük forog kockán, a saját funkcionálásuk forog kockán, és akkor segítséget kérnek.

0: akkor már azért nehezebb, mert a babának már kialakultak a rossz megszokásai, de nem lehetetlen innen is bababarát módon és érzékeny módon visszatalálni a jó ösvényre. Nagyobb korban nem szoktak megkeresni már, tehát az csecsemőkor a nagyon népszerű életkor, amikor megkeresnek. Nagyobb korban talán inkább már orvosi okok miatt kerülnek csak szakemberhez alvás problémás gyerekek, mert valamiért a szülők fejében jobban elfogadott, hogyha egy nagyobb gyerek jóval később megy a életkorilag adekvátnál, normálisnál ágyba. Valahogy úgy érzik, hogy ott már nem annyira a feladatuk erre figyelni, vagy nem annyira nagyon fontos, pedig egy iskolás gyereknek is nagyon fontos, hogy kialudja magát.
1: Kicsit maradjunk ennél a témánál, illetve ennél a problémakörnél. Mi lehet az oka annak, hogy néhány nézet alapján, vagy néhány nézet és néhány irodalom is azt sugallja, hogy az a jó szülő, az a jó anya, aki sokszor ébred a gyereke miatt, vagy a gyereke okán, és válaszkészen neveli, vagy éjszaka válaszkészen reagál, akár a szoptatással, akár az anya fizikai jólétét háttérbe szorítva. Ez a nézet egyfajta tévút is, hogyha jól értem, és a gondolatom második fele pedig arra vonatkozna, hogy nem csak tévút, hanem egyfajta lelkiismeret furdalásra is épít, hogy vajon jó szülő lehetek-e akkor, hogyha én nem követem azt az utat, miszerint 10-szer, 12-szer is ébredünk éjszaka.
0: Ez nagyon-nagyon jó kérdés, és legalább a példát is fogok tudni hozni, amit az előbb elfelejtettem. Valóban nagyon-nagyon nyomás ma az anyákon, arra nézve, hogy jól csinálják, mert az a pszichológiából már átment a köztudatba, hogy az első év rendkívül fontos a pszichés fejlődésben, a baba világba vetett bizalmá képítésében, amiben az anya kulcsfontosságú. Tehát ez egy nagyon hasznos tudás, ami a köztudatba átment, ugyanakkor egy óriási nyomást gyakorol az anyákra, hogy tökéletesen csinálják, nehogy rajtunk múljon, hogy majd később mentális problémái legyenek a gyereknek, mert nem eléggé figyeltem rá. És mint mindig, rögtön ilyenkor egy ilyen ló túloldalára esés szokott történni, amikor valamit felismerünk, mondjuk a 70-es évekhez képest, amikor szigorúan az volt a rend, hogy 3 óránként etetünk, ha törik, ha szakad, ha éhes, ha nem éhes, 3 óránként kell etetni a babákat, és éjszaka nem etetjük a babákat. Ehhez képest most egy kicsit átestünk a ló túloldalára, abban a nagy igyekezetben, hogy nehogy a gyermek vagy a baba lelkén törést okozzunk. De valójában a válaszkész nevelés nem az, hogy minden helyzetre szoptatok, és a példa itt most az lenne, hogy rengeteg anyával találkozom, és én is így kezdtem, hogy minden nyekken is éjszaka szoptattam, és szoptatnak az anyukák, hogy viszonylag gyorsan vissza lehet, ez a legegyszerűbb útja a baba visszaaltatásának éjszaka, de a válaszkész nevelés az, hogy arra válaszolok, ami a baba igénye. Ha éhes, megetetem, ha fázik, feladok rá egy réteget, ha unatkozik, adok neki egy másik játékot, ha álmos, elaltatom, és nem megetetem. Tehát ha az igényeit megpróbálom kitalálni, akkor érzi azt a baba, hogy én rá figyelek, és akkor biztonságban érzi magát. És nem az egyetlen út, hogy megszoptatom, vagy megetetem cumisüvegből. Önmegnyugtató képességeit is jobban tudja alakítani, hogyha egy repertoárja van az anyának a megnyugtatásra, ami lehet a ringatás, az ölelgetés. Ha túlingerlődött, beviszem egy sötét szobába. Ha éjszaka megébred, ott is lehet kísérletezni azzal, hogy más módon altassam vissza, és ha tényleg éhes a baba, akkor úgysem fog sikerülni, tehát akkor nem tudom visszasimogatni, és aztán éhen hal, mert visszasimogattam. Ilyen nincsen. Ha kiderül, hogy simogatással nem oldható meg, akkor igen, akkor éhes, akkor meg lehet szoptatni. De nagyon sok ébredés nem éhségből fakad. És van egy bűntudat is, én nagyon általánosnak érzem az anyukákban az egy ilyen eredendő bűntudatot, hogy nem vagyok elég, nem csinálom elég jól, mert sír a baba. És ha sír a baba, az akkor biztos azt jelenti, hogy nem csinálom jól, mert nem sírhat egy baba. A babának a sírás a nyelve azt mondja, hogy valami nem jó. Tehát elérhetetlen, hogy egy baba ne sírjon. És ha egy baba sír, attól az anyuka nem rossz, hanem jelez valamit a baba, aminek én reakcióival válaszolok, tehát megpróbálom megoldani a problémát, de ilyenkor rögtön az anyukákban egy bűntudat alakul ki.
1: Van egy olyan fajta mondás is, én nem tudom, hogy ezzel egyet tud-e érteni, de azért én így bedobom ide, hogy a szülőséggel és legfőképp az anyasággal együtt jár a szorongás és a lelkiismeret furdalás is, az elég jóság kérdése, tehát hogy ez benne van a csomagban, és pontosan erre hangol az, amit egyébként ön is az imént kifejtett. Mi lehet az oka annak, hogy egyes nézetek szerint, és még egy picit maradjunk ennél a témánál, egyes nézetek azt is felróják egyes szakembereknek, szülőknek, nőknek, hogy ha nem szoptatják meg, akkor nem adják meg az önmegnyugtatás lehetőségét. Miért téves ez az információ?
0: A szopizás a baba számára valóban nagyon fontos, és nem csak evés, hanem kapcsolódás, komfort, vigasztalódás, testi kontaktus. De nem ez az egyetlen lehetőség a megnyugtatásra. Testi kontaktus, a puszilás, az ölelkezés, a ringatás is, a kapcsolódásnak is nem csak fizikai szintje van, már egy újszülöttel vagy egy kisbabával is lehet másképp kapcsolódni tekintettel, érintéssel, nem csak a szoptatás útján lehet kapcsolódni. Minél nagyobb egy baba, annál jobban lehet játékon keresztül kapcsolódni. Van az a játék, amikor azt érzi az anyuka, hogy annyira jó vele játszani, hogy most álljon meg az idő, és örökre maradjon így. Akkor lélektől lélekig összetalálkoztunk, a gyermekem és én. És ez pont annyira tápláló a kötődésre, a szeretetre nézve, vagy talán még jobban, mint a fizikai kapcsolódás, a szoptatás.
1: Térjünk egy kicsit vissza az alvás hiány következményeire. Mondhatnánk azt is, hogy a családon belüli következményeire. Nézzük meg, hogy a babára, majd a totyogóra milyen hatással van az alvás hiány, de arra is térjünk ki, hogy az anyára és a családra is milyen hatással van. Hát és azért egy kicsit, ha úgy nézzük, közvetve a társadalomra is hatással van az, hogy milyen anyák, milyen emberek, milyen családok nevelnek gyerekeket.
0: Az alvás éppen annyira létszükséglet, mint hogy lélegzünk, eszünk, iszunk. Alvás nélkül elpusztul az ember, és nem megfelelő alvásnak pont úgy rossz hatása van a szervezetünkre, mint hogyha nem megfelelően táplálkozunk, nem megfelelő mennyiségben iszunk. Nem tud funkcionálni sem a szervezet, sem a lelki életünk, hogyha nem alszunk eleget. Valahogy azt látom, hogy ezt most nem veszik annyira komolyan. Az evésnek most nagyon nagy kultúra, az egészséges evésnek nagy divatja van, hogy igyunk sokat, stb. Stb. Az alvás pont annyira fontos lenne. Különösen a gyermeknek, a csecsemőnek, akinek fejlődik az idegrendszere, nem véletlenül alszik annyira sokat egy csecsemő, egy újszülött, hiszen az alvás közben tudnak az ismeretei elraktározódni a buksiában, a testi fejlődés, az idegrendszer fejlődése alvásban történik. Ezek mind kárt szenvednek, hogyha nem eleget alszik a baba. A totyogóknál szerintem minden praktizáló szülő tudja, hogy a alvás hiány esetén kevésbé tudja megszervezni a viselkedését a totyogó, tehát érzelemszabályozási problémák lesznek, impulzivitás megnő, agresszió megnő, azt tapasztaljuk, egyszerűen mondva, hogy makacs a gyerek, nyűgös a gyerek, nem fogad szót, máskor annyira aranyosan szót fogad most meg, mintha mindennek ellenállna, ingerlékeny a gyermek, ezt tapasztalhatjuk. Az anyára nézve is nagyon káros az alváshiány, a gondolkodási funkciókra, a tervezés, az absztrakt gondolkodás azonnal és drasztikusan megérzi az alváshiányt, a figyelem, autóvezetés, az érvelés, minden gondolkodási funkció hanyatlik. A hangulatszabályozás természetesen az anyáknál is romlik, akár depresszióhoz hasonlító tünetek jelentkezhetnek túlfáradáskor, alváshiánykor, és az egészségre is nagyon rossz hatással van. Az immunfunkciók romlanak, az anyagcsere folyamatok, a hormonális szabályozás, nő a baleseti hajlam, mindennek, a kardiovaszkuláris rendszernek rosszat tesz az alváshiány. Másodlagos következményként romolhat, romlik a szülőgyerek kapcsolat, hiszen mindenki ingerlékeny, kevésbé tudunk türelemmel reagálni egymásra, az egész családi funkcionálás romlik, tehát az egész életminőségre kihat az alváshiány.
1: És hogyha egészen pontosan nézzük meg számadatok tükrében, mennyi az az alvás minimum órában, amivel mondjuk még egy-két nap túlélhető? 3 óra alvás, 4 óra alvás egyhuzamban összefüggően éjszaka?
0: Hosszú távon, ha egyszer alszunk 3 órát, azt a szervezet tudja kompenzálni. A probléma akkor van, ha ez krónikus, és az újszülöttek gondozása, a csecsemő gondozás sajnos egy hosszú táv, vagy maratonfutás. Itt már, ha csak naponta 1 órával aludnának kevesebbet az anyák, de nem erről van szó, de hogyha csak 1 órával rendszeresen kevesebbet alszunk, már annak nagyon drasztikus hatása van a gondolkodási folyamatukra és az egészségre. De azokkal az anyákkal, akikkel én dolgozom, azt tapasztalom, hogy mondjuk hónapokon át 2 óránként megébrednek, és 2 ébredés között 1 órát fent vannak, és így telik el az éjszaka 10-től, és aztán egy korai kelés mondjuk 5-ig. Tehát annyival kevesebbet alszanak, mint a szükséges, hogy valóban az egészség összeomlásának a kockázatáig jutnak el.
1: Azt az egy dolgot nem értem a téma kapcsán, hogy miért mondják néhányan azt, hogy a gyerekek idegrendszere megérik arra, egyszer csak ilyen varázsütésre, hogy átaludják az éjszakát, holott az önválaszából is kiderül, hogy ez az út tanulható, maga a folyamat elsajátítható. Miért mondja az egyik tábor azt, hogy ez egy érési folyamat következménye? Félinformáció, téves információ?
0: Félinformációnak mondanám azt, mert az érésnek valóban van szerepe, de a környezetnek is. Ez alatt azt értem, hogy egy pici csecsemőnél hiába teremtek meg minden feltételt, még nem érett tényleg arra az idegrendszere. De ha a környezet nem teszi hozzá azt a odafigyelést, azt a támogatást, például a cirkadián ritmus támogatását, az esti rutint, a hőmérséklet csökkentése, stb., amit meg lehet tenni, akkor nagyon sokáig masszívan fönnmaradhat az éjszakai ébredés egy olyan életkorban is, amikor egyébként már esetleg idegrendszerileg, érésileg képes lenne átaludni az éjszakát, vagy testsúly szempontjából, de mivel a környezeti tényezők nem segítik ezt elő, ezért sokkal tovább fent marad, akár 2 éves korig is még 8-9-szer ébred egy éjszaka egy gyermek. A fél információ az, hogy akkor is nagyon sokszor legyintenek a anyának, vagy ő maga is, hogy majd eljön az ideje, magától majd át fogja aludni az éjszakát.
1: Az elmúlt közel fél órában dr. Sipos Lilla pszichológussal és altatási specialistával beszélgettünk a csecsemők és a totyogók alvási kérdéseiről és nehézségeiről.

0: Szeretet, szigor, tudásközpontúság, tekintélytisztelet és demokrácia. Ezek voltak jellemzői azoknak a hajdani magyar gimnáziumoknak, amelyekről az egykori diákok Turcell Lajos, Luzsica Lajos, Berta Géza, Mayer Judit, Krausz Mária és Jakab István mesélnek. A részletekről a Szalagtárban szólunk. A műsort szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően hallgathatják meg itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok, a szerkesztő, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.
1: 2026. szeptemberétől válik kötelezővé országszerte az új tanterv szerinti oktatás az alapiskolák alsó fokán, amely nem csak az alapiskolák felosztását változtatja meg, hanem új szemléletmódot honosít meg és új elvárásokat állít a pedagógusok felé. A Jó Szóval Oktasd következő adásában a komáromi Móka utcai alapiskolába látogatunk el, ahol idén már második éve zajlik az oktatás az új tanterv szerint. Összeállításunkban megszólalnak az iskola másodikos tanulói, Madarás Zsuzsanna, Nyitrai Tímea és Beke Ágnes pedagógusok, valamint Pálinkás Mária az iskola igazgatója. Gazsik Viktória vagyok, a műsor szerkesztője. Várom önöket kedden, a 16 órai hírek után itt, a Pátria Rádióban.
2: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió.

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Pontos tanúvallomásokkal folytatódott a Jánkóciak meggyilkolásának ügyében folyó tárgyalás. Folytatódnak az amerikai-iráni béketárgyalások Svájcban. Éjszaka alig csökken 20 fok alá a hőmérséklet. Csenger Ferenc vagyok, a részletek következnek. Újabb fontos tanúvallomással folytatódott a Jánkóciakok nyomozó újságíró és menyasszonya Martina Kusnyirová meggyilkolásának ügyében zajló bírósági eljárás. A specializált büntetőbíróság előtt ezúttal Peter Tóth, a szlovák információs szolgálat egykori munkatársa tett vallomást. A tanú közölte, hogy a vádlottak közül személyesen csak Marian Kocsnert ismeri, Alena Zsuzsovával pedig kizárólag elektronikus üzenetváltások révén állt kapcsolatban. Tóth korábban már azt vallotta, hogy meggyőződése szerint Kocsner és Zsuzsová közösen szervezték meg a 2018-as kettős gyilkosságot. Az ügy különösen nagy figyelmet kap, mivel a legfelsőbb bíróság már két korábbi ítéletet is hatályon kívül helyezett, ezért az eljárás immár harmadik alkalommal zajlik első fokon. A gyilkosság végrehajtói már jogerős börtönbüntetésüket töltik. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök szerint Ukrajna dönt majd arról, ki képviselje Európát az esetleges orosz-ukrán béketárgyalásokon. Elmondása szerint az Európai Tanács legutóbbi ülésén minden korábbinál részletesebben tárgyaltak Ukrajnáról és Európa jövőbeli szerepéről a Moszkvával folytatandó párbeszédben. Zelenszky a G7 csúcson arra kérte a nyugati szövetségeseket, hogy növeljék a nyomást Oroszországra, és sürgette az Egyesült Államokat, hogy engedélyezze Ukrajnának az amerikai Patriot légvédelmi rendszer licenc alapján történő gyártását. Az ukrán elnök szerint Washington most először reagált pozitívan erre a kérésre. A Patriot rendszerek jelenleg az ukrán védelem legfontosabb eszközei az orosz ballisztikus rakéták elfogásában. A magyar kormány a Tisztító Tűz nevű program részeként alkotmánymódosítással kívánja megszüntetni Súlyog Tamás köztársasági elnök mandátumát, jelentette be Magyar Péter a parlamentben. A miniszterelnök szerint szeptembertől átfogó alkotmányozási folyamat indul, amelybe a teljes magyar társadalmat bevonnák. Az új alkotmány végleges elfogadásáról népszavazás döntene. Súlyog Tamás nemrég arról beszélt, hogy a jelenlegi kormány a parlamenti többséget szerinte a korábbi kormányoknál is erőteljesebben használja fel, ezért fontosnak tartja, hogy államfőként ellensúlyt képezzen a hatalommal szemben. Magyar Péter korábban május 31-ig adott határidőt az elnöknek a lemondásra, ám Súlyog ezt elutasította és jelezte, hivatalát jogi eszközökkel is kész megvédeni. Az Európai Unió felülvizsgálja a július 22-ére tervezett Brexit utáni Európai Unió-Brit csúcs találkozó előkészítését, miután bejelentették Keir Starmer távozását a brit kormány éléről. A jelenlegi várakozások szerint a miniszterelnöki posztot Andy Burnham veheti át, akár már július közepén. Moszkva szerint Starmer távozása várhatóan nem változtat az Egyesült Királyság Oroszországgal szembeni politikáján. A Kreml szóvivője Dmitri Peszkov úgy fogalmazott, hogy London tovább számra is hasonló álláspontot képvisel majd. Starmer az egyik legerősebb európai támogatója volt Ukrajnának. Volodymyr Zelenszky nyilvánosan megköszönte neki az együttműködést és az Ukrajnának nyújtott támogatást, amely szerinte hozzájárult Európa biztonságának erősítéséhez. Az Egyesült Államok és Irán közötti svájci béketárgyalások jó alapot teremtettek egy végleges megállapodáshoz, jelentette ki J.D. Vance. Az amerikai alelnök szerint a ház alapjai már elkészültek, de a végső megállapodásig még további tárgyalásokra van szükség. A felek előrelépést értek el a nukleáris kérdésekben, a gazdasági együttműködésben és a hormuzi szoros biztonságának helyreállításában. A hétvégi svájci tárgyalásokon az amerikai küldöttséget Vance, az iráni delegációt pedig Mohamed Bagner Galibaf vezette. A felek egy 60 napos menetrendben állapodtak meg a végleges egyezség kidolgozására. Emellett létrehoztak egy közös koordinációs csoportot Libanon ügyében, valamint egy közvetlen kommunikációs csatornát a hormuzi szorosban esetlegesen kialakuló incidensek megelőzésére.
0: Időjárás.
1: Éjszaka 19 és 14 fok várható, holnap is folytatódik a kánikula helyenként zivatarokkal, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Sebességet mérnek tany előtt, Komárom felől, vezessenek óvatosan.
2: Zöld hullám. 0800 900 800.
3: A nő arcai Gasparik Majával.
4: Köszöntöm a nő arcai hallgatóit. Van néhány ember, akivel az ember úgy érzi, hogy találkozott már akkor is, amikor valójában nem. Mai vendégemmel az első beszélgetésünk telefonon zajlott. A beszélgetés végén azt mondta nekem, hogy szerint én már jártam az Énekeld Magad Szabaddá workshopján, mert annyira ráéreztem arra, amiről beszélt, pedig nem jártam. Viszont korábban láttam őt színpadon, és azt hiszem, hogy ott történt valami. Valami abból a fajta kapcsolódásból, amit nem mindig tudunk megmagyarázni, de felismerjük, amikor megtörténik. Mai vendégem Paja Bea, énekes, dalszerző, előadó, alkotó, tanító. De ma nem elsősorban a dalokról beszélgetünk, hanem arról, hogyan kapcsolódunk önmagunkhoz és egymáshoz egy olyan világban, ahol erre, mintha egyre kevesebb időnk és bátorságunk lenne. Beszélgetünk szabadságról, a hinta daláról, nőiségről és komfortzónán túli vállalásokról. Ez a Nő arcai, kezdünk, tartsanak velünk! Bea! Szia, nagy szeretettel köszöntek, és azt kell mondjam, hogy végre a nő arcaiban egy év után sikerült ezt nekünk most összehozni.
5: Szia, drága Maja, igen, pont egy éve próbáltuk ezt az interjút tető alá hozni, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat, nagyon izgalmas lesz a beszélgetés, és kíváncsi vagyok, merre kanyarodik.
4: Lehet, hogy erre a helyszínre vártunk, erre a fordított piramisba, hogy mi itt ülhessünk. Mik azok az érzések, amik így bekapcsolnak, milyen gombokat kapcsol be benned ez a helyszín?
5: Hát én ugye 50 éves vagyok idén, tehát én még az a generáció vagyok, aki a Bródi Sándor utcai budapesti rádióban adott rengeteg interjút, vett fel lemezeket, akár ott vettem föl még a hatos stúdióban a nő lemezemet 14-ben, vagy az elhíresült Nagy utazás, Petőfi akusztik is a hatos stúdióhoz kötődik, szóval, hogy nekem a ti rádióépületetek a Bródival hasonlatos, és ilyen szempontból egy picit otthonos, szóval én jól érzem magam.
4: Csomó kép kapcsolódott nekem így hozzád, így már előzetesen, tehát az, aki már Szabaddá énekelte magát, aki a jeges vízben játszik, könnyedséggel énekli a tavaszi szelet, tehát aki mély repüléseken van túl, meg magas zuhanásokon.
5: És még innen.
4: És, igen, és közben pedig hintázik, tehát olyan könnyedén, tehát hogy tud még neked valami komfortzónán túli lenni, vagy amikor az lehet, hogy úgy is tűnik, hogy komfortzónán túl van, tehát hogy ezt hogy fogad te föl?
5: Ez egy utazás, persze, hogy tud, és minél inkább idősödöm, annál izgalmasabb a komfortzónán túli létezés. Annál nyugodtabb szívvel vállom, hogy nagy erre élet, mit adsz még? Tehát, hogy ha már ennyi minden transformáción túl vagyok, és az élet egyre jobb lett tőle, akkor azt gondolom, hogy a következő 40-50 évben is, ami vár rám, az izgalmakkal teli. Hát most aktuális példának idehoznám a következő albumot, amin éppen dolgozom. Képzeld, az a munka címe, és lehet, hogy a végső címe is, hogy nem dolgozom, tehát vagyok. Nem dolgozom, tehát vagyok, ugye ez rámegy a Descartes-i gondolkodom, tehát vagyok kis idézetre, de hogy nagyon sokat kísérletezem azzal, hogy a saját workaholizmusomat, a saját munkamániámat hogyan tudnám egy kicsit csitítani, csendesíteni, és azt hiszem, hogy ebből a csináló létállapotból átmenni a csak úgy lenni létállapotába, ez a néhány dal fog majd segíteni. Ez is egy komfortzónán túli állapot. Leírtam egy olyan sort, hogy alassúval az a bajom, hogy magammal találkozom. Szóval, hogy amikor én lelassulok, akkor azzal a nagyon érzékeny belső réteggel dolgozom, ami mocsaras, meg nem olyan szép, de az enyém, az is én vagyok.
4: Az volt az első gondolatod, hogy a gondolkodom, tehát vagyok párhuzam. Nekem pedig egyből az a generációs minta jutott eszembe, amit ugye hozunk nőként, tehát hogy ez a nem merek leülni, mert akkor rögtön már bekapcsol, hogy de csinálni kéne valami.
5: Az is eszembe jutott persze, tehát az egész alkotást meghatározza ez a minta, amiről te most beszélsz, hogy nőként az egy dolog, hogy mindent elvégzünk a házkörül, és a két gyereket is elindítjuk iskolába, és egyébként befizetjük az elmenzát, meg a lecsapjuk a pedagógus napi ajándékot, a szülői levelező listán, stb. Ez szerintem így évvégén mindenki érti, főleg ha anyuka. És ez a gondolkodom, tehát vagyok, az már egy ilyen, ez már egy ilyen következő réteg, de ebből született, ebből a folyton csinálok valamit, főleg nőként. És nem csak ez vagyok a sok csinálós, hanem még én vagyok az érzelmi tehervívője is sokszor a család összes többi tagjának. Tehát a gyerekeknek mindenképp, meg szívesen, olykor a párunk is bejön ebbe a körbe. Mit jelent az, hogy az érzelmi teherviselés? Szóval, hogy néha én vagyok helyette dühös, vagy fájdalmat érző, vagy félelmet átélő, és ez bizony tényleg generációk óta egy üzenet, hogy ezt kell csinálnunk. Ezért írom az albumot, hogy mi van, ha nem? Mi van, ha csak hogy élvezem a világot, és az egyik dalban például 50 örömöket gyűjtök.
6: Mikor jutott eszedbe legelőször az, hogy igen, mi volt előbb, ugye a tyúk vagy a tojás, tehát hogy maga a gondolat, az a vágy, hogy igen, én most már szeretném megélni a semmittevést, vagy azon kaptad magad, hogy csinálom a semmit. Nekem pont volt tegnap egy ilyen ráeszmélésem, hogy így nem tudom, így végig simítottam a terítőt, és így megpróbáltam, tehát hogy így azon kaptam magam, hogy élvezem azokat az apró hétköznapi örömöket, amikre úgy rá kell koncentrálni, igen, hogy ja, ez is az.
5: Mikor jutott először eszembe? 30 éve, mert hogy minden év végén megfogadom, hogy jövőre kevesebbet fogok dolgozni, és jövőre nem csinálok két albumot, csak egyet, nem rakok bele az új programba még egy új anyagot, de az van, hogy nem tudom, láttad-e az Ördög Prádát visel 2-t?
6: Igen, lesz témánk itt a nő arcaiból.
5: Amikor azt mondja Meryl Streep az autóban, oh, I love working so much, hell, I love working. Imádok dolgozni, szóval hogy velem is így van, hogy imádok dolgozni, tehát egyszer imádom, amit csinálok, és ahogy megy előre, akkor csak egyre jobban imádom, mert az egy dolog, hogy a hallgatóim imádják a zenét, de a tanítványaim, ahogy kiteljesednek, jobbára nők, ahogy nézem, hogy ezt a sok gyönyörűséget, hát azzal betelni, az nagyon, nagyon, hogy mondjam, valami nagy vágás kell az, hogy ezt abba hagyjam, mert ez túl szép, hogy itt hagyjam.
6: Szerintem is, Óri, ha már behoztad így az Ördög Prádát visel 2-t, akkor tegyünk egy kis kanyar.
5: Jaj, örömmel!
6: Szerintem óriási nagy üzenete volt, tehát hogy hát az utolsó vacsorától kezdett, nagyon minden, sok minden, tehát nagy, tényleg imádtam. Minden benne volt, és pontosan amikor utazik az autóban, meg egyébként is Meryl Streep, ahogy alakítja.
5: Hát az egész Meryl Streep istennel, úristen.
6: És közben azok a gondolatok, amelyek megfogalmazódnak általa, akár az idézőjeles munkamániáról, igen, de közben pedig a workaholic nekem egy kicsit lehet, hogy azért, mert angol szó, egy kicsit szimpatikusabb, mint
5: a... Okay, let's stay at workaholic. Viszont ha már az autós jelenetnél vagy, és akkor csak elmondom a nézőknek, hogy ott elmondja a nagy céget vezető munkamániáról, és nő, hogy nem látta a gyerekeit, és nyugodtan írja meg regényben, nyugodtan írja meg, de hogy én nagyon szeretek dolgozni, erre volt egy ilyen kiegészítő mondat. Velem azért az történt, kicsit Meryl Streep, vagy Anna Wintourhoz képest, ugye, akiről mintázták Meryl Streep figuráját, hogy én azért az első szülésem után egy-két évvel én leálltam. Tehát, hogy én azért meghoztam azt a döntést, hogy nem akarok elénekelni a gyerekeim mellett, ugye két lányom van, 14 és 9, hanem én meghoztam azt a döntést, hogy én maradok, és nem mondom, hogy nem koncertezek, de mondjuk levittem ilyen 20 és 30 közé a koncertszámot, 35-ig mostanában fölmegy, és megcsináltam az Éneked Magad Szabaddá programot, ami a mindennapok szintjén azt jelenti, hogy 20-15-ig mesét olvasok most már csak a Pannikának, és 20-30-kor beülök a gép elé világot megváltani. Tehát, hogy én azért meghoztam azt a döntést, hogy a gyerekeimmel való együttlét az bármennyire is szeretek dolgozni, de az még fontosabb.
6: Akkor most vonjunk még párhuzamot között és Meryl Streep között, jó? Tehát ugye mondjuk a sorozat óta is eltelt, a sorozat, bocsánat, a film az első rész óta meg eltelt 20 év. Ez lehet, hogy az emberek ugyanazt várták, és nagyon sokan ugye panaszkodtak, hogy nem ugyanazt kapták. Én is imádtam, mert pontosan ugye 20 év eltelt, tehát nem csak a filmben, de a való életben is rengeteg minden változott, a piac változott, az emberek változtak. Igen, a mi főhősnőnk is változott, de mégis egy valami megmaradt, és ez pedig az önazonossága. De hogyan kell önazonosnak maradni?
5: Jaj, olyan jó kis testérzeteim vannak, ahogy így mesélsz, és így végig bizsereg így a végtagjaimon valamilyen örömérzet. És azért is testérzetekkel válaszolok, mert ez az önazonosságnak az elsődleges jellemzője, hogy benne vagyok a testemben. Itt és most. Tehát amikor felvezetted, hogy mennyi mindenről fogunk beszélgetni, mondtam, hogy lássuk meg, hogy merre kanyarodik a beszélgetés fonala, mert úgyis az a fajta spontaneitás és improvizáció hozza létre a beszélgetést, ami attól van, hogy benne vagyunk a testünkben, reagálunk a másikra, és én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy most, ahol ugye nagyon sokat vagyunk a kütyükön, nagyon sokat vagyunk képernyő előtt, nagyon sok a virtuális kapcsolódás, ezt a fajta fizikai valóságunkat, mintha elfelejtenénk. Mintha, mi van most a szavakon túl, a testemben, mi van a tenyeremben, mi van a mellkasomban, mi van a jobb térdemben. És hogy egy picit még egy utolsó merisztrípezést, ha megengedsz, hogy ugye az elsőben a that's all. Ez volt ugye a hook, ez volt a legfontosabb mondatszint, ami elhangzott nagyon minimál hangerővel, és ezt csak egyszer játszották be a másodikba, de egy olyan ponton, ami tökéletes volt, ha már hangtanár vagyok.
6: És ami végül megadta Enhedövejnek is azt a megnyugvást, hogy igen, ez minden. Tehát igen. Amit várt Mirandától, azt megkapta tőle.
5: Igen, és az abban az érdekes, hogy mennyire erőt sugárzó, és önazonosságról kérdezel, mennyire erőt sugárzó lehet az alacsony hangkorozási, tehát a kicsi hangerő. That's all. Ez minden. És hogy pici, de mégis, mivel annyira meggyőződésből mondja, és teljesen tudatában vannak, hogy ő uralja a teret, uralja az egészet, persze uralja kétféle jelentésben is, de azért van egy olyan természetes királynői létezés, ha már önazonosság, amit én tanítok is a hallgatóimnak az Éneked Magad Szabaddá programban, gyorsabb az agyam, mint a szám, ÉSZA rövidítésű programban, ez a királynői gyakorlat, amikor koronát helyezünk a fejünkre, és amikor egyszer csak a térben 50 királynő járkál, és fényes a szemük, és aztán még annyit hozzáteszek, hogy ugye a királynőhöz nagyon sokszor egy dominanciát, egy versengést kötünk, az én világomban ez semmi más, mint természetes módon árasztani a saját fényünket, és ezzel a másik királynőt is emlékeztetni arra, hogy hé, a koronád picit lecsúszott, ragd már vissza. Szóval, hogy ez a fajta ilyen sisterhood, nőtársi királynősködés, vagy királynői létezés, ez amikor a térben megjelenik, ott olyan energiák szabadulnak föl, és olyan egymás emelése történik, és olyan megsokszorozott szeretet van a térben, amit szinte egy vágni lehet, hogy ezért is nem hagyom abban, amit csinálok, mert ez nagyon szép nézni.
6: Mert hogy így említetted a királynőséget, és hogy lehet, hogy van itt egy tévképünk ezzel, sok tévkép, igen. De az egyik így, ahogy így meséltél, uh-huh. Eszembe jutott az, hogy talán tévesen azt gondoljuk, hogy egy királynő hangos, igen. És hogy az a királynő, aki viszont halk, ugyanúgy tud tekintélyt, és nem feltétlenül parancsolni. Jó, most egy kicsit
5: elvonatkoztatunk
6: az ördögprodát viseltől, de hogy onnantól kezdve, hogy én nem kiabálok, és nem a tömeget akarom meggyőzni, hanem halkan szólalok meg, tehát onnantól kezdve elsősorban az lenne fontos, hogy saját magam királynője legyek?
5: Abszolút jó, nagyon fontos helyre mész, és hogy a halk hang is lehet testből érkező. Van egy csodálatos idézetem, amit szoktam tanítani szintén az éjszaórák legelején. Élán Szikszú, francia filozófusnő írta, hogy a nőre írja, de szerintem ez minden nemű embere igaz. A nő vissza fogja hódítani azt a testet, amelyet elkoboztak tőle, és amely test sokszor maguknak a konfliktusoknak a helye és lokációja. Ha cenzúrálod a testet, vele cenzúrálod a lélegzetet és vele a beszédet. És utána az úgy folytatja Elán, hogy write yourself, your body must be heard. Ez annyit tesz, hogy írd ki saját magadat, a testednek hallatszódnia kell. És én ezt úgy folytatom, hogy beszéld el saját magadat, a testednek hallatszódnia kell, énekeld el saját magadat, a testednek hallatszódnia kell. És itt is, ahogy most beszélek, igazából nem gondolkodom, hanem a testi érzeteimet figyelem, és azokat fordítom le hangcsomagokká, azaz szavakká. És ettől picit le is lassulok, ettől sokkal inkább játszom a hang építő elemeivel, tudom, hogy rádióban vagyunk, tudom, hogy itt vagy előttem, és hogy hozzád is jobban elérjen az egész üzenet. Szóval, hogy ez nagyon, nagyon fontos üzenet, hogy amit mondtál, hogy a halk királynő és királynő, hogyha egészen mélyen meggyőződik arról, hogy az, amit mond, és ahogy mondja, az a teste központjából jön, a szíve, hasa közepéből.
6: És még mindig ott vagyunk, Paja Bea, Meryl Streep párhuzamnál.
5: Köszönöm, ez nagyon tetszik nekem. Ezek is szinte jól csináljuk. Ez nagyon tetszik.
6: És mert hogy azért is érzem itt most már, ugye ez nem volt benne a felkapóban, ez nem volt.
5: Tök, hogy Meryl Streepről fogunk beszélgetni.
6: De hogy, és nem is Meryl Streepről, de hogy arról, hogy egyébként jó egy kis kitérő, hogyha jól tudom ezt a szerepet, pontosan ezzel a Hulk, tehát ezzel a megdöbbent stílusával nyerte meg a rendezőket és mindenkit, és hogy te ugyanezt csinál, tehát az embereknek megtanított használni a hangjukat, mert egyébként mit tapasztalsz be, mennyire tudjuk a hangunkat használni?
5: Két lábon járó fejek vagyunk. A válaszom inkább az, hogy picit alva járunk ezzel kapcsolatosan, bár a tudatosság növekszik, szerintem. Mit jelent az, hogy két lábon járó fejek vagyunk? Amikor beszélgetünk, akkor legtöbbször a szavak értelmére figyelünk. Tehát a nyaktól fölfelé van egy hangadószer, pedig tudjuk, hogy a hang nem csak onnan indul, és a szavak értelmére figyelünk. Felszoktam tenni azt a kérdést, hogy amikor valaki készül mondjuk egy interjúra, vagy egy beszédre, akkor a szavak értelmét, azaz a kontentet megcsinálja előbbe a prezentációt. Igen, mindenki. Ki az, aki bemelegít a hangjával előtte? Egy-két kéz, több százas tömegből. Pedig ahogyan mondjuk azt, amit talán még fontosabb is a tartalomnál. Persze én is szoktam azért készülni a tartalomra, de amikor nem készülök a tartalommal, például most veled, sokkal izgalmasabb lesz a beszélgetésben, sokkal inkább benne vagyok a testemben.
6: Meg a mostban.
5: Igen, a mostban. Tehát, ahogy mondtam, testi érzeteket fordítok le szavakkal, és játszom a szavak, vagy az érzeteknek a szavakká való lefordítására, és ettől sokkal inkább benne vagyok a testemben, és ettől eljut az üzenet hozzád, meg a hallgatókhoz. Ez egy nagyon-nagyon izgalmas kísérletezés, mert közben nagyon sok embernek az agyában van egy, itt a prefrontális kortexre mutogatok a homlokomra, itt van egy ilyen mankó, hogy úristen, a szavak értelmébe kapaszkodom, és tudom a feladatot. Hányszor voltunk már úgy, hogy fel kell mondani a memót, és ha

0: abból nagyon sok mindent a beszédre is meg tudok tanítani magamnak, tehát sok zenei szabályt alkalmazni tudok a beszédre, mint hanghasználatra, hiszen egy gyökerű a kettő, és most fogok neked csinálni egy vicces kísérletet, most vajon énekelek, vagy beszélek? Egészen könnyed módon szoktam az ének és a beszéd közti műfajokban elmerülni. Látod, annyira, hogy az arcod megváltozott, hogy
1: olyan szép volt, tehát, és ugye azért folyamatosan járnak a gondolatok a fejemben, mert látom, hogy közben meg ugye a magyar nyelv, az ugye sokkal inkább egy monoton nyelv. És lehet, hogy ez is talán korlátok közé szorít minket, hogy nem merünk olyan dallamosan beszélni.
0: De érdekes, amit mondasz, hogy monoton nyelve a magyar
1: hanglejtésben.
0: Lehet, vagy rá vagyunk szoktatva a monoton beszédre, hogy ne tűnjünk ki annyira.
1: Mert mi is szokták kommentálni, vagy jegyezni az, hogy olyan énekelve beszélsz, és mintha ennek lenne egy ilyen kis ilyen pejoratív
0: színezete. Tényleg? Szerintem gyönyörű hangszíned van, és szerintem
1: sokaknak. Tehát, hogy ezt így úgy általánosan értem. Igen, de már én is megkaptam egyébként, hogy túlságosan igen.
0: Na, figyelj csak, Maja, felmentelek. Kodály Zoltán imádta a recitatív műfajokat, amit az előbb meséltem neked, hogy így elkezdenek, hajki kisze, hajki, gyűbes odaljancsi. Ez éppen egy bagi kisze éneklős, kiszebábú hajtós ének. Imádta az öreg a beszéd és az ének közti műfajokat. Nagyon sok szokásdalban, gyerekdalban tanálunk ilyet, na egyből arra izálok. Nem véletlenül, tehát ott nagy titok rejlik. Az történik, hogy amikor elkezdünk énekelve beszélni, akkor egy kicsit kimegyünk az agyunkból, én se tudom, mit mondok legközelebb, de most elkezdtem szórakoztatni magam, jaj, és egyből jó kedvem lesz, te is látom, hogy na, mi lesz a következő szó, én is ugyanígy vagyok belül.
1: De ugye ez kell egyfajta belső felszabadítás saját magunknak.
0: Nyilván ez azért a szakmai ártalom is, de hidd el, hogy abban a pillanatban, amit mondjuk az észrehallgatókat behívom egy térbe, és ezt a feladatot megkapják,

0: megölelte a gyerekét, vagy készítette szendvicset meg. De nem olyan nehéz. Tehát az, mi misztifikáljuk ezt, hogy mennyire nehéz énekelni, és hú, itt most újabb kis szegény, és újabb többször 50 perces interjú
1: de lehetőség nyílik ki. Ez viszont tök természetes.
0: Nagyon, nagyon. Igen. De nekik is az lesz. Tehát figyelj, hónapok után az lesz, sőt, hetek után. Mert bennünk van, tehát a kisgyerekek teljesen természetes módon csinálnak énekes színházat. Ha kisgyereked volt, neked is, vagy van, tehát hogyha ők építő kockább, és éppen amilyen dallamot hallanak, átveszik, rányomják a napi történést, pirosat teszek rá, most sárgát teszek. Teljesen természetes nekik. És onnantól, hogy ez van, nem ez a szuper működő, túlműködő prefrontális kortex, azaz az okos agy veszi át az uralmat, hanem itt valahol hátul a hüllőagy, belemegyünk a testünkbe, és sokkal több érzelem lesz a beszédünkben, és amint sokkal több érzelem lesz a beszédünkben, sokkal inkább átmegyünk mi magunk autentikusan, és itt visszajutottunk az eredeti kérdésedhez. Tehát, hogy ez mind-mind konkrét észeeszköz, amire nem szoktunk gondolni beszéd kapcsán.
1: Nem, és sem beszéd, sem pedig beszélgetés kapcsán. Ugye nálam is munkaköri ártalom, hogy figyelem az embereket kommunikáció közben, beszéd és beszélgetés közben, és azt látom, hogy egyre nagyobbak a távolságok, egyre kevesebb a mosoly, egyre kevesebb a kapcsolódás és a kapcsolat, és miközben én ezt mindig ebből a szempontból próbálom megfogni, hogy miért lehet ez így, honnan kellene szerinted ezt a kérdést megfogni?
0: Én a test hívője vagyok, tehát amikor például most figyeltem az ajkaidat, hogy milyen szépen táncolnak, van is egy ilyen gyakorlat, hogy táncoló ajkak. Tehát az egyik kérdés szerintem, mennyire vagyunk a testünkben, és ez nagyon összefügg azzal, hogy 14 és 9 éves a lányom, hogy mennyit vagyunk beszélgetési helyzetekben kütyű előtt, vagy sem. Tehát én innen megfognám biztosan, hogy volt egy élményem, képzeld el, elmentek a határtalanul programra a Liliék, és az volt a díl, hogy nem vihetnek semmilyen eszközt.
1: De jó. Mert
0: imádtam. Megkapta minden szülő a szülőin, hogy anya, érjétek el, hogy vihessünk telefont. Hát minden szülő bevitte az üzenetet, és mondtunk, hogy mélyen egyetértünk azzal, hogy ne. Nem is vittek. 5 napúval megérkezik elképesztő jókedvű 24 kamasz, akik 5

0: Elgetik egymást, végig énekelték, és végig táncolták, és végig társasozták az 5 napot, és szerintem ilyen a Lili életében nem is volt az elmúlt 2 évben. Úgyhogy az egyik, amit ahonnan szerintem ezt meg lehetne fogni, hogy miért nem tudunk beszélgetni, az a kütyük előtt történő időtöltés, és konkrétan beszélgetés közben, tehát rakjuk el a telefont, figyeljünk a másikra. És azért tovább megyek egyel, ezt lehet, hogy nem fogják hallgatók sokan szeretni, de valójában szerintem nem is annyira tudtuk sosem, hogy hogy kell beszélgetni. Mondok egy szintén személyes példát. Drága apusom meg szokta kérdezni, hogy vagy, Bea? Mert megírta a Népszava, hogy nagyon-nagyon énekeltél a Bobán Markovicsa, biztos jól vagy? Hát akkor jól vagyok, nagyon sokat megtudtál rólam. Tehát amikor kérdezünk, akkor hallgassuk meg a választ. És nyilván itt egy interjús helyzetben kicsit, én most merek hosszabb szeleteket vágni a beszélgetésből, legalább ennyire kíváncsi lennék én is rád, ha egy kávézóban ülnék, meg vagyok is, de azt hiszem, hogy ezt a fajta kérdez-felelek játékot sem tudjuk eléggé. Tehát amikor hallunk egy választ, akkor például azt mondanám, hogy hát nem vagyok annyira jól, igen, és miért? Mesélsz róla? Tehát merjük megkérdezni, hogy na mesélj! És ez a fajta csendesség, ez összefüggésben van azzal, hogy általában elmondjuk-e a helyzetekben, ami a szívünkön van.
1: Fú. Meg hát nem merünk feltétlenül, ez nagyon sokszor van az is, amikor a másik fő viszont értő, érző kérdéssel fordul, és
0: zavarba jön.
1: Igen, és zavarba jövünk, mert hogy nem vagyunk hozzászokva ahhoz, hogy például megkérdeznek bennünket. És ugye, hogy itt énekeltél szabadon, azon gondolkodtam, hogy igen, a program keretén belül, akinek sikerül ezt elsajátítani, tehát, hogy nektek mondjuk már ez az origó, tehát, hogy ez, vagy ez az alapotok.
0: Igen, igen.
1: És közben pedig mi van akkor, amikor Bea is olyan helyzetbe kerül, vagy te tényleg olyan helyzetbe kerülsz, hogy igen, ez most még nehéz. Nekem nincs meg, vagy ez most nehéz.
0: Tök jó. Képzeld el, van egy gyakorlat, úgy szól, hogy Bea vagyok, itt vagyok.
1: Ezt csináltam vele.
0: Igen, ezt csináltuk a telefonos interjú. Saját név, itt vagyok. Ugye ez 2 üzenet a testemnek. Én vagyok, itt vagyok, és aztán És én erre egészen sokáig nem jöttem le, ezt a gyakorlatot kitaláltam, majd egyszer volt egy ilyen helyzet, amiről itt felvázoltál lehetőségeket, hogy mondjuk be voltam szorulva, és elkezdtem csinálni, nem egyszer, nem kétszer, mondjuk 50-szer egymás után. Az 50. végére, ez nem is rossz, be kéne iratkoznom az éjszába. Tehát, hogy csomószor a saját magam által fejlesztett gyakorlatok hónapokkal később mutatják meg a valódi ajándékukat számomra is, de hát tudod, ez úgy van, hogy azt tanítjuk, ami a legnagyobb kérdés nekünk, tehát, hogy én miért lettem énekes? Hát én egy paraszt családban nőttem föl, életem első külföldi útja Pozsonyba vezetett néptáncosként, az Ifjú Szívek és a Szőttes fellépett. Szerintem 84-et írtunk, emlékszem a Tulipános Szőkök útra. Tehát én azért lettem énekes, mert úgy éreztem, hogy engem nem hallanak eléggé. Persze nem voltam ennyire tudatos róla, de hogy az én hangom, az én értékeim is érvényesek legyenek. Mit csinálok? Énekelek, dalokat írok és hangtanár vagyok. Tehát, hogy eléggé azt tanítom, amire nekem is szükségem van. És például egy ilyen beszorult helyzetben elővettem konkrétan ezt a gyakorlatot. Bea vagyok, itt vagyok. És az 50. után, még lehet, hogy csak 38-at csináltam. Hú, az ott jó volt, tényleg itt vagyok. A másik, amire így konkrétan emlékszem, egyszer egy olyan beszorulás volt, hogy dühös voltam, ami nem feltétlenül mindig beszorulást jelent, de akkor egy olyan beszorulni volt, és akkor meg elkezdtem skálázni egészen fölfelé nagyon nehéz skálákat, hogy kicselezzem az agyamat a hangommal. Ezt így még sosem mondtam. Valami egészen brutál dolgot találhattam ki magamnak, és mentem egyre fölfelé, szerintem olyan regiszterekbe, amit még sosem tudtam megérinteni, de ott így, hát tudod, van maga, így dühöl, így nagyon, és néha az nem szép hang, de néha pont,
1: de hasznos,
0: és arra kell, hogy fölfelé nyisson egy teret. És utána azt a regisztert, emlékszem, hogy másnap volt egy koncertem, és tök jól tudtam használni, és én ezt, hogy lehet, hogy többek kéne dühösnek lennem. Szóval, hogy mondjam, a saját módszerem visszahat rám.
1: Megyünk föl a regiszterben, ugye? Mm-hmm. Mi van, amikor lemegyünk a regisztereinkben egészen a nőiségünkig, ugye? Tehát, amikor összekapcsolódnak a belső szerveink.
0: Jaj, de imádom a kérdéseidet. Van egy úgynevezett kályhacső gyakorlat az észában, a lábunk közül indul, és a fejünk tetőjeig megy, és bizonyos hangokat rendelünk a különböző cső szakaszokhoz. Ez most így néz ki, hey, tehát egészen a magasat, a mélyel, a koronát, a lenti csakrákkal összekötjük, amitől az a dolog is megszületik, hogy ez egy tengelyen van, amikor a nőiségünkbe megyünk bele, az bizony szent hely, az bizony a fönti királynői részekkel egy tengelyen van. Közben azt tanultuk, hogy ami szakrális, az nem lehet szexuális. Pedig ez ugyanaz a dolog. És egy tengelyen van, és amikor el a tanítványaim, jobbára nők úgy elkezdenek egyrészt mentálisan rájönni, másrészt fizikai érzeteket hozzárendelni, az egy nagyon jó hely.
1: Mert felszabadít.
0: Nagyon, nagyon. És ez egy nagyon nagy power, tehát egy nagyon nagy energia csomag van ott, amit persze érdemes szabályozni, és pontosan figyelni, hogy mikor adhatunk belőle többet, mikor kell. Csak egy that's all. És ebben is van szexualitás, ebben is van női erő. Mert ő Steve valószínűleg ugye beszélgetett aztán Anna Wintoura, de ezt a pici halk mindent elsöprő mondatot is oda tudta tenni a saját nőisége közepéből.
1: Bea, nálad mi van azon túl, hogy te már szabaddá énekelted magad? Vagy, tehát, hogy ez... Mert feltételezem, hogy azért az ember nagyon sokszor énekli magát szabad.
0: Igen, ezt akartam mondani.
1: Ugyanoda nem mész vissza, mindig a már regiszterek, mindig más regiszterekben találod abszolút magadat, mindig más helyzetben kell szabaddá énekelned így magad. Van. Azért mert mégis tartasz egy bizonyos szinten, vagy szinteken.
0: Igen, egyrészt van hátra még rengeteg újra szabaddá éneklési feladatom. Most például, hogy hogyan ne dolgozzak, vagy dolgozzak kevesebben.
1: Ez ilyenkor most munka, hogyha például egy interjú, egy beszélgetés helyzetben vagy benne?
0: Nem tudom, hogy keretezem. A mait nem kereteztem munkának. Azt tudtam, hogy korábban ide kell érni, és van, hogy mikor kell megint a kávét, hogy ide érjek hozzá. De nem, most nagyon élvezem ezt. De jó kérdés. Most benne vagyok. Most vagyok. Vagyok. Persze ez a munkám, hogy benne legyek, tehát engem ezért szeretnek, ezért fizetnek, ezért tartanak, hogy én benne legyek saját magamba, és ezáltal királynő a fényét árasztja. Másokat is arra emlékeztessek, hogy ők is királynők, vagy épp királyok. Most volt egy flashbackem, ahogy jöttem hozzád 84-re, én Beácska Paja, Beácska 8 éves, addig csak Bagon lakik, a Bagi Muharai Jelemér Néptánc Együttesbe jár mezőségit, kalotaszegit tanulni énekben és táncban, és volt egy ilyen nem is rosszul eső regresszió, tehát, hogy ilyen kicsi vagyok, és nézem ezeket a formákat, és azért az egy jó kis ilyen csekkolási pont tudott lenni, hogy azért már, ahol most tartok 50 évesen, az egy sokkal élvezetesebb hely. Nem mondom, hogy 50 évesen nem kell megdolgozni az örömért, és ezt a 40 plusz, akár a 30 pluszos nők is érteni fogják, mert azért, amikor a gyerekünk van, akkor egy jó egy-két évtizedre elrakjuk a saját örömünket a polcra, vagy egy-két évre, attól függ, hogy jön ki a hullámzás. De hogy azért nem az a legfontosabb, hogy én hú, de mindent nagyon átéljek és örüljek, vagy legalábbis én biztos, hogy a két kis királynőmnek a koronájára helyeztem a hangsúlyt az elmúlt 14 évben, és hát meg is van a látszatja, meg is van az eredménye, úgy értem. Lili és Panni királynők pont, és ez... Jól is tettem, de most, hogy 50 évesen kezdem visszatalálni azt, hogy hol vannak az én örömteli pillanatom, akár amit mondtál, hogy megsimogatni egy felületet, vagy élvezni a kávé ízét, imádok kávézni. Lesz nekem még bőven hova szabaddá énekelni magam. Én is azt hittem, hogy az észában, lehozom az észát, tudod, ez az én második kulturális örökségem, az első mondjuk a 600 dalom, de ha én mondjuk holnap távozom, akkor az észa az az én örökségem, és aztán most azt látom, hogy van még itt mit lehozni, és azért is szeretem ezt, mert én is változom, ahogy tanítok, tehát aki 23-ban tanult tőlem, az nem ugyanazt fogja kapni, mint az, aki 26-ban tanult tőlem, mert én is sejtszinten mást adok át a tanítványaimnak, akár a színpadon is, a Lisztes Jenciékkel, mint mondjuk 23-ban, vagy akár 86-ban.
1: Mm-hmm. Többször így bejött, hogy a kis Beácskával.
0: Igen, valami most ezek az időségok.
1: Itt van velünk
0: igen,
1: a kis
0: igen,
1: Beácska.
0: Igen.
1: Itt ülne veled szemben, vagy ott a téren. Mi az, amit ő kérdezne tőled szerinted?
0: Jaj, most a sírós rész következik. Igen, ha ő A ő kérdezne tőlem, vagy én mondhatok neki?
1: Aztán mondhatsz te is, de ott előtted egy kíváncsi kislány.
0: Ja, milyen lesz, ha nagy leszek? Igen, fogok-e eleget szeretni, fogok-e örülni, és fogok-e jókat táncolni, meg énekelni, meg enni. Tehát akkor 8 évesen a Paja bácska pörgette a szoknyáját, és mondjuk nagyon félt is ő, tehát gátlásos kislány volt.
1: Mert volna tőled kérdez?
0: Hát én úgy néztem volna rá, hogy merjen. Tehát most abszolút a Lilit látom magam előtt, meg a Pannit, tehát ők azért mertek volna tőlem kérdezni, mert olyan szeretett sugarakat tettem volna köréjük, hogy szerintem ők így odaszaladtak volna körém, és megöleltek volna. Lehet, hogy előbb öleltek volna meg, mint kérdeznek. Ezek nehezek ezek az imaginációk, mert csak úgy megyek ugye belső képzeletemmel, én azt gondolom, hogy biztos megölelt volna. Az biztos, hogy én úgy megyek felé, hogy ha akarsz, akkor nyitva így a testem, és ölelhetsz.
1: Most csukd be azt a
0: mellett. Ja.
1: És ott látod magad előtt a 8 éves beácskát. Hmm. Mi az, amit mondanál neki?
0: Hát először is azt tudom elmondani, hogy belehuppan az ölembe, és itt csak így ringatózunk, valamit dúdolok neki, még mielőtt bármi agyasat mondanánk, és okosat. Tehát először van egy ilyen dúdolós összetalálkozás.
1: Mi az, amit dúdoltok?

És aztán azt sustorognám a kis füleibe, hogy csak menjen tovább, és amit ő belülről érez, azt merje mondani, és merje csinálni, és higgy el, hogy én is ott vagyok benne, az 50 éves, vagy akár a 80 éves Bea is, és adja a fényét a világnak, és tartson határokat. Nyugodtan tegye ki néha a kezét, hogy állj, ezt tovább nem. És közben mindent tegyen meg azért, hogy az ő belső fénye ne legyen mattabb, soha, sőt, egyre ragyogósabb legyen, ahogy nő, táncoljon, énekeljen. Beácska, tiéd a világ, kicsi csillag, tiéd a világ.

0: Hát a kicsibe a nagyra nőtt. De ez valami csodálatos volt. Milyen volt ez a találkozás?
1: Hát köszönöm neked a lehetőséget. Nem először találkoztam 6-8 éves beácskámmal, de mostanában kevesebbet ringattam magam. Így. Minden éjszaka után ingatom magam, de egy ilyen önmagamnak éneklős, jövőbelátós, jelenbölcsességet, idősíkokat összehajlítós éneklős session már rég volt, úgyhogy ezt nem gondoltam, hogy a rádió mikrofonja előtt fogom csinálni, de nagyon jól esett, köszönöm. Mindjárt kinyitom a szemem.
0: Nem, ez most egyébként mindkettőnk könnyei folynak.
1: Igen.
0: Mert ez egy olyan pillanat volt, azt gondolom, ami nagyon értékes, és sokkal többet kellene találkoznunk gyerekkori önmagunkkal.
1: Képzeld el, hogy az éjszában minden hétfőn így záródik az óra, hogy egyrészt én, meg a kócsaim is akár a neveket éneklik, akár az a meghívás, hogy ahogy a hallgatók átölelik magukat, a saját pici gyermeküknek énekeljenek. És olyan átírások, olyan a szavak előtti, szavakon túli gyógyulások és növekedések zajlanak, hogy ez azért is nem bírom abba hagyni, mert annyira hiányzó láncszám. Lehet, hogy nem ringattak minket eleget, vagy nem úgy, vagy nem annyit, vagy lehet, hogy születésünk után pont nem tudtak ringatni, és akkor az egy ilyen nagy űrt hagyott maga után. Ki tudja, mi a történet, mindegy is talán, csak valami szavak előtti világba át tudunk ilyenkor menni az altatókkal. És ettől egy olyan így éreztem, ahogy megnyugszik, ha picit hallottam, hogy rekettes, de nem baj, ahogy így lelazul így a vállam, lejjebb megy konkrétan a kulcscsontom, így lejjebb ereszkedett, picit szerintem így a gégeporcom is lejjebb ment, az állkapcsom kilazult, tehát úgy hagytam, éreztem, amikor kibudjan a könny, és hogy egyiket sem állítottam meg, mert most ez volt ez a folyamat, és jól esett, hogy ez egy olyan hiányzó, olyan gyengéd, olyan szeretetteljes pillanat. Hát akár remélem a hallgatók is úgy érezték ennek a gyengédségét, meg a szeretetét, hogy hát ha nem ringattak minket, akkor itt az ideje, hogy saját magunknak ezt a gyengédséget és szeretetet akár a dalok által, az altatók által visszáramoltassuk.
0: Meg hát ugye ott van a hinta is, tehát hogy abban is ott van, hogy ez a ringás is, ahogy itt átölelted saját magadat a stúdióban. Tehát ugye a ringatás is, ez egy ősi eszközünk. Az valami fantasztikus, és hát még én annyi mindent tudnék, de nem is kérdezni, mert téged nem kell kérdezni, mert beszélgetni kell. És valami fantasztikus érzés volt, és én ezt nagyon köszönöm neked. És nem is én akarom, hanem te, mi az, amivel lezárnád ezt a beszélgetést most?
1: Az, ha a hinta felé terelted a szót, nagyon érdekes, ahogy visszajött annak a klipnek, ugye a Tátrában forgattuk, annak a hangulata, meg ez a lengedezés, és hogy valami olyasmi jön most nekem, hogy az élet ilyen ciklusokban működik, hogy egyszer fent, egyszer lent, a jobbra, a balra, és hogy nincs olyan, hogy sima útvonal, hogy diadalittas, egyenes menet, legalábbis én nem ismerek olyan embert, akinek ilyen az útja, de hogy visszafelé nézek, és összekötöm a pontokat, mégis egyenesnek tűnik, hogy mindenkinek valami olyasmit kívánnék, hogy a saját átváltozásaitól ne féljen, hanem menjen azokon keresztül, akár a dalok erejével, akár áténekelni magát ilyen altatókkal, vagy az ének és a beszéd közti műfajokkal, vagy legyen egy társ, egy gondolkodó partner, akinek a figyelmének a sugarában át tudja magát beszélni a nehézségen, mert a másik oldalon valami sokkal szebb és sokkal igazabb vár. De az út sosem ezt megkerülve, hanem ezen a mocsaros szakaszon által vezet. És hogy ezt nem érdemes kisporolni, mert akkor ugyanott tartunk.
0: Igen, mert ettől tudunk félni, és ugye a hintát még azért hoztam be, mert nyilván nekem például lehet, hogy egészen mást jelent a, nem is tudom, a nőiség dala, vagy a nőség dala. Én a hintával én nagyon erősen kötöm, mert abban vannak egyrészt olyan gondolatok, van az egésznek egy olyan hangulata, amiben már ott van az ősi bölcsesség.
1: Igen, igen.
0: Mélységekkel, magasságokkal, kilengésekkel, de hogy neked, ha egy dalodat kellene választani, kiválasztani, Akkor mi az, amiben a te nőséged benne van?
1: Hű. Egyrészt olyan szépen mondtad ezt a ringadozást, és azért Gabjasz Petit említsük meg, aki a Hinta dalszerzője. Hát képzeld, most lehet, hogy azért, mert ezt játsszuk is ma, ez egy Tüzet visszak albumról való tétel, ami az itteni magyarságnak az egyik kedvenc, tehát nagyon szeretitek itt ezt, ez a Tüzet visszak album, és a hatos tétel, amelynek az a címe, hogy Melegedet beengedem. És ugye a Tüzet visszak az egy nagy átváltozás album, 8 stáció éneke, és itt van a hatodikban az a fordulat, hogy a fájdalmon átégett hősnő valakit újra beenged. A belső köreibe, intimen, mondom, testi értelemben.

0: és így megy tovább. Nagyon metaforikus, szimbolikus nyelven írtam itt azt meg, hogy valakit beengedek a testem és a szívem közepébe.
1: Ez egy olyan téma, amit nem szívesen boncolgatunk, amiről még mindig azt gondolom, hogy nagyon keveset beszélünk, pedig sokkal többet kellene, vagy többet kellene róla énekelni, igen, hogy tudjunk róla beszélni.
0: Képzeld, még én is óvatoskodtam itt veled, hogy ki lehet mondani azt a szót, hogy szexualitás. Tehát még én is gondolkodtam, hogy vajon ebben a rádióban ki fogják sípolni, vagy nem fogják kisípolni.
1: Nem fogom kisípolni.
0: Hát azért, tehát azt a szót, hogy szexualitás, az oké, én azt tanítom, hogy szexből lettünk, szexé leszünk, tehát az én életemet az a gyakorlat, hogy dying, ez a sexual being, azaz dying, meghaldokolni és majd meghalni, úgy, mint egy szexuális lény, az életemet változtatta meg. És hogy az, hogy a mi sejtjeinkben az őseink szerelmeskedése, így ez a lobogás, ez a mozgékonyság van, érdemes egyébként megnézni a fogantatás pillanatát a YouTube-on, belülről fönn van, ahogy találkozik az egyik sejt a másikkal, ilyen rezgő, most így mutogatok a kezemmel, mint a lepkeszárny. Ez van bennünk, és a gyerekeinkben ez még benne él, ez a felnőttek, ahogy csitítják magukban ezt az örök mozgékonyságot, úgy jönnek az öregség jelei, pedig nem törvényszerű. Tehát ezt a fajta életteltelisséget érdemes megőrizni, és én valahogy a szexualitást életteltelisséggel egyenrangú szinonémaként kezelem. Tehát amikor azt mondom, hogy szexuális lény vagyok, akkor azt mondom, hogy tele vagyok élettel. Lehet, hogy más az intenzitása annak, ahogy kifejezem. Omar a Portundó másképp énekli el a dalát, mint mondjuk, nem tudom, Ariana Grande. Tehát más az intenzitásnak a formai nyelve, de az intenzitás az öregeknél még néha erősebb is.
1: Mi kell ahhoz, hogy ezt is kimerjük szabadítani?
0: Hát nekem az elsődleges eszközöm a hangolás.
1: Igen, és ugye itt megint csak valahogy ez az erőpárhuzam, tehát ez a görcsösség, ez az erő, ami nem tudom, hogy csak a mai korunk társadalma, vagy ahogy te is mondtad, hogy a múltat nagyon meg tudjuk szépíteni, és hogy igazából ez mindig is így volt, és most tanuljuk ezt meg, vagy újra.
0: Hát, vagy a színesen, tehát olyan kevés embert hallasz így beszélni, tehát én úgy örültem, hogy beszálltam a liftbe, és A betűvel beszélt az egyik kollégád, és mondtam, hogy én is át tudok váltani bármikor Pál útra, mert nagyanyám bági, és jaj, fiatal ember, fiatal az, hogy meg a nő, és abszolút tudja hozni ezeket az ágat. Szerintem annyira szép, amikor megengedjük magunknak azt, hogy a teljes testünkből beszéljünk, és akár ezt a fajta erőt, vagy nőiséget, vagy férfiságot akár a testünkben, a hangunkban minden egyes beszélgetés alkalmával finoman, de oda tegyük, vagy nem annyira finoman. És a nem annyira finoman, az pedig úristen, újabb 50 perces interjúk témáját nyitná ki, hogy a nők mennyire vágynak a nem annyira finomanra is. És nagy hiány van belőle, csak ezt a szegény férfiakat is kiherélték.
1: Amikor azt mondtad, hogy javarész nők, volt egy ilyen gondolatod, igen, az észával kapcsolatban, és ezt meg akartam kérdezni, hogy egy dolog, hogy például mi nők erre a belső hangra, az a föntlent tengelyre, így és párhuzamra, a kályhára.
0: Igen.
1: Így rá tudunk nézni most már más szemmel. De hogy feltételezem, hogy ahhoz, hogy ez igazán célba érjen, a másik nemnél sem szabadna, igen, nemnek lenni.
0: Igen, én nagyon szeretek férfiakkal is dolgozni, és rengeteg panaszt kapok férfiaktól, hogy miért csak nőknek tanítok, de a vezetői tréningeim azok azért férfiaknak is szólnak, meg férfiakkal is dolgozom. Én szerintem ma a férfi útja az egy nagyon-nagyon érdekes dolog, és az én nő inkább jellemzően nőkkel teli programjaimban azért nagyon jó, amikor megjelennek férfiak, és ezt a fajta kályhacsőben felszított hangokat aztán a másik nemmel is tudjuk összeegyeztetni, vagy összekeverni, és az áramlatokat összefolyatni. Én azt gondolom, hogy a férfiaknak is ez az útjuk, hogy egyre inkább a testükbe belekerüljenek, csak drága nők, legyünk egy picit türelmesek a másik nemmel, mert ők ugye évezredeken át azt hallották, hogy ha szakítsák, lemugodt az érzelmekről, mert különben nem tudnak ölni a törzsvédelmeért, vagy szóval, hogy ez a legyünk benne a testünkben, ez, tehát a férfiak nem fognak működni a női körös eszközök. Tehát nekik, az én párom rengeteg férfi csoportban van benne, nekik egy ilyen nagy kunyhót fel kell építeni, a hozzávaló anyagot lehordani, és sárban, hóban fölépíteni ahhoz, hogy végre az érzelmeikhez eljussanak. Szóval, hogy legyünk ezzel türelmesek, hogy ott vastagabbak a falak, de ha megnyílnak, olyan érzékenység van, olyan szív van a férfiakban, olyan törékenység olykor, olyan szeretet, és úgy tudnak szeretni, és szolgálni, és fú, nagyon-nagyon erős. Csak ehhez gyakran nem jutunk le.
1: Mert hogy nem biztos, hogy ugyanaz az út.
0: Igen, szerintem más útvonal kell a férfiaknak, és én a hanggal is sokat kísérletezem. Mondom, azért vannak férfi tanítványok is, általában 40 fölöttiek.
1: Tehát, hogy ehhez el kell jutni egyfajta tudatosság.
0: Igen, is, vagy hogyha dalszerzők, akkor egy kicsit fiatalabbak, mert a zene nagyon sok mindenen át tudja őket segíteni.
1: Meg ahhoz kell egyfajta érzékenység is.
0: Az mindegyikben meg. Szerintem az megvan mennük. Szerintem az nem kérdés, inkább az, hogy hol tartanak az útjukon, és szerintem később jutnak el oda, ahova a 30-as nők eljutnak, körülbelül az 50-es pasik vannak ott, legalábbis ez semmilyen általánosítást ne vegyünk alaptörvénynek, nem ezt akarom mondani, csak az én látószögemben azt hiszem, hogy inkább az ilyen 40 pluszos férfiak azok, akik azt a mélységű önismeret és hang és zenei munkát, amit én tudok ajánlani, arra kész vannak, vagy szívesen befogadják.
1: Mert is, hogy itt ez az 50, ez olyan sokszor bejött most.
0: Igen,
1: én tudom, hogy te most vársz erre a nagy 50-re. Gondolom, hogy várod.
0: Igen, várom, de már élem, meg élvezem, tehát nagyon sokat játszom bele.
1: Azért kérdezek csak egy újabb 50-re, mert utána még gondolom, hogy még beszélgetünk.
0: Hát remélem.
1: Mi az, amit meg a megengedés is bejött, tehát, hogy amit Bea, te megengedsz magadnak az elkövetkező 50-ben?
0: Aj, de jó kérdések. Most ugye az jön, hogy a mostani kicsi Bea, aki 50 éves, a 90 évesnek beszél. Hát igazából egyre kevésbé érdekel az, hogy embereknek megfeleljek, tessem nekik, hanem én csak simán én vagyok, és az úgy pont jó. Tehát, hogy azt azért már bizonyította az élet, hogy a dalok és a hangmunka az Észa által mennyi ember lett jobban önmaga, lett egy közösség, jutottak örömhöz, akár zenei örömhöz, amikor hallgatják a Szabadont, vagy a Szaladóst, vagy a Suttognak a véneket, hogy ezt azért már nehéz lenne nem hallani. Tehát, hogy én most már tudom, hogy leraktam az asztalra nagyon sok mindent, le is fogok még, de egyre kevésbé érdekel az, hogy olyan helyeken megnyilvánuljak, ahol jó előre bemérem, hogy ez itt nem az én közegem, nem kell tessem mindenkinek. És úgy szeretem magam jól érezni más emberek társaságában. Tehát ez az interjú is olyan, köszönöm, hogy hallgattad így az explorálásomat mindenféle szőlőkacsokkal és indákkal és hullámokkal és kanyargaskkal tarkított beszédemet. Szeretem azt, aki vagyok, tehát önszeretetből. Azt hiszem, ha egy mondatot kell mondani,
1: nem kell
0: megengedem magamnak, hogy elképesztő, pofátlan mennyiségű önszeretetet lapátoljak magamba. Pofátlan, szemtelen mennyiségűt.
1: Van benne határ?
0: Nincs. Nincs. Paja Bea, hogy szeretheti Paja Beát? Nincs. Határ a csillagoség. És ez lesz az, ami a Lilinek, a Panninak, és a tanítványaimnak, a páromnak, a kollégáimnak még jobb lehetőségeket ad arra, hogy ők is szeressék magukat. Pofátlan mennyiségű önszeretet. Jaj, de jó ezt kimondani. Pofátlan, szemtelen mennyiségű önszeretetet fogok a saját tartályaimba beleönteni. Tengernyit. Dög.
1: Nincs határ, és közben pedig, hogyha ugye 100 évesen is Paja Bea annyira szabad, de énekelte magát, mi van azon túl?
0: Igen, és tök érdekes, csak egy kanyar, hogy azért a határokat itt emlegettük, azt ott az imaginációban is, hogy kicsúszott a számon, hogy azért a szabadsággal nagyon-nagyon összefügg a határ. Tehát amikor megkérdezem az Észa elején, hogy mi jut eszetek be a szabadságról? Természet, tenger, határtalan. Szabályok. Eddig egy embernek jutott eszébe 150-ből. Tehát a szabadság összefügg a szabályokkal és a határokkal is. Tehát igen, egyrészt igaz, hogy nincs határ, amikor mondjuk önszeretetről beszélünk, vagy alkotói szabadságról. Másrészt viszont én nagyon is lehatárolom azt, hogy hol és kinek és mikor adom oda magam, mennyit adok magamból, és hol és mikor és kinek engedek meg bizonyos dolgokat. Szóval hogy ez a kettő nagyon összefügg, de valóban szerintem szép út lesz ez a következő 50. Szerintem ez dögös lesz.
1: Hát legyen ilyen dögös, akkor én azt kívánom neked, Bea, ez a következő 50, és mondom, csak azért fejezem be, hogy következő 50, hogy utána még majd
0: tudjunk majd beszélgetni
1: kályhákról, fentekről, lentekről, mert hogy hát igen, megmutattad most azt nekünk, hogy, hogy az élet az milyen izgalmas utazás is. És hogy olyan jó volt veled hintázni most itt, tehát hogy ennek az utazásnak a részének lenni.
0: Megengedsz még valamit? Most csak eszembe jutott, hogy így néztelek. Hogy ahogy mostanában írogatok dalokat, itt van egy Ránctánc című, elfújom az első verszeket, mit szólsz? Jaj, és akkor az lesz a Ránctánc, az lesz az utolsó felvonás.

0: Bea, soha nem hagyd abba, jó?
1: Nem fogom?
0: Folytasd! Paja, Bea, folytasd! Hát nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést és utazást, igen, erre így tudok hivatkozni. Én gyere köszönöm. Még vissza!
1: Én köszönöm, hogy lehettem.
0: Kedves hallgatóink, Paja Beával beszélgettem, akivel egy fantasztikus belső utazáson vehettünk részt. Megnézhettük például, hogy hogyan találkozik a kis Beácska a mostani Beával. Megismerni úgy a határtalanságot, hogy közben a határainkkal nagyon is tisztában vagyunk. Ez valami fantasztikus. Köszönöm önöknek is, hogy velünk tartottak. A viszont hallásra.
2: A nő arcai Gasparik Majával. Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió. Tizenhét óra van. A Pátria Rádió hírei.
3: Pontos tanúvallomásokkal folytatódott a Ján Kuciak meggyilkolásának ügyében folyó tárgyalás. Folytatódnak az amerikai-iráni béketárgyalások Svájcban. Éjszaka alig csökken 20 fok alá a hőmérséklet. Csenger Ferenc vagyok, a részletek következnek. Újabb fontos tanúvallomással folytatódott a Ján Kuciak oknyomozó újságíró és menyasszonya Martina Kusnyírová meggyilkolásának ügyében zajló bírósági eljárás. A specializált büntetőbíróság előtt ezúttal Peter Tóth, a szlovák információs szolgálat egykori munkatársa tett vallomást. A tanú közölte, hogy a vádlottak közül személyesen csak Marian Kocsnert ismeri, Alena Zsuzsovával pedig kizárólag elektronikus üzenetváltások révén állt kapcsolatban. Tóth korábban már azt vallotta, hogy meggyőződése szerint Kocsner és Zsuzsová közösen szervezték meg a 2018-as kettős gyilkosságot. Az ügy különösen nagy figyelmet kap, mivel a legfelsőbb bíróság már két korábbi ítéletet is hatályon kívül helyezett, ezért az eljárás immár harmadik alkalommal zajlik első fokon. A gyilkosság végrehajtói már jogerős börtönbüntetésüket töltik. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök szerint Ukrajna dönt majd arról, ki képviselje Európát az esetleges orosz-ukrán béketárgyalásokon. Elmondása szerint az Európai Tanács legutóbbi ülésén minden korábbinál részletesebben tárgyaltak Ukrajnáról és Európa jövőbeli szerepéről a Moszkvával folytatandó párbeszédben. Zelenszky a G7 csúcson arra kérte a nyugati szövetségeseket, hogy növeljék a nyomást Oroszországra, és sürgette az Egyesült Államokat, hogy engedélyezze Ukrajnának az amerikai Patriot légvédelmi rendszer licensz alapján történő gyártását. Az ukrán elnök szerint Washington most először reagált pozitívan erre a kérésre. A Patriot rendszerek jelenleg az ukrán védelem legfontosabb eszközei az orosz ballisztikus rakéták elfogásában. A magyar kormány a Tisztító Tűz nevű program részeként alkotmánymódosítással kívánja megszüntetni Súlyog Tamás köztársasági elnök mandátumát, jelentette be Magyar Péter a parlamentben. A miniszterelnök szerint szeptembertől átfogó alkotmányozási folyamat indul, amelybe a teljes magyar társadalmat bevonnák. Az új alkotmány végleges elfogadásáról népszavazás döntene. Súlyog Tamás nemrég arról beszélt, hogy a jelenlegi kormány a parlamenti többséget szerinte a korábbi kormányoknál is erőteljesebben használja fel, ezért fontosnak tartja, hogy államfőként ellensúlyt képezzen a hatalommal szemben. Magyar Péter korábban május 31-ig adott határidőt az elnöknek a lemondásra, ám Súlyog ezt elutasította és jelezte, hivatalát jogi eszközökkel is kész megvédeni. Az Európai Unió felülvizsgálja a július 22-ére tervezett Brexit utáni Európai Unió-Brit csúcs találkozó előkészítését, miután bejelentették Keir Starmer távozását a brit kormány éléről. A jelenlegi várakozások szerint a miniszterelnöki posztot Andy Burnham veheti át, akár már július közepén. Moszkva szerint Starmer távozása várhatóan nem változtat az Egyesült Királyság Oroszországgal szembeni politikáján. A Kreml szóvivője Dmitrij Peszkov úgy fogalmazott, hogy London továbbra is hasonló álláspontot képvisel majd. Starmer az egyik legerősebb európai támogatója volt Ukrajnának. Volodymyr Zelenszky nyilvánosan megköszönte neki az együttműködést és az Ukrajnának nyújtott támogatást, amely szerinte hozzájárult Európa biztonságának erősítéséhez. Előrehozott parlamenti választások kiírását sürgeti Nigel Farage, miután Keir Starmer bejelentette lemondását a brit miniszterelnöki tisztségről és a munkáspárt éléről. A Reform UK vezetője szerint az országnak nem egy újabb kormányfőre, hanem új választásokra van szüksége. A liberális demokraták vezetője Ed Davey ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy a britek már belefáradtak a gyakori miniszterelnök cserébe. Starmer utódja ugyanis az elmúlt 10 év 7. brit kormányfője lehet. Davey szerint nem csak a vezető személyének kell változnia, hanem az egész politikai rendszernek is. Az Egyesült Államok és Irán közötti svájci béketárgyalások jó alapot teremtettek egy végleges megállapodáshoz, jelentette ki J.D. Vance. Az amerikai alelnök szerint a ház alapjai már elkészültek, de a végső megállapodásig még további tárgyalásokra van szükség. A felek előrelépést értek el a nukleáris kérdésekben, a gazdasági együttműködésben és a hormuzi szoros biztonságának helyreállításában. A hétvégi svájci tárgyalásokon az amerikai küldöttséget Vance, az iráni delegációt pedig Mohamed Bagner Galibaf vezette. A felek egy 60 napos menetrendben állapodtak meg a végleges egyezség kidolgozására. Emellett létrehoztak egy közös koordinációs csoportot Libanon ügyében, valamint egy közvetlen kommunikációs csatornát a hormuzi szorosban esetlegesen kialakuló incidensek megelőzésére.
4: Időjárás.
3: Iszaka 19 és 14 fok várható, holnap is folytatódik a kánikula helyenként zivatarokkal, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.
4: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Egy lerobbant kamion áll az R1-esen Szered előtt Nagyszombat felől, lassú a haladás, akár 15 percet is veszíthetnek az arra haladók, vezessenek óvatosan.
4: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. Kedves hallgatóink! Most válogatást hallhatnak a reggeli mai adásának interjúiból. A mikrofonnál Tilajcsik Dóra.
5: Izzasztó tárgyalásokat tudhatnak maguk mögött a Magyar Szövetség politikusai. Az Országos Tanács hétvégi ülésén nem csak az érvényben lévő hőségriadó miatt volt forró a hangulat. Az elmúlt hetek történései után ugyanis akadt néhány kellemetlen ügy, amit a jelenlévőknek tisztáznia kellett. Bár a tömörülés tájékoztatása szerint csak úgy, mint 4 éve, most is Berényi József, valamint Csenger Tibor szállnak majd versenybe a megye elnöki tisztségért Nagyszombat, illetve Nyitra megyében. Berényi József egyelőre nem tekint magára jelöltként, mert állítása szerint nem élvezi a párt vezetőjének támogatását. A vonalban pedig már itt van velünk Kubik László, a Magyar Szövetség elnöke, akivel a következő percekben ezt a gordiuszi csomót is megpróbáljuk majd kibogozni. Mivel az elmúlt hetekben nem kívánta véleményezni a jelölt állítási folyamatot, valamint az azzal kapcsolatos fejleményeket, így az előttünk álló szűk fél órára bőven van témánk, és kezdjük mindjárt a legkézenfekvőbb kérdéssel. Operálhat még a Magyar Szövetség a korszakváltás ígéretével, azok után, hogy a pártvezetése tulajdonképpen változtatás nélkül hagyta jóvá a járási szervezetek által elfogadott jelölt listákat, amiket ugye számos kritika ért, mert néhány kivételtől eltekintve megszólalásig hasonlítanak a 4 évvel ezelőtti listákra?
6: Hát hogy ne operálhatna? Egyrészt a korszakváltás az nem egy olyan pont, amihez elérünk és befejezetnek lehet tekinteni, hanem egy mozgásban lévő folyamat, mint minden a világon és méter életünkben. Úgyhogy ezt nem lehet lezártnak tekinteni, a korszakváltás az természetesen folytatódik. Ugyanakkor a korszakváltás nem feltétlen csak személy kérdéseket érint, sőt elsődlegesen nem is azt. A korszakváltás valahol szemléletváltást jelent, és egy újabb, frissebb, üdébb politikai kultúra képviseleté. Tisztelet, a fair hozzáállás és a csapatszellem politikai kultúráját, mert én úgy gondolom, és ezt 2024. szeptemberében is mondtam a kongresszuson, hogy ezek azért úgy hiányoztak a belső működési mechanizmusból, pontosabban nem volt egyértelmű, hogy ezek jelentik a főszabályt. Még most is látok utaló jeleket, én meglehetősen őszinte beszédet mondtam az Országos Tanácson, jó szokásom szerint. Az egyik a politikai helyzet értékelését érintette a beszéd egyik része, egyetemszerűen elsőlegesen az országos politikát és az ellenzéki tárgyalásokat. A másik pedig ennek a, hogy is mondjam, a korszakváltásnak az átültetésére vonatkozott párton belül, de összességében a listák azok megszülettek. Én, ahogy említettem, elmondtam mindenhol a véleményem, elmondtam a alkalmazandó szempontrendszert, ugyanakkor mindenhol tiszteletben tartottam a járási többségeknek a döntését, és azért azt nem mondanám, hogy ugyanazokkal a listákkal indul a Magyar Szövetség, mert több helyen, több járásban vannak cserék, valahol a lista fele is új, és vannak fiatal képviselőjelöltek, említhetném Lévai járást, említhetném a Losonci járást, de ahogy említettem, a korszakváltás azért egy, mégiscsak egy folyamat, és a megyei politikában pedig a stabilitás és a tapasztalat az rendkívül, meg a beágyazottság rendkívül sokat számít, úgyhogy most ennek a kettő egyvelegének tekintem én a jelölt állítást, amelyre végül is az országos tanácson úgymond pont került végére.
5: Jeleztük, hogy vannak kivételek, ugyanakkor összességében véve mégiscsak érvényes, hogy rengeteg a hasonlóság, és a személyi kérdéseknél maradva még egy kérdés erejéig, ugye ön azt jelezte, hogy a korszakváltásnak nem csak ezen a szinten kellene megvalósulnia, viszont az utóbbi hetekben ez volt a legláthatóbb szempont, tekintve, hogy lemondott a tömörülés alelnöke Őri Péter, aki döntését a korszakváltás hiányával indokolta, mivel az ő olvasatában ezt a meghirdetett váltást fiatalításnak és megújulásnak kellett volna kísérnie, de hasonló érveket fogalmaztak meg a komáromi, a galántai, illetve a rozsnyói járás azon politikusai is, akik úgy határoztak, hogy független listával vágnak neki az őszi önkormányzati választásoknak. Nem kellett volna markánsabban élnie azzal a joggal, amit a közelmúltban megszerzett, tehát hogy nagyobb beleszólása, illetve vétójoga legyen a fontos önkormányzati pozíciók jelöltjei kapcsán? Nem látja hibának, hogy nem élt a rendelkezésére álló eszközzel?
6: Lehet emellett is érvelni, de lehet emellett is érvelni, hogy hiba lett volna a belső kohéziót megingatni. És ott, ahol van egy összetartó csapat, amely azért, ha azt nézzük, 4 évvel ezelőtt mondjuk hozta az eredményt, mind választási eredményt, mind aztán a megyén belüli munkára vonatkozó eredményt és teljesítményt, és mondjuk Komáromra és Dunaszerdahelyre ez kifejezetten igaz, akkor, hogyha adott esetben a csapat belső kohézióját ingatja meg az elnök, az sem biztos, hogy jót tesz a morálnak, sőt, az ellenkezőjét válthatja ki. Tehát, hogy itt ezt a két szempontot kell ilyenkor mérlegelni, én a konzervatív út mellett maradtam, ugyanakkor világosan tettem az országos tanácson, és egyébként az elmúlt hetekben is, hogy az a kampányteljesítmény, ami 4 évvel ezelőtt volt, tekintettel arra, hogy rendkívül gyorsan forog körülöttünk a világ, és rendkívül új trendek, új metódusok köszöntenek be ránk, nem biztos, hogy elég lesz. Tehát mind a terepmunkát, mind az online megjelenést én rendkívül nem csak bátorítom, hanem elvárom. És a kommunikációs fegyelmet is a jelöltektől, tehát mindenki, aki az emberek bizalmáért száll versenybe, és hát október 24-e után pedig, amely járásokban nem értük el a 4 évvel ezelőtti összesített és arányosított karika számot, akkor le kell vonni a következtetéseket, mert nem lehetünk következmények nélküli párt, és ahol ezt az eredményt nem sikerült elérni. Tehát nem a képviselők számára gondolok most, mert hogyha mondjuk a szlovák pártok megszerveződnek és hoznak egy jobb eredményt a mi javunkra, azt nem nagyon tudjuk befolyásolni. De azt tudjuk befolyásolni, hogy mi hány magyar embert viszünk el szavazni, és hogyha nem viszünk el többet, mint 4 évvel ezelőtt, akkor ugyanazzal a csapattal nem indulhatunk a jövő évi döntő megméretetésre a parlamenti választásokra. Tehát a régi struktúrák, én úgy látom, hogy még mindig nagyon sok helyen stabilak, és bízom benne, hogy viszont motiváltak is, de ezt tulajdonképpen be kell egymásnak bizonyítanunk az őszi megmérettetésen, és ha nem, akkor annak, ahogy említettem, teljesen indokolt pártbéli következményei lesznek. Úgyhogy ennyit a jelölésről. Egyébként pedig, amire a kérdés vonatkozott, persze, tehát hogy jó dolog a verseny, meg jó dolog az is, hogy személyes ambíciója van egy jelöltnek, nem kell azért feltétlen a saját akaratunk nem érvényesülését, vagy érvényesülésének a meghiúsulását rögtön a korszakváltás megfeneklésének betudni. Erre azért határozottan intenék mindenkit, és én azért javasolnám mindenkinek, hogy azért alázat egymás és a párt iránt is, mert véges számú a képviselői jelöltek számára fenntartott törvény adta hely, véges számú jelöltet tud egy párt is indítani, és egészen biztos, hogy ha valaki lesz egy, kettő, három, nem érvényesül, akkor az természetes, hogy kicsi elégedetlen, vagy más szempontokat tartott volna célszerűnek, de szerintem lehet eleganciával is kezelni.
5: Nem csak a feltüntetett helyek száma véges, hanem mondhatni a választók türelme is, és az elmúlt hetek árnyékában sokakban régi reflexek jelenhettek meg, és úgy érezhették, hogy a párt tulajdonképpen visszatért oda, ahonnan az önmegválasztása óta indultak, tehát hogy ismét önmagukkal kell foglalkozniuk a különböző elégedetlenségi kérdések miatt. Hogy látja, ezek után se kellett volna vétót alkalmazni, vagy legalábbis intenzívebben kommunikálni azt, hogy mi történik pontosan?
6: Csak ez a vétó nem lehet bunkós bot, tehát említettem, hogy vétót úgymond egyértelmű hibák és olyan esetben lehet alkalmazni, ahol aztán közmegegyezés van a vétó mögött. Ha közmegegyezés van egy egyesség mögött, és ezt szedi szét a pártelnök a vétóval, akkor az komoly belső megrengéseket is okozhat. De most már tényleg nem szeretnék úgymond abba a hibába esni, amire a kérdés vonatkozott, hogy önmagunkkal foglalkozunk. Sőt, én az elmúlt hetekben pont az ellenkezőjét tettem, és erre is utaltam az országos tanácson a beszédemben, hogy amíg újra visszakerültünk az országos politika homlok terébe, érdekli a szlovák közvéleményt, érdekli a szlovák pártokat, érdekli a szlovák politikusokat, a programunk, az elképzeléseink. Idézőjelben kérőink vannak jobbról, balról, elindítottuk az ellenzéki tárgyalásokat, programunk és a szakmai elképzeléseink terén. Tehát, hogy most már június 20-a után, amikor úgy lement a párton belüli verseny a megyei jelöltséget illetően, most már javasolnám mindenkinek, hogy ezekre a témákra fókuszáljunk, én eddig is ezt tettem. És születtek egyébként fontos határozatok az országos tanácson, az egyiket ugye említettem, ez a mozgósításra vonatkozott, hogy kell érni a 4 évvel ezelőtti, sőt jobb eredményt kell elérni a magyar választók megszólítása tekintetében. A másik ilyen fontos történet viszont a következő, hogy azt a határozatot, amelyet az országos elnökség 2-3 hónap ezelőtt hozott, történetesen, hogy az elmúlt hónapok belpolitikai fejleményei után nem várunk tovább, és a legnagyobb kormánypárttal, illetve a Republikával kizárjuk az együttműködésnek a lehetőségét az országos politikában. Szombaton az országos tanács megerősítette, illetve hozott mellé egy másik határozatot is, elfogadtunk egy másik javaslatot is, hogy a párt megerősíti a béli szándékát, hogy önállóan kívánja magát megmérettetni a parlamenti választásokon, és önálló frakcióval kívánja a magyar érdekképviseletet biztosítani, csak hogy félreértés ne essék majd a közvéleményben, és ne úgy értelmezzék azon lépésünket, hogy kizártuk a Smert és kizártuk a Republikát, hogy mi automatikusan valamelyik ellenzéki párttal együtt indulnánk, mert hogy ez egész egyszerűen nem igaz, és erről soha nem beszéltünk.
5: Elnök úr, egy kicsit előre szaladt, hisz félreértések nem csak a parlamenti választások kapcsán vannak, hanem a megyei választások esetében is, és mivel ez a fő témán, kérem, még tisztázzuk, vagy bogozzuk ki a legnagyobb gordiuszi csomót, amit a bevezetőben is ígértünk a kedves hallgatóknak, amely központja jelenleg Nagyszombat megye, tekintve, hogy a párt bejelentette, hogy a megye elnök jelölt ezúttal is Berényi József lesz. Berényi úr azonban a hétvégi tanácskozás után közölte, hogy egyelőre nem tekint magára jelöltként, mivel nem érzi az ön támogatását. Most akkor van, vagy nincs megye elnök jelöltje a pártnak Nagyszombat megyében?
6: Az országos tanács határozatai, amelyekről az imént is beszéltem, igaz, hogy más területet érintve, de erről is világosan fogalmaznak, és pedig megerősítik Csenger Tibort Nyitra megyei elnökjelöltként, és Berény Józsefet Nagyszombat megyei elnökjelöltként. Ezt egyhangulag szavazta meg az országos tanács, beleértve a párt elnökét. Nem tudom, hogy ennél mi egyértelműbb kifejezése lehet a szándék megerősítésének és a bizalomnak.
5: Ugyanakkor ezt elnök úrnak is el kell ismernie, hogy Berényi úr felvetése vagy megérzései talán nem teljesen alaptalanok, tekintve, hogy elnök úr még a közelmúltban is azt nyilatkozta, hogy Berényi Józsefet jó alelnöknek tartja, de ideális jelöltnek nem. Hogy lehet feloldani ezt a helyzetet?
6: Hát azzal lehet feloldani, ami megtörtént szombaton, hogy bizalmat szavazott Berény József indulásának a Magyar Szövetség országos tanácsa. Én most már nem mennék vissza az elmúlt hetekbe, mivel ezt lezárt dolognak tekintem, de hogy ne kerüljen meg a kérdést, való igaz, hogy nyomatékosítottam, hogy a kormányzáshoz olyan tapasztalt politikus kell, mint Berény József, Nagyszombat megyében, viszont a kampányhoz, és a kettő nem kell, hogy kizárja, sőt inkább erősítené egymást, pedig egy fölépítendő fiatal politikus szerintem most a megfelelő jelölt, vagy lett volna a megfelelő jelölt a párt számára. Na de ha senki nem állt bele ebbe a megmérettetésbe, ugye, akkor ha az ember csak el tud mondani B-t nem, akkor tulajdonképpen lezártnak tekinthető a jelölt állítás.
5: Nem érzi, hogy ezzel azt közvetítik Berényi úr felé, hogy jobb hiány lett jelölt, aki ezek után mondhatni joggal érezheti azt, hogy bizony nem bírja az önbizalmát?
6: A bizalomról már beszéltem, és azt egy szavazat formájában megerősítettem.
5: Berényi úr nem érte be ennyivel tekintve, hogy idő előtt távozott ugye a tanácskozásról, és azt mondta, hogy bőven vannak kérdőjelek, amit még tisztázni kell.
6: Remélem meghallgatja, vagy hallgat most bennünket ő is, és akkor még egyértelműbb lesz. A másik oldalon pedig teljesen egyértelmű mindkét járás akarata, a galántai és a dunaszerdahelyié. Ami jó e két járásnak, az jó a párt vezetésének is, ennyit tudok még ehhez mondani.
5: Hogy feleslegesen ne pazaroljuk az időt arra, amiről feltehetően nem árul el több dolgot, hiszen ugyanazt tudtuk meg különböző kérdésekre is. Térjünk még ki egy kicsit Nyitra megyére, ahol azért egyértelmű Pocsenger Tibor lesz a jelölt, bár az elmúlt hetekben különböző nevek hangzottak el, például elnök úré is, és nem tűnt annyira alaptalannak, hogy akár elnök úr is megmérettetheti magát, tekintve, hogy bizonyos járási elnökök több sajtóterméknek is megerősítették, hogy négy szem közt lezajlott beszélgetések alkalmával úgy nyilatkozott, hogy vállalja a jelölést. Hogy lett tehát Nyitra megyében Gubik Lászlóból Csenger Tibor?
6: Csak hogy ez a pontatlan információ, mert én olyan soha nem mondtam senkinek, hogy vállalnám.
5: Becse Norbert, a komáromi járási elnök például több sajtóterméknek is megerősítette, hogy ön telefonon közölte vele, hogy vállalja a jelölést.
6: Rendkívül hibásan és pontatlanul, mert hogy ilyen nem történt. Se felé, se más felé. Annyi
5: beszéltek
6: pontom,
5: erről, hogy... elnézést egyébként a párton belül, hogy kell-e ilyen pontatlan információkat közölni a sajtóval, ami aztán találgatásokra ad okot?
6: És nem véletlen, hogy a párt kommunikációs fegyelmének a szükségességét megerősítettük egy másik országos tanácshatározatban, pont az ilyen hibák kiküszöbölése miatt. És visszatérve az érdemi részéhez, tehát, hogy sehol nem mondtam, és senkinek nem mondtam azt, hogy vállalnám, sőt épp az ellenkezőjét mondtam, hogy egy pártelnöknek teljesen más a felelősségi és mozgástere, mert hogy látva egyébként az országos politikai turbulenciákat, és látva egyébként a kihívásokat is mondjuk, amelyeket a jelöltállítás a párt elé támasztott, az országos elnöknek az országos kohéziót kell összetartania, nem pedig egyetlen régióra fókuszálnia. Ugyanakkor azt hozzátettem, hogyha nem akad ember, aki vállalná, akkor nem mondok nemet, mert akkor végső soron a pártelnöknek kötelessége bevállalni. Tehát, hogy ennyi volt a történet, ezért merülhetett fel a nevem. De Csenger Tiborral megegyeztünk abban, hogy egy eredményeinket bemutató, eredményeinkre koncentráló és a magyar érdekképviselet meglétének az erejét bemutató kampányt fogunk folytatni Nyitra megyében, mert az elmúlt 4 évben számos fejlesztést, számos forrást, számos segítséget hozott a déli 5 járásban a Farkas Iván vezette frakció, amelynek ugye a főszereplője a megyekormányzásában alelnökként Csenger Tibor volt. Ezt kell most a kampányban bemutatnunk, és erre Csenger Tibornál alkalmasabb jelöltet nem tart. Neki azt az alázatot, hogy elvállalta újonnan a jelölést.
5: És ahhoz, hogy ez sikerüljön, szükség lesz az ön által most már többször említett kommunikációs fegyelemre, illetve az egységesen képviselt narratívára, mivel úgy vélik, hogy ezek nélkül nem lehet majd célba érni. De ebbe a kommunikációs fegyelemben mennyire fér bele, hogy esetenként maga a pártelnök is impulzív közösségi médiás bejegyzésekben reagál egy-egy fejleményre?
6: Szerintem teljes mértékben. Nem tudom most konkrétan melyik esetre gondolunk.
5: Hát, hogy például...

0: Hiában legitimnek érezte, hogy kommentálja azt, ami szintén a párt belügye tekintve, hogy párttagokról beszélünk, akik függetlenedtek?
1: Folytassam, tehát, és ahogy ez lezárult, akkor rögtön állunk a sajtó rendelkezésére, hiszen ezért beszélgetünk most hétfő reggel. A másik történet, amire viszont utal, azért nem, nincs ellentmondás, mert az nem pártnak a belügye, hanem ez úgymond egy komáromi formáció megjelenése, és azon belül pedig egy szlovák jelöltnek a támogatása, aki még csak be se jelentette, vagy meg se erősítette az indulását, amit én közösségi szempontból éreztem meglehetősen nagy hibának. Ezt szóvá tenni lehet, hogy impulzív dolog, de ez pont, hogy a belső kohéziót és a pártfegyelmet és a mi jelöltjei motiváltságát szándékozott erősíteni.
0: De egyébként hozhatunk fel még egy példát, tekintve, hogy ön azt is kérte pártársaitól, hogy a fajsúlyos politikai kérdéseket online és offline is sallangmentesen közvetítsék, és ebbe a sallangmentes információ átadásba mennyire férnek bele az olyan bejegyzések, mint hogy arról kell meggyőzniük a választóikat, hogy itt egy PS kormány alatt se visznek senkit az ukrán frontra, nem lesznek minaretek Farnadon, nem átalakító klinika Nagycsalomján és abortusztabb automaták se a Királyhelmeci Tesco parkolójában.
1: Ha nem érték volna el a kívánt hatást a szavaim, akkor most nem idéznék őket ennyire pontosan. Tehát, hogy ez az ékes bizonyíték annak, hogy érdemes így kommunikálni, mert ez innét válik megjegyezhetővé és értelmezhetővé, mind befelé, mind kifelé a párt politikai üzenete. Megerősítésként vettem, és köszönöm is önnek, és én azt, vagy annak a híve vagyok, hogy őszintén, sallangmentesen beszéljünk, nyilván a kellő tiszteletet megadva, és legyenek ezek a szavak mindig befelé, a csapatunk felé aktiválóak. Nem tudok olyan megnyilvánulást, vagy olyan beszédet mondani, felidézni, ami ne ezt az irány követte volna. Kifelé pedig, ha van egy ellenfél, hát az már a verseny része persze, hogy...
0: De egyébként arra is kérte a kollégáit, hogy sürgősen józanodjanak ki az ideológiai delíriumból. Működőképes eszköz ehhez a kijózanításhoz, hogy ilyen hangvételű bejegyzésekkel próbálja magyarázni a közvéleménynek azt, amit magyarázni kell?
1: Kollégáktól kell talán megkérdezni, hogy hogy hat rájuk. Én egyelőre nem látom azt, hogy bármiféle negatív lecsapódása lenne. Az pedig, hogy fel kell rázni a sorainkat, és ahogy említettem, változnak a kampányolási szokások, és egyáltalán nem biztos, hogy ugyanazzal a politikai munkával elérhető ugyanaz az eredmény. Egyértelműen meg kell tudni fogalmazni a tétet, és forgalmazni és arra sarkalni a jelöltjeinket, akik az emberek bizalmáért indulnak, hogy kemény meló áll előttük, mert hogy a piros-fehér-zöld színeket kell képviselniük a régiójukban. Tehát, hogy szerintem erre, ha az ember frappánsan, adott esetben valamelyik, vagy anekdotaszerűen, vagy használjuk, akkor a sallangmentesen fogalmazza meg az iránt, ez szerintem csak jótékonyan tudhatni. Legalábbis én így működök, hogy rám az ilyesmi, mondjuk egy foci öltözőben az edzőtől jótékonyan hatott.
0: Újra összeült a Magyar Szövetség Országos Tanácsa. A hétvégi egyeztetés legfontosabb fejleményeit az elmúlt percekben Gubik Lászlóval, a Magyar Szövetség elnökével tekintettük át. Elnök úr, nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Köszönöm szépen, további kellemes napot kívánok!
0: Az elmúlt napok kulcsszava a szlovák belpolitikában kétség kívül a bizalom volt. Robert Fico és kormánya az alkotmánybíróság intése után a parlamentben próbálta bizonygatni, megérdemlik, hogy esélyt kapjanak a folytatásra. És miután a koalíció az előzetes várakozásoknak megfelelően összezárt a kabinet mögött, a miniszterelnök rögtön meg is feledkezett a magasra csapott államháztartási hiány jelentette problémáról, és visszatért az általa fontosabbnak vélt ügyek tematizálásához. Így a hét végére ismét Marta Simecskova és a civil szervezetek kerültek a célkeresztbe. Három téma, nagyjából 3x3 percben, hiszen ha hétfőn 4-8 körül jár az idő, akkor az elmúlt napok legfontosabb közéleti eseményeit szemlézzük. A politika útvesztőjében pedig ezúttal is Szilvási József újságíró, rendszeres kommentátorunk segít eligazodni. A kormány tulajdonképpen tavaly november óta halogatta, hogy a költségvetési felelősségről szóló törvény értelmében bizalmi szavazást kezdeményezzenek a parlamentben. A kassai taláros testület döntése azonban mondhatni megadta az utolsó lökést, amire szükségük volt. De mennyire volt összhangban a vita gyakorlati megvalósítása azzal, amit a vonatkozó jogszabály megkövetelt volna a politikusoktól?
2: Hát véleményem szerint nagyon távol állt a vita, meg az egész folyamat is a normális üléstől. elsősorban

0: városban azért, mert Robert Fico, ahogy említette a bevezetőben, hónapok óta halogatja ezt a bizalmi szavazást, és mindenféle mondva csinált ürügyekkel késleltette, hogy ez az aktus sorra kerüljön. Azt állította, hogy meg kell gondolni, hogy ugyanis van egy olyan mondat az adósságfék nevű minősített többséggel elfogadott törvényben, hogyha az ország államháztartásának a hiánya meghaladja 52%-ot, tehát a nemzeti össztermék 52%-át, akkor haladéktalanul szlovákul bezokadni, bizalmi szavazást kell kérni a kormánynak a parlamentben. Nos, erről folyt a mesterséges vita, ilyen csak már gumicsonttá filányozott az, hogy mit jelent ez a késedelem nélkül, ezért húzta Robert Fico hónapok óta ezt a lépést. A végül az Alkotmánybíróság az elmúlt héten határozott válaszra tett lehetőséget, és mindenképpen azt állította, hogy azonnal bizalmi szavazást kell kérnie. Robert Fico nem tehetett más, mint másnapra összehívta a parlamenti ülést, előzőleg a kormány tartott a rendkívüli ülést, és ott döntöttek arról, hogy bizalmi szavazást kérnek, és másnap már sikerült is, 78-an támogatták a kormányt, tehát azt jelenti, hogy tulajdonképpen tovább regnálhat, és valószínűleg most már kihúzza egész a jövő évi választásokig, ha bár Szlovákiában ugye bármi elképzelhető, annak az ellenkezője is. El kell mondani azt, hogy a vita egyrészt a kormánypártiak javaslata alapján csak 12,5 órára korlátozódott, ez az egyik dolog. Másik számomra a legnagyobb csalódást Ladislav Kamenický pénzügyminiszter okozta, aki egészen indulatos és értelmetlen felszólalással söpört végig a parlamentben. Tulajdonképpen sértegette az ellenzéket, többször azt mondta, hogy nem értenek a közgazdasághoz, és mindenféle más jelzőkkel is sértegette őket, és ez megadta a vitának a alaphangját. Ez volt az egyik dolog. A másik, a kormány megfeledkezett ennek a törvénynek a második feléről, ugyanis a jogszabály nem csak azt mondja ki, hogy bizalmi szavazást kell kérnie, hanem azt is, hogy fel kell mutatnia azt, hogy hogyan lépnek tovább, miként csökkentik az adósságot, az ország adósságát, és erről szó nem esett, a Ladislav Kamenický egyetlen mondatban sem említette azt, hogy milyen víziói vannak, miként lehetne megoldani azt, hogy Szlovákia jelenleg már a GDP arányosan 62,5%-ánál tart, ami a államháztartás hiányát illeti. Tehát valamit lépni kellene, és amit idáig Ladislav Kamenický lépett, az egyáltalán nem volt eredményes, teljesen hatástalan volt, több minden esetben megszorító intézkedéseket hozott, viszont nem csökkentette az államnak a költségvetését, és az államnak a intézményeinek is, tehát a minisztériumoknak és másoknak a költségei nem csökkentek, és így nem tudjuk, hogy hogyan tovább. Mindenképpen tény az, hogy Szlovákia lassan-lassan a görög út fele menetel, ami nem lenne jó, de bízunk benne, hogy mégsem lesz így. De Ladislav Kamenicskynek mindenképpen ugye, a sarkára kellene állnia, és végre értelmes gazdaságot élénkítő intézkedéseket foganatosíthatnám, miként Denisa Szaková gazdasági miniszter is. Egyelőre csak ígérgetnek, és amit nyilvánosan benyújtottak, az a sajnos nem sok eredményt hoztak, mert Szlovákia adóssága továbbra is növekszik, tehát nincsen életképes javaslatuk, ami már rövid távon nagyon veszélyes utat sejtett, és mindenképpen kellene már lépnie pénzügyminiszternek és a gazdasági tárcavezetőnek, hogy felmutasson már eredményeket, mi az, aminek köszönhetően Szlovákia gazdasági mérlege javulni fog.
1: És miután a kabinet kipipálta az általuk egyszerű formaságként értékelt bizalmi szavazást, Robert Fico visszatért azokhoz az úgymond örökzöld ügyekhez, amiket az utóbbi időszakban igyekezett tematizálni. De ezúttal miért kerültek a cél keresztjébe a civilek?
0: Robert Fico, amióta hatalmon van, és főleg az utóbbi időben ugyanazt hangoztatja, hogy bőjön el a választás mindig a pártok politikai versenyében, tehát életképes programoknak szavazzanak bizalmat, és azt állítja, hogy ez ne ilyen párt. Ugyanakkor a valóságban azt teszi, hogy igyekszik a politikai ellenfeleit mindenképpen lejáratni, különböző adatot meg a nyilvánosságra hozatalával, amelyek közül egy része legálisan nem is kerülhetne hozzá, de mégis ugye kikürtöli, mert mindenhol vannak emberei. Ugye először kezdte Mikhail Csimecska édesanyjának az ügyével, a Projekt Fórum ügyével, amelyről már nagyon sokat tudunk, és amelyet tulajdonképp mai napig nem oldották meg. A másik része pedig az, hogy az ellenzék, tehát elsősorban a Progresszív Szlovákia kiparkodott ellenlépéseket tenni, és rámutatott arra, hogy bizony nem az édesanyja, mármint Csimecska édesanyja az élősködő, hanem azok az emberek, akik a Smer legszűkebb vezetőségi körében, tehát a Hozudvarába tartoznak, például Robert Ficónak a fia, aki vitatható, hogy milyen pénzekkel működik együtt a pártban, megalapították a Smer ügynökséget, aztán most újabban a Kala nevű jogi irodát, amely Robert Kalinyáknak a tulajdona. Ezekben végül is állami pénzek is kerülnek. A kérdés az, hogy mikortól lesz a közpénz a Smernek a forrását erősítő összeg, mert arról van szó, hogy ugye a választások alapján jelentős összeget kaptak a pártot, elsősorban a Smer, mint győztes párt. Ezek, ha bekerülnek a Smernek a költségvetésébe, tehát a konyhájába, úgy mondanám, akkor kérdés az, hogy a közpénzek valójában átalakulnak-e a Smernek a pénzévé, amelyet aztán különböző módon használhatnak. Tehát mindenképpen, amikor Robert Fico ugye élősködésről beszélt Marta Simecska másodnak az ügyében, akkor megfeledkezett arról, hogy ugyanilyen esetek fordulhatnak elő a Smer házatáján is, hiszen, mint említettem, a Smernek több embere ugye már ezeket a költségvetésbe átutalt pénzeket gazdálkodik, és így azután kérdés az, hogy ez vajon mennyire legális. Robert Fico azt állítja, hogy igen, mert soha semmilyen csalást nem hajtottak végre. Hát erről lehet vitatkozni. Kiderül majd rövidesen az, hogy vajon mi lesz Simecskovának a sorsa. Én azt tartom különösen érdekesnek, hogy miért nem jelentik fel? Valóban úgy van, ahogy mondják, hogy csalást követett el, ami valószínűleg igaz. A Simecskova és társának az ügyében akkor azt kell jelenteni, és meglátjuk, hogy a rendőrség nyomozást végez, és milyen eredményt mutat fel. Erre várunk, de ez nem jelenti azt, hogy ugyanúgy Progresszív Szlovákia elnökét kell szidni, mert ez a lényeg a Robert Ficónak, hogy itt kiparkodik lejáratni a legnagyobb ellenfelét, a Progresszív Szlovákiát, és elsősorban annak elnökét, Mikhail Csimecskát, holott neki édesanyjának a különböző vitatható módszereivel kapcsolatban nincsenek semmiféle kapcsolatai, tehát nem támadható azért, mert az édesanyja különböző dolgokat hajtott végre, de Robert Fico ezt teszi, és iparkodik minél hamarabb eljáratni Mikhail Csimecskát és a Progresszív Szlovákiát.
1: Van azonban egy téma, amely esetében elmozdulás tapasztalható a kormányfő részéről. A múlt hétvégén esedékes uniós csúcson ugyanis történt néhány váratlan dolog. De melyek azok a kérdések, amik kapcsán Robert Fico irányt váltott?
0: Robert Fico tulajdonképpen ebben a pillanatban magára maradt Brüsszelben, legalábbis a helyzet ezt tükrözi. Arról van szó, hogy idáig ugye már elsősorban Orbán Viktor volt az, aki fékezte az uniós határozatok elfogadását, és különböző más módon is iparkodott létrehozni az uniós egységet. Most azonban Magyar Péter megjelenésében ez a helyzet megváltozott, és egyelőre Robert Fico az Brüsszelben, legalábbis jelenleg, aki ugyebár továbbra is Putin barát politikát folytat, az ukránokkal is tartja a kapcsolatot. Kérdés, hogy a mostani, amit a híreiben hallottunk, Karol Navracsics lengyel elnöknek a kifogásait, vajon mennyiben nyomnak majd a lapban az ukrán-szlovák kapcsolatokban, de a lényeg az, hogy Robert Fico úgy tűnik magára maradt a uniós döntéseknek a fékezésében, habár különböző körökben azt állítják, hogy Orbán Viktor helyett majd a bolgár miniszterelnök lesz az, aki összefog Robert Ficóban, de egyelőre nem látjuk a nyomát, mert elfogadták a oroszok elleni szankciós programnak a növelését, ebben nem történt semmiféle változás. Másik, ami nagyon fontos Robert Fico esetében, hogy szorgalmazta és több más társával hasonlóan a visegrádi négyeknek az együttműködését, annak a felújítását, és úgy tűnik, hogy ez valósággá válik, mert holnap Gödöllön találkozik a négy miniszterelnök, tehát a cseh, a lengyel és a szlovák kormányfő, valamint a házigazda Magyar Péter. Kíváncsiak vagyunk, elsősorban a szlovákiai magyarok szempontjából is nagyon fontos lesz ez a tanácskozás. Az régi-régi hagyományt említenek, hiszen tudjuk, hogy a visegrádi együttműködés a 14. században indult, 1335-ben a cseh, a lengyel és a magyar király találkoztak a dunamenti visegrádi kastélyban, ahol elsősorban a kereskedelmi együttműködésről és a Habsburgok elleni fellépésről tárgyaltak. Tehát ezeket a nemes hagyományokat fogják felújítani remélhetően, és kíváncsian várom az első hosszabb megbeszélés Robert Fico és Magyar Péter között. Több minden olyan kérdés, amit valószínűleg Magyar Péter fel fog vetni. Ő említette azt, hogy a Benes Dekretumok ügyét is megtárgyalja Robert Ficoval, és több minden más kérdés van, amit meg kell vitatni. Bízom benne, hogy helyreáll az alapvető bizalom a lengyelek, a csehek, a szlovákok és a magyarok között, már mint kormányszinten is, tehát nem lesznek már ellentétek magyar és lengyel vonatkozásban, de ugyanúgy Robert Fico és a lengyel Zula Tusk között voltak különböző súrlódások. Bízom benne, hogy ezeket megoldják, és a visegrádi négyek tulajdonképpen visszatérnek oda, hova elkezdték korábban, tehát egy fontos szerepet játszanak majd Brüsszelben és a szlovákiai belpolitikában is.
1: És egy percünk maradt arra is, hogy kitérjünk rá egy kicsit bővebben, hogy Magyar Péter és Robert Fico első brüsszeli találkozója, tehát az első hivatalos készfogás, hogy sikerült múlt héten?
0: Úgy tudom, hogy röviden beszéltek, kezet fogták egymással. Robert Fico nem is tett semmi említést, legalábbis nem láttam, hogy említést tett volna erről a rövid találkozóról. Magyar Péter megemlítette, hogy találkozott Robert Ficoval is, és hát ennek a folytatása nyilvánvalóan holnap lesz Gödöllőn, ahol hosszabb idejére tárgyalhatnak és beszélhetnek a fontos kérdésekről. Mindenképpen érdekes, volt egy olyan videó, amelyen Donald Tusk azt mondja, no, nincsenek itt az oroszok végre, arra utal, hogy Orbán Viktor már nem tagja Európa társat. Ebben a pillanatban mindegy jelkép, a háttérben megjelent Robert Fico, persze nem tudta, hogy miről beszél Donald Tusk, fajta jelképet is nevezhetjük ezt, mert ugyebár Robert Fico most, amit említettem, az talán az egyetlen olyan kormányfő Brüsszelben, aki a Putin barát vonalat képviseli, remélhetően nem lesznek folytatói.
1: Az elmúlt percekben a múlt hét legjelentősebb közéleti fejleményeiből válogattunk Szilvási József újságíróval, rádiónk rendszeres kommentátorával. Köszönöm szépen a beszélgetést!
0: Én is köszönöm a lehetőséget, és derűs napot kívánok minden kedves hallgatónak!

0: Fontos tanúvallomásokkal folytatódott a Ján Kuciak meggyilkolásának ügyében folyó tárgyalás. Lemondott a brit miniszterelnök. Folytatódnak a béketárgyalások Svájcban. Holnap is trópusi meleg lesz, 34 fokig emelkedik a hőmérséklet.
1: Napzárta. Csenger Ferenccel.
0: Részletes híreink. Újabb fontos tanúvallomással folytatódott a Ján Kuciak oknyomozó újságíró és menyasszonya Martina Kusnyirová meggyilkolásának ügyében zajló bírósági eljárás. A specializált büntetőbíróság előtt ezúttal Peter Tóth, a szlovák információs szolgálat egykori munkatársa tett vallomást. A tanú közölte, hogy a vádlottak közül személyesen csak Marian Kocsnert ismeri, Alena Zsuzsovával pedig kizárólag elektronikus üzenetváltások révén állt kapcsolatban. Tóth korábban már azt vallotta, hogy meggyőződése szerint Kocsner és Zsuzsová közösen szervezték meg a 2018-as kettős gyilkosságot. Az ügy különösen nagy figyelmet kap, mivel a legfelsőbb bíróság már két korábbi ítéletet is hatályon kívül helyezett, ezért az eljárás immár harmadik alkalommal zajlik első fokon. A gyilkosság végrehajtói már jogerős börtönbüntetésüket töltik. Az ellenzéki szabadság és szolidaritás szerint súlyos gyanú merült fel a Szlovák Köztársaság állami erdői eljárásával kapcsolatban az észak-szlovákiai katasztrófa utáni fakitermelés feldolgozása során. Az SZSZ parlamenti képviselője Alois Hellina szerint a jelenlegi rendszer nem csak az állami erdők hatékony gazdálkodását veszélyezteti, hanem hozzájárulhat a szúbogár további terjedéséhez is. További részletek Kis Balástól.
2: Az SZSZ szerint a probléma az erdőkárok felszámolására irányuló munkálatok megszervezésének módjában rejlik. Alois Hlina szerint ahelyett, hogy a régiókban régóta működő, a helyi viszonyokat ismerő hazai és helyi kapacitásokat vonnák be, külső cégekkel kötnek szerződéseket, amelyek ezt követően továbbadják a munkát helyi beszállítóknak.
3: To, čo stvárajú lesy Slovenskej republiky na severe Slovenska hraničí s sabotážou.
2: Amit ma a Szlovák Köztársaság állami erdői Észak-Szlovákiában művelnek, az már a szabotás határát súrolja. Ahelyett, hogy a károkat gyorsan és hatékonyan kezelnék, olyan rendszer alakult ki, amely további erdőkárok kialakulásának feltételeit teremti meg, mondta Alois Hlina. Az SZSZ emellett rámutatott az illetékes hatóságok döntései és a szerződéses feltételek közötti ellentmondásra is. Ha egy határozat 30 napon belüli kárelhárítást ír elő, akkor az állami erdők nem szabhatnak maguknak 90 napos határidőket, a károk nem várnak, a bogár sem vár, minden egyes késlekedéssel töltött nap újabb károsodott területet jelent, mondta a képviselő. Az SZSZ ezért felszólítja az illetékes szerveket, hogy vizsgálják ki a károsodott területeken végzett fakitermelés feldolgozására vonatkozó határidők betartását, valamint a Szlovák Köztársaság állami erdőinek eljárását a beszállítók kiválasztása és a munkálatok megszervezése során.
0: A KDH szerint a Moody's hitelminősítő jelentése súlyos figyelmeztetés Szlovákia számára, bár az ország megtartotta az A3-as besorolását, az ellenzéki párt szerint a kormány megszorításai nem hozták meg a várt eredményt. A jelentés rámutat a magas költségvetési hiányra és az államadósság növekedésére, amely 2028-ra a GDP 68%-ára emelkedhet. A KDH szerint a hitelminősítő a demográfiai problémákat, a jogállamiság helyzetét és az uniós források felhasználásának kockázatát is bírálta. A pénzügyminisztérium ezzel szemben kedvező eredménynek tartja a besorolás megtartását, és a gazdasági nehézségeket elsősorban a kedvezőtlen európai és nemzetközi folyamatokkal magyarázza. Bejelentette indulását a pozsonyi főpolgármesteri posztért József Rázs közlekedési miniszter. A politikus független jelöltként kíván részt venni az októberben esedékes önkormányzati választáson. Sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, Pozsonynak kevesebb politikai vitára és több gyakorlati megoldásra van szüksége. Programjának fő pillérei a közlekedési infrastruktúra fejlesztése, az új lakások építésének támogatása és a közbiztonság javítása. Rá is hangsúlyozta, hogy kampányát saját forrásból finanszírozza, és nem számít politikai pártok anyagi támogatására. Hozzátette, hogy amennyiben megnyeri a választást, lemond miniszteri tisztségéről. A választási versenyben már több ismert jelölt is szerepel, köztük a jelenlegi főpolgármester Matus Valló. Ne felejtsd el, hogy autóban vagyok, elnevezéssel megismétli nyári kampányát a rendőrség. A cél, hogy a forróságban senki ne hagyjon gyereket vagy házi állatot hosszú időre a leparkolt kocsiban. A kampányt a közösségi médiában folytatják, emellett országszerte szórólapokat osztogatnak. Az idei kampány eltér a korábbiaktól, ellenőrzött körülmények között videófelvételt készítettek arról, mi történik a hőségben átforrósodó autóban az emberrel. Emellett arról is tájékoztatnak, mit kell tenni, ha autóba zárt kutyát látunk, és milyen elsősegélyre lehet szüksége. A rendőrség arra kér mindenkit, hogyha gyereket vagy kutyát lát bezárva az autóban, és azt feltételezi, hogy veszélyben van, cselekedjen, hívjon segítséget, hívja a 158-as vagy a 112-es számot, áll a rendőrség felhívásában. A Galántai Penta Hospitals tájékoztatása szerint valamennyi vércsoport készlete kritikus szintre csökkent. A kórház arra kéri az egészséges lakosokat, hogy még a nyári szabadságok előtt adjanak vért, mivel ilyenkor rendszeresen visszaesik a véradók száma, miközben a kórházi igény továbbra is magas. A vérkészítmények nélkülözhetetlenek baleseti sérülések, műtéten áteső betegek, daganatos kezelések, komplikált szülések és más életveszélyes állapotok esetén. A véradásra előzetesen időpont foglalható a darujemkrv.sk oldalon. A Galántai Kórházban munkanapokon reggel 7 és 10 óra között fogadják a véradókat. A magyar kormány a Tisztító Tűz nevű program részeként alkotmánymódosítással kívánja megszüntetni Súlyog Tamás köztársasági elnök mandátumát, jelentette be Magyar Péter a parlamentben. A miniszterelnök szerint szeptembertől átfogó alkotmányozási folyamat indul, amelybe a teljes magyar társadalmat bevonnák. Az új alkotmány végleges elfogadásáról népszavazás döntene. Súlyog Tamás nemrég arról beszélt, hogy a jelenlegi kormány a parlamenti többséget szerinte a korábbi kormányoknál is erőteljesebben használja fel, ezért fontosnak tartja, hogy államfőként ellensúlyt képezzen a hatalommal szemben. A világvezetői a háborúkat táplálják az éhező emberek helyett, jelentette ki 14. Leó pápa a világélelmezési program római székhelyén tett látogatása során. Konkrét neveket azonban nem említett. Részletek Paszmár Léviától.
4: A katolikus egyház feje felszólította a kormányokat, hogy növeljék az éhezés elleni küzdelemre fordított kiadásokat, és ne korlátozzák az élelmiszer segélyt geopolitikai érdekek alapján. A konfliktusokat szívesebben táplálják, mint az embereket, mondta a pápa. Ez a tény nem csupán operatív hiányosságokat tükröz, hanem a politikai és erkölcsi prioritások közötti alapvető egyensúlytalanságot is tette hozzá. A pápa sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy a világ humanitárius válságait másodlagos helyre szorítják a nemzetközi prioritások között. Szerinte az országok egyre inkább a nemzeti biztonságra, a gazdasági növekedésre és a belső stabilitásra fordítják erőforrásaikat, miközben figyelmen kívül hagyják ezeknek a kérdéseknek a multilaterális együttműködéssel való szoros összefüggését. Az élelmiszerhez való hozzáférés minden ember méltányosságában gyökerező alapvető emberi jog, hangsúlyozta a pápa. Az éhínség enyhítése szerinte nem csupán azoknak segít, akik rászorulnak, hanem a geopolitikai instabilitás alapvető okait is megoldja. Az élelmiszerbiztonság a globális és átfogó biztonság elengedhetetlen része, zárta a pápa. 14. Leót Cindy McCain fogadta a világélelmezési program székhelyén, aki egészségügyi okokból az év elején lemondott a program igazgatói posztjáról. A világ legnagyobb élelmiszersegélyszolgáltatójának legfőbb adományozója az Egyesült Államok, amely a múlt héten bejelentett egy új 800 millió dolláros támogatást, miután Donald Trump elnök korábbi költségcsökkentései több mint felére faragták le a Washington által tervezett finanszírozást.
0: Távozik tisztségéből Keir Starmer, brit miniszterelnök. A munkáspárt vezetője hétfői sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy lemond a kormányfői posztról, valamint a munkáspárt éléről is. A politikus londoni sajtónyilatkozatában közölte, hogy pártja már nem őt tartja a legalkalmasabb személynek a következő parlamenti választásokra, ezért elfogadta ezt a döntést és távozik a párt éléről. Starmer telefonon tájékoztatta döntéséről harmadik Károly királyt. Hozzátette, a munkáspárt országos vezetője vezetősége július 9-én indítja el az új pártelnök megválasztását. Az új vezető szeptemberre átveheti a párt irányítását. Kiemelte, hogy a jövőben több időt szeretne fordítani családjára, feleségére és gyermekeire. Az Egyesült Államok és Irán közötti svájci béketárgyalások jó alapot teremtettek egy végleges megállapodáshoz, jelentette ki J.D. Vance. Az amerikai alelnök szerint a ház alapjai már elkészültek, de a végső megállapodásig még további tárgyalásokra van szükség. A felek előrelépést értek el a nukleáris kérdésekben, a gazdasági együttműködésben és a hormuzi szoros biztonságának helyreállításában. A hétvégi svájci tárgyalásokon az amerikai küldöttséget Vance, az iráni delegációt pedig Mohamed Bagner Galibaf vezette. A felek egy 60 napos menetrendben állapodtak meg a végleges egyesség kidolgozására. Emellett létrehoztak egy közös koordinációs csoportot Libanon ügyében, valamint egy közvetlen kommunikációs csatornát a hormuzi szorosban esetlegesen kialakuló incidensek megelőzésére.
1: Sport. Zsigárdi Lászlóról. Labdarúgó világbajnokság 2026.
5: Az Európa-bajnok Spanyolország 4-0-ra leiskolázta Szaúd-Arábiát a tengeren túli futball VB H csoportjának második fordulójában. Ismét kitett magáért a Zöldfoki Szigetek válogatottja 2-2-t játszott Uruguayjal. A G csoport harmadik mérkőzése is pontosztoszkodással végződött. Belgium csak gól nélküli döntetlent ért el Irán ellen. A négyes másik mérkőzésén Egyiptom hátrányból fordítva 3-1-re legyőzte Új-Zélandot, így története során először nyert VB meccset. A 12. játéknapon is 4 találkozót rendeznek. 19 órakor kezdődik az Argentina-Ausztria, 23 órakor a Franciaország-Irak összecsapás. Kedre virradóra 2 órától játsszák a Norvégia-Szenegál, 5 órától pedig a Jordánia-Algéria mérkőzést. Ennyit a futballvilágbajnokságról, egyéb sporthírek. Továbbra is Miroslav Satan irányítja a szlovák jégkorong szövetséget, melynek tisztújító kongresszusa nagy többséggel újra választotta a korábbi elnököt. Kisorsolták a labdarúgó NB1 2026-2027-es idényének párosításait. A július végén sorra kerülő nyitóforduló műsora Vasas Győr, Paks, Ferencváros, MTK, ZTE, Kisvárda, Honvéd, Debrecen, Felcsút és Nyíregyháza, Újpest. 24 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt Denisa Baránková, válogatott íjász, aki a 2020-as és a 2024-es olimpián is képviselte Szlovákiát, a 2021-es Európa-bajnokságon pedig bronzérmes lett. Az élsportolót Pozsonyban késő este a lakótelepi parkoló melletti füves területen ütötte el egy nagy sebességgel tolató luxusautó. A nőknél a Ferencváros, a férfiaknál a Szeged szabadkártyát kapott a kézilabda bajnokok ligája következő idényére. Változatlanul az olasz Jannik Sinner vezeti a férfi tenisz világranglistát, mögötte a spanyol Carlos Alcaraz és a német Alexander Zverev következik. Marozsán Fábián és Alex Molchan egyaránt egy helyet lecsúszva a 62. illetve a 102. A nőknél továbbra is a fehér orosz Arina Szabalenka áll az élen, a kazak Jelena Rybakinát és a lengyel Iga Świąteket megelőzve. Udvardi Panna 3, Rebeka Sramková pedig 14 pozíciót rontva, jelenleg a 71. illetve a 136. A majorkai tenisztorna nyitófordulójában Marozsán Molchan 2-6-7-6-7-6.
1: Időjárás.
0: Iszaka 19 és 14 fok várható, holnap is folytatódik a kánikula helyenként zivatarokkal, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul. A Napzártát hallották, híreket legközelebb holnap 6 órakor a reggeliben mondunk, de híreinket megtalálhatják a patria24.stvr.sk oldalon is. A hangmester Zsabka Levente nevében Csenger Ferenc kíván szép estét, viszont hallásra!
1: Patria Rádió. A Szlovák Rádió nemzetiségi adása. Rádio Patria. Národnostné vysielanie Slovenského rozhlasu.